Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy. Hello mindenkinek is kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás. Egy újabb zenei órát indítok a legnagyobb kedvencekkel, hozok benne újdonságot Rádió 1 DJ-től, de itt lesz Shakira is, most pedig Kamráttól az egyik legfrissebb. Ez a Hug Yourself, aki pedig üzenne a számunk 06.

0: mindig reméljük. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

A Rádió Egy. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió Egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol

0: get the party lit.
1: Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvencek pedig pörögnek továbbra is megállás nélkül. Reggel 6-tól jönnek Balázsék. Igen, visszatértek a Szabiból, szóval itt a teljes táb. És mindjárt

0: Az igazi mai sláger a Be Mine, a következő zenei órát ezzel indítom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a vér-agygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség.

0: megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonság a hasonló vegyületek között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is lágerme.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, 3 óra után járunk, az éjszakai melósoknak kitartást. Itt vagyok és hozom továbbra is az igazi mai slágereket, meg persze jó utat mindenkinek, aki velünk együtt vezet. A legnagyobb kedvencekkel teszi, nem sokára hozom Alex Kenji-től az egyik legnagyobb nyári favoritot, a Bumble-ét, de itt lesz Szigella is, most pedig egy másik nagy nyári favorit, Loitól, aki David Puentezzel érkezik. Az igazi mai sláger a Golden Summer itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a fesztivál szezon pedig folytatódik, meg hát ugye a nyári hőség is alapvetően folytatódik, bár picit lájtosabban, na ez a bulikra nem igaz, nem sokára itt a Strandfesztivál, ahol természetesen ott leszünk, és aztán pedig egy héttel később Szegeden zárjuk a nyarat a Szeged ifjúsági napokon, amire ezen a héten páros belépőket lehet tőlünk nyerni, szóval figyeljük a műsorvezetőket és figyeljük a játékot, addig pedig élvezzük az igazi mai slágereket, most a Fastboyt hozom, ez a Good Life, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, The Kid Laroi és Justin Bieber és a Stay, Justin pedig nagyot megy ezen a nyáron. Coachella, foci VB döntő. A legnagyobb sokon ott van. Na én viszont, ahelyett, hogy megállnék, indítok egy újabb nagy kedvencet, egy igazi nyári favorit, Alex Kenji jön a Bambuléval. A telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111. Ez a Rádió 1. Kellemes éjszakát!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6-tól pedig természetesen ma is jönnek Balázsék, és fontos, ma is jön a játék színpáros belépőkért, csak itt a Rádió 1-en. És jönnek az igazi mai slágerek is, a következő órát például a Hype-on indítja Norma Jean Martinnal, ez Out of My Head itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Új világ köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben. A hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. Ha a cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
1: A tudáspercet hallották.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai slágerme.

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy a tempó, marad az igazi mai slágerek, maradnak. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Sőt, most arra gondoltam, hogy jön Ima Max, szenzációs dal tőle a Kings and Queens. És mondom újra, mert fontos, lesz játék mai színpáros belépőért.

0: Rádióegy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Picivel járunk fél öt előtt, kellemes éjszakát, jó munkát, jó utat, kitartást. A mikrofonnál Király Tamás. A friss infók szerint pedig egy újabb nagy ágyú, aki megállapodik a TikTokkal. A Disney. A friss infók szerint a tartalomgyártók már megkötésekkel persze, de akár filmrészleteket is használhatnak az új együttműködés keretében. A Rádió1.hu írunk erről is részleteket. Ez pedig az újabb nagykedvenc a Swish Disco-tól, Rehab-től, Sam Feltől, a Sleep Tonight, amit indítok.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Jennifer Lopez, aki alig pár nappal ezelőtt tért vissza az Egyesült Államokba, Európából, Olaszországban töltötte ugyanis az időt a gyerekeivel, akik hamarosan kezdik az egyetemet, szóval úgy gondolták, hogy ezelőtt csinálnak még egy nagy családi kirándulást, és milyen jól tették. J-Lo most David Guettával jön, az igazi mai sláger, a Save Me Tonight!

0: Jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az esztit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
1: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle. Jó. Jó zenék mennek. Mi játsszuk az igazi ma.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Útfelújítások kezdődhetnek szerte az országban. Csapadék ma sem várható térségünkben. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból. Ezt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte kedden. A beruházások közül 114 projekt több mint 58 milliárd forint uniós forrásból valósul meg, összesen 324 kilométernyi útszakaszon. A miniszter tájékoztatása szerint a felújítási munkák minden megyét érintenek majd. Baranyában 9 projekt szerepel a beruházás tervek között. Fogadalmi búcsút és zarándoklatot tartanak a hétvégén Baranyában. A Pécsi Egyházmegye azt közölte, augusztus 15-én ünneplik Nagy Boldogasszony napját, melynek részeként Mária Gyűdön szentmisét, közös imádságot és körmenetet is tartanak. A Mária út közhasznú egyesület éjszakai zarándoklatot szervez ebből az alkalomból, amely szombaton éjjel 1 órakor indul majd Pécsről a Kincses útról. Szeptember 1-én éjfélig lehet benyújtani a pályázatokat a PTR rektori ösztöndíjára. Az intézmény az idei általános és pótfelvételi eljárásban felvettek számára hirdette meg a lehetőséget, amennyiben első helyen jelölték meg a PTE valamelyik nappali tagozatos alap vagy osztatlan képzését, és teljesítik a további feltételeket is. Az ösztöndíjat legfeljebb 150 állami ösztöndíjas és 100 önköltséges hallgató számára biztosítják, az összege 4 fél éven át minimum 150 ezer forint. A pályázati kiírás és a további részletek a Pécsi Tudományegyetem oldalán érhetőek el. A Magyar Közút a honlapján azt írja, az M6-os autópályán a Baranyai megye határtérségében aszfaltoznak, a Pécs felé vezető oldalon sávlezárás érvényes. A Baja-Bátaszék csomópontban lezártak egy lehajtóágat szintén aszfaltozás miatt, az autósok a Somberek-Pécsvárad csomópontnál tudnak megfordulni és tovább haladni Baja irányába. A Mohácsi Dunahíd építési munkái miatt Mohácson az ipartelep egyik útja, az inkubátorház és a budapesti országút között mindkét irányból zsákutcává vált. A Hungaromet mai napra szóló előre

0: Jelzései szerint nagyrészt felhőtlen napos száraz időre van kilátás, helyenként fátyolfelhők megjelenhetnek az égen, csapadékra viszont sehol nem számíthatunk. A szél északira fordul, és több helyen megélénkülhet. A hőmérséklet maximuma 30 fok közelében alakul majd.
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a NovelVK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a NovelVK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLUR1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A NovelVK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület. Között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is látható.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 8 perccel. Augusztus 13-a van, az Ipolyok a névnaposok egyébként, szóval nekik sok boldogságot. Én pedig ebben az órában sem állok meg, hozom az igazi mai slágereket. Most például Lady Gagától ez az Abrakadabra, aki pedig üzenne, vagy majd napközben játszana, színbelépőkért 06 20 311 111.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megyek pedig a Rádió egy DJ-i, a Stadium X és DJ Metzger Miki, kiegészében Sam Gray-el, Letület Migó, szenzációs a dal, és persze, hogy ők is, a Stadium X és Metzger Miki is fellép a Strand Fesztiválon, mert lesz Rádió Stage, és a színen is, a Szegedi Ifjúsági Napokon, amire páros belépőket is lehet nyerni ezen a héten. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc, Wiz Khalifa és Charlie Puth, őket választottam, és a See You Again a Rádió 1-en.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert szép reggelt mindenkinek. Hát, fázni ma se fogunk, nagyjából 30 fok a csúcs, amit mondanak, hétvégére pedig ugyancsak ilyen 30-32-33 fok, amire készülhetünk. Hattól jönnek Balázsék, előtt a Balázsék beszól a tegnapi nap legjobb pillanataival, az igazi mai slágerek közül pedig ez a folytatás.

0: Tom. Király Tamást hallottátok, további szép napot és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Újvilág köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben, a hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. Ha a cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: De most olvasom, hogy ez a Ronaldo, ez összeházasodott.
2: Ez ezzel össze, hát de micsoda történet a Georgina története.
1: De mi már régóta együtt vannak, igen. Hát mi történik itt?
2: Mi volt, ő szobalány volt?
1: Nem, ő volt. Egy eladó volt.
2: Eladó,
1: tényleg. Egy Gucciba.
2: Gucciba is bement egy Gucci-t venni magának ez a fiú, és azt mondta, hogy...
1: Jó, hát ez a duma, hogy Gucciba nyilván valószínűleg egy CBA-ba volt, és akkor bement a Ronaldókért.
2: Két kiflit, meg egy kefir.
1: Két vajas zsömlét, 30-dek a parizsert, meg egy kocka sajtot, és
2: azt mondta, hogy húzdek
1: a csibefalatot Mirelitbe, és akkor mondta, teján, gyere már ki az üveg, visszavártok végül, aztán eljegyeztek ezt a Georginát, hát 10 éve együtt vannak, vagy 15 éve. Mire váratott ennyit magára ez a Ronaldo? Miért nem vette ezt a Georginát?
2: De most várjál, eljegyzés volt, vagy lakodalom?
1: Esküvő, én azt olvasom, itt nagy esküvő volt.
3: Lagzi.
1: Hogy nézhet ki Cristiano Ronaldo esküvőjén a tessék? Tehát mi folyik? Aranyszökőkút folyik? Kik lehetnek? Hol csinálod? Tehát te vagy Cristiano Ronaldo, hol csinálod az esküvőt? Tessék, mondjatok egy helyszínt.
2: Na, hát várjál, ugye a
3: Margit-sziget.
2: Nagy...
1: Margit-sziget, jó, igen. Te Makót.
2: Nagy embereknél ugye az van, hogy kibérelünk városokat. Hát ki volt a múltkor, aki Velencét meg is akarták ölni a csávót?
1: Igen, tudom. Tudom, a Jeff Bezos,
2: ugye ott a teljes tiltakozás volt, mondjuk a mi Velencénket, én nagyon szívesen odaadom Ronaldónak.
1: Én látom, hogy ott Agárt környékén ott egy dinnyárosnál Ronaldo alkutazik nagyon ott az iszabba, belába, félig a sárba, hogy mi legyen. Na tessék, nem tudunk semmit, csak hogy megnősült. Hol volt az esküvő? Én direkt nem olvastam el a cikket, csak kérdezem. Mi volt? Na, szolid, kedves, nagyszabású, rongyrázás, mi történt Krisztián?
3: Szerintem hátsó kert. Otthon, és úgy csinálták meg, hogy ne legyenek sok ismeretlen emberek, hanem ez egy kis diszkrét kis...
1: Tehát egy pici nem felhajtás, hátsó kertben, egy ilyen kis félszuterén, 40 négyzetméteres kis panel hátsó kertjében valahol,
3: nem,
1: arra
3: nem,
1: gondolsz?
3: Az a saját házuknak a hátsó kertjében volt, szerintem felépítettek, ott nagy biztonságos kerítések mögött, és akkor...
1: Sajtó kizárva, jöttek. Barátok jöttek, ismerősök
3: abban
1: jöttek.
3: Nincs ugye sok nekik,
1: igen, sok
3: elfértek.
1: Én nem tudom, te hol csinálnád? Tessék, te vagy Cristiano Ronaldo, hova viszed az esküvődet? Le kell nyugöznöd Georginát, a sajtót, mindenki erről beszél, majd kell csinálnod. Ugye Jeff Bezos kivette Velencét, ugye?
2: Igen. Akkor igen. Kiveszem Párizst. Párizs.
1: Egyébként az nem rossz. Párizs nem rossz ötlet.
2: Párizs az olyan szeretett, egy csomóan tudjuk, hogy Uncsi, de Eiffel-toronynál kérik meg. Megveszem az Eiffel-toronyot, nem kiveszem. Megveszem az Eiffel-tornyot.
1: Lezáratod?
2: Lezáratom a francba az összes turiszt.
3: Bekened Mike Rimmel,
2: föl van állványozva körbe, valami óriás plakátot magamról kiteszek, érted? Vagy a hoteljeimről is belül van az első emeleten az eskü.
1: Nem rossz.
2: Na?
1: Nem rossz.
3: Szerintem béna.
2: De
3: csak
2: akkor
3: azért, mert Feri mondta.
2: Akkor mondj egy jó.
3: Szerintem az van, hogy víz alatti eskü volt.
1: Levettek, elmentek a víz alá.
3: Lementek,
2: egy ilyen
3: buborékot képeztek a vizet, és speciális eszközökkel Jeff Bezosnak a segítségével, és akkor ott lett egy ilyen dohányzó és egy nem dohányzó buborék,
1: aha.
3: És ott volt a Lux és az egész dolog, és utána pedig felhozták őket.
1: Én, ha én vagyok Cristiano Ronaldo, én elviszem valamilyen magánszigetre. Nem olvastam még, hogy hol, nem tudom, mit csináltak.
3: Csepe?
1: Csak megnősült. Például. Magánsziget, Barbados, egy saját sziget, helikopter leszálló, tiéd az egész sziget, és ott megvagy. Nem, hova? Te elolvastad a cikket, tudod, hogy hol vagy?
2: Várjál még.
1: Jó, na tessék. Oké. Okay. Tehát a komoly helyszínek villantanod kell, tehát várjál, te vagy Cristiano Ronaldo, te villantanod kell. Én azt mondom, hogy Bahamák, magánsziget, oda szólok, mint a Bill Gatesnek, adod a sziget, és elrepülök valahova, és mondjuk egy szigettel lebonyolítom. Nagy buli, mindenki ott alszik, szálloda van, helikopter van,
3: jó.
1: De nem jöhet senki, légtérzár van, és hajózár van, tehát teljesen megközelíthetetlen.
3: Epstein Island, már lefoglalták, lezárták, senki nem engedek be? Tessék, nem kézenfekvő?
2: Hát az igen,
1: de annyi rossz dolog történt ott, hogy oda
3: nem,
1: úgy
3: nem... Még nem elfér egy, még egy.
1: Hát igen, de oda valahogy nem vinném. De nem tudom elképzelni, ennél, hogy nem flancoltak.
2: Igen, hogy ennél rongyrázósabb, mint egy magánsziget. Vagy
1: Vegas, tessék, Vegas. Nem, az olyan közhelyes.
2: Ez is, hogy elvisz,
3: hogy kis bolygó, amire felmehettek.
1: De egyébként nagyon szeretik a nagy sztárok is Európát. Tehát, hogy nem véletlenül jön ide. George Clooney is a Komói tópartjára, meg vesznek francia villákat. Tehát szeretik az európai helyszíneket.
3: De biztos nem otthon voltam úgy.
1: Én direkt nem olvasom el, most kíváncsi vagyok, hogy ki mit mond. Ki mit mond. Egy ilyen zalakaros két csillag, az nyilván nem. Ugye?
2: Mondjuk azt megemlegetné a nász nép.
1: 60 puszta. Az már lebonyolítható. Ott már lebonyolítható. Na, mit tud Zsül? Mondd a részleteket. Hol volt Cristiano Ronaldo esküvője?
4: Lisszabontól fél órára nyugatra az óceánparton. Kaszkaisz, azt hiszem, jól mondom.
1: Ez a Cristiano se a régi. Elzötyögtek valami kis barkasszal az óceánhoz Lisszabonból.
4: Így van.
1: Fölállította a két fehér sátrat, oda hívtak egy násznépet, és ott volt az esküvő.
2: És aztán ment mindenki haza a végén.
1: Á, hát ez nem Ronaldóra val.
3: Mini... Hát figyelj, amúgy az van, hogy egy ponton túl, hogy nem tudsz újat csinálni, ha esküvőről van szó, mert végülis még két ember kimondja a fogadat. Most így érted?
1: Nem? Igen, csak azt gondolod, hogy a brand miatt mindenképpen valami nagyon nagyot kell. De akkor ez szimpatikus, hogy ezt ilyen menjünk le az Atlanti óceánhoz, és akkor Portugáliától, Lisszabontól autózzunk le valameddig, és nézzük meg.
3: De Babót ott kizártak akkor?
1: Tessék?
3: Babót?
2: Baboti fesztiválon.
1: Igen. Az Instagram oldalán tudatta, hogy feleségül vette Georginát, és az első 30 percben több mint 3 millióan lájkolták a bejegyzést a BBC cikke szerint, tehát 3 millió lájkopot kapott az első fél órában.
2: Na és ott nincsenek képek? Nem látunk semmit a buliból?
1: Nem látunk semmit, de az van, hogy az augusztus 11-e nem volt véletlen, mert hogy ezen a napon kérte meg Ronaldo egyébként a kedvesének a kezét. 10 éve vannak együtt, és egy madridi üzletben találkoztak. Hát mondtam, hogy a Gucciba volt, ott beugrott a Ronaldo. Jó, kit hívsz meg? Mi a kaja? Mi a... Írdatlan villantások, pincérek, fehér abrosz, nagy vetítés, nem?
2: Hát, figyelj,
1: nem csinálhatod máshogy.
2: Kaviáron sétálsz be, itt nem vörös szőnyeg van, kaviár szőnyeg, érted? Ezért a pincérek, hogy hívják, homár farokkal csapkodják a vendégeket.
1: Igen, igen, azzal üldözik őket, azzal és hozzájuk csapják.
2: A pára kapuból értett pezsgő jön, nem víz.
3: Nem, aztán alapból úgy kezdődik, ugye, hogy a szertartást kell ugye feldobni. Tehát amikor megérkezik, akkor a delfinek sorfalat álltak ugye, az óceánban, és akkor a kiáltak elénekelték az Ave Mariát.
1: Azt el tudom képzelni.
3: Próbál meg részes Balázs átadni, hogy milyen delfin hang az Ave Maria?
1: Helikopterrel szállt le? Úgy érkezett meg? Valószínűleg nagy vetítés. Tengeren jöttek.
2: Én tengeren jönnék.
1: Nem csinálhatod kicsibe, ha te vagy Cristiano Ronaldo. Tehát nem bújhatsz el egy kis kápolna.
3: Lóháton jöttek.
1: Hátulján. És
3: óceánparton. Hogy zümmögjön ott egy ilyen csettegő, amivel meghozzák.
1: De lehet, hogy ez a csaj normálisabb, nem? És azt, hogy figyelj kicsim, ne legyen nagy felhajtás. Te vagy Ronaldo, de vegyük az egészet tök szerényre, emberségesre. Igen. És ne csináljunk semmi nagyot. Mert már 10 éve a feleséged vagyok, már hajóztam, már repültem, már magahelikopterünk van, gépünk van, már mindent megéltünk.
3: Minden, csak azt nem, hogy azt mondod, hogy igen.
1: Igen, csak azt nem, hogy végre elvegyél feleségül, igen.
2: Van töltött káposzta, meg éjféli húsostár, ilyen.
1: Menj a szokát, váljuk a pénzrakás, ez biztos van egyébként. Valahol hátul a konca jött, zongorázik.
2: Megy a tárgy, vonatozás.
1: Iszonyatosan vonatoznak, aztán elrabolják a mennyasszonyt. Nincsenek képek, ugye? Tehát, hogy teljes sajtó elzárás. AI-os képek nyilván megjelentek, meg nagyon sok mindenki, de nem szivárgott ki az esküvőről semmilyen fotó.
2: Az, hogy sikerült elérni. Mert azért ilyen helyekről mindig kijön egy-két kép.
1: Szerintem itt még az is lehet, hogy az a protokoll, hogy telefon letesz.
2: Elvesz mi?
1: Hogy biztos, hogy elveszik a telefonodat. Tehát belépsz, és abban a pillanatban le kell adnod a telefont.
3: Hiába, hát, hogy barát... ugye a wifi-t így kikapcsolni. Kihúzták a routert?
1: Hát attól a telefon, te megtudod a fotót, meg tudod csinálni, és később aztán elküldöd. Ez horror pénzeket fizetnének, gondolod, de Cristiano Ronaldo esküvét, ezt el tud adni a Sunnak, vagy a BBC-nek, vagy valakinek. Biztos, hogy horror pénz. Iszonyat pénz. Egyébként cukik így együtt, szóval, hogy valahogy ők így jól néznek. Én nem tudom, mekkora a láv, meg mennyi szól ennek a külvilágnak, meg hogy vannak ők valójában, ezt nem tudom soha megítélni, de ez ilyen kedves csajnak tűnik, nem?
2: És fontos információ, hogy 11-e azért volt, mert 10-én jött meg a fizúja Ronaldónak, és akkor valamiből ki kellett fizetni.
1: Igen. Meg kellett várni az utalást, hogy megérkezzem. Hát azért
2: ki lehetett a fellépő? Minden ilyen nagy esküvőn van valami nagy sztár.
3: Hát itt ő volt az. Dekázgatott.
2: De nem egy, hát éjfélkor. Egy énekes, tudod.
1: Igen, fejelgetett egy kicsit.
3: Dekázgatott egy kicsit.
2: Nem, hát elhívják, amit a Rihannát. Vagy...
1: Valószínűleg egy ilyen Ross Stewart méretű. Brian Adams, Ross Stewart, Rihanna. Tehát valaki azért...
3: Ez ilyen Dundee duó szituáció.
1: Igen,
3: szerintem.
1: Azt gondolom.
3: Nem tudom, hogy a helyi megfelelője.
1: Hát a dupla kávé hangolta nagyon a kis gitárszintetizátorát.
3: Hát valami helyi. Double espresso ott nyomta. Szóval biztos, hogy van egy ilyen Dundee duó, biztos vagyok benne.
1: Nekem egyébként tetszik, hogy ezt valahogy olyan zártan csinálták. Ha ez tényleg ennyire zárt volt, én ezt bírom. Hogy Cristiano Ronaldo, aki a nyilvánosság előtt éli az életét, és mindent tudunk róla, nem, ő valahogy azt mondta, hogy oké, akkor a sajtó kizárásával. Ez a miénk ez a nap. Ezt nem...
3: Csendes esküvő, hangos válás. Szerintem ez a megfelelő kombináció. Nem fordítva.
1: Csocsesz volt a fellépő, ezt most már mindenki tudja. És a Pócs János benn volt szemüvegben. És nem Emilio volt, hanem Emilián.
2: Nagy pénzt lehetett volna kérni.
1: Ha Cristiano Ronaldo esküvőjére elviszi oda, ingyen mész.
2: Szerintem igen.
1: Tehát főbb a rossz jár, és azt mondja, hogy gyere, énekelj nekünk két dalt, vagy mondjuk Tom Jones-t. Mert a feleségem nagyon szeret, akkor Tom Jones azt mondja, hogy persze, Cristiano, megyek, $2 millió.
3: Mennyi a mennyasszony táncba beugró?
1: Jó kérdés. Hogy ismerik ezt az intézményt, hogy mennyasszony tánc?
2: Igen, bár egy hallgató írta, hogy nem mennyasszony tánc volt, hanem dekázó verseny.
1: Igen, és ezt Szotyi pucolás szájban.
2: Nem kérsz, hát hogy nem kérsz már ilyenkor? Ki kell fizetni a technikát, vagy a zenészeket, az tök oké, de egyébként még egy Tom Jones azt is megtenné, szerintem, hogy ő kifizeti a zenészeit.
1: Hogy odaugrom, hogy persze, és énekelek neked kettőt, igen, mi? Igen. Aha.
2: Hát az mennyire sutyerák egy Cristiano Ronaldo-ról toll pénzt kérni? A fellépésen.
1: De mikor te vagy Tom Jones, és azt mondja, gyere, figyelj, hát idődet rászánod, magángéppel mész, bevisznek, kaját adnak, ott alszol, de hogy ennek azért ára van, nem? Elérekelnéd ingyen? Azt mondta, hogy figyelj, Ronaldo, jövök, de énekelek neked két dal.
3: Szerintem itt amúgy nem a Ronaldo választott a zenét, hanem a csaj. Szerintem ilyen műrejekeri-szerű lehetett, vagy valami ilyesmi.
1: Tehát az volt, hogy háttérben a csaj irányítja itt a szálakat erősen?
3: Szerintem az esküvővel kapcsolatban, tehát szerintem az volt, hogy jó, te egy rukhatod a bőrt, és ott fog külön a lelátón hosszú-hosszú éveken keresztül, de amikor jön a lagzi, akkor kussasz!
1: Akkor ön igen. Hát mégis azért az esküvő a sokak, sok szempontból a nőről szól, az ő napja igen, kell, hogy legyen, nem?
2: A férfiak akarják.
1: Meg ugye? Az úgy róla szól, meg az ő ruhája, meg az ő sminkje, meg... Nekünk férfiként azért ez egyszerű. Fölkapsz valamit, oké, de hogy az egész nap, amit ő ott eltervez, azért az leginkább a nőről szól.
3: Egy kis dezodorosz mehetsz is. Fölkapsz valamit, egy kis dezodorosz kész is.
1: Pestiközöd a hónoraját, fölveszel valamit is.
2: Érettségi öltön, jó,
1: még mehetünk. Érettségi zakodat fölveszed, és aztán igen. Nyitó tánc Victoria Beckham.
2: Az legendás volt. Mit viszel ajándékba Cristiano Ronaldónak?
1: Ez egy jó kérdés.
2: Meghívnak téged, egyszer csak megérkezik a postás egy gyönyörű esküvői meghívóval. Hát biztos, egyébként... hogy oda van, hogy nem kérünk semmit. Na de valamit csak viszel.
3: Feri, én ezt nem hiszem. Feri, gyere! Nézd ma! Ezt nem hiszed, de mit vesz? Ezek nem mit veszünk? Mit veszünk?
2: De mit veszel?
1: Ott vagy, Krisz, a világ leggazdagabb focistája, az egyik leggazdagabb ember. Tudod, hogy az egész eskü az nagyjából nem tudom hány milliárd forintból jön, és ajándékot kell vinned Cristiano Ronaldónak. Tessék!
2: Na?
1: Mit viszel? Hát, mi az ajándék? Minek örül?
2: Én egy labdát vinnék egy Messi aláírással.
1: Egy labda, egy Messi aláírás, az egyébként a szemtelen. Ez jó.
2: Biztos örül el.
1: Én nagyon nagy bajba lennék. Nagyon. Kocsia van 100, magángépe van, helikoptere van. Olyan személyes, intim kapcsolatban nem vagytok, tehát annyira nem ismered, de mégis vinned kell neki valamit, tessék.
2: Vagy csak egy ilyen foci relikvia.
1: De foci relikviát, de nem mindenki nem azt visz. Tehát nem mindenki azt valamilyen focisat vinne.
2: Nem tudom, és egy Pelém ezt kap, annak csak örül.
1: Igen, azt mondják, hogy ajándék világbajnoki trófea másolat. Júj, az egyébként jó. Ami soha nem lesz meg sikerült, neked.
2: Tessék.
1: Ez már nem is lesz látva, hogy mennyit futottál az előzőn, de akkor ezt tedd fel, igen. Egy replika VB trófea. Az egyébként egy jó gag szerintem. Ha azt valaki megcsinálja, és látva az ő egóját meg hiúságát, nem gondolnám, hogy felhőtlenül röhög rajta, de az, ha azt megcsinálod, akkor az egy jó gag, hogy viszel neki egy ilyen VB trófea relikviát, vagy egy ilyen replikát. Az jó. Egy sportszárat. Biztos nagy vakítás volt azért.
3: Hát nem tudom, itt írek többen, hogyha én mennék, biztos egy robogót vennék neki, ugye egy
2: babetát. Igen, most már állat, de, mindig bevált. Köszönöm.
3: Igen, és amúgy tudjátok, mi nincs még? Herendi robogó, Herendi babetta.
1: Érted? De ez a Herendi, ez nem csak nekünk egy ilyen nagy dolog, hogy látod ott
3: az
1: a formát.
3: Az mindegy, de mi magyarok vagyunk és beképzeltek, úgyhogy ez azt jelenti, hogy nekünk nagy dolog, mindenki nagy dolog.
2: Kell lennie.
3: Ez így van. Tehát az, de ne add már lejjebb, Balázs. Legyen már valami nemzeti öntudatod.
1: Hogy egy ilyen Herendi dolog. Aha.
3: Aha, nem, de egy Herendi robogó, de úgyhogy rendesen egy a tank, mert minden az itt.
1: Az jó, az mondjuk az szép. Az jól néz ki.
3: Nem biztos, hogy oda kocsantanád utána a biciklitárolónak, de amúgy igen.
1: Az jól néz ki. Hány gyereknél tartanak ők már? Mi van most a helyzet náluk? Örökbefogadott, Rodrigo is hozott, Ronaldo is hozott. Tudod, valami nagyon ilyen mozaik családban vannak, ők sokan
3: Rodrigo?
1: Vannak. Vagy Rodriguez, vagy ki a csaj?
3: Rodrigo, mit hozottam a házasságban?
1: Vagy akkor Ramirez, vagy hogy hívják a csajt, nem tudom. Fali Seikóra, azt tudti le. Egyébként az nem rossz gag, egy ilyen aranyozott, vagy egy ilyen műarany Fali Seikórát vinni, az nem rossz egyébként. Egy üvegkovászos uborka, az se egy rossz megoldás. Bajba vagy azért, nagyon hogy mit vigyél Cristiano Ronaldónak?
3: Hát valami ego csiszolást vinnék neki szerintem.
1: Tehát pont arra, hogy amitől kicsit visszavesz?
3: Nem. Hát valami, amit tud így...
1: Ja, ami fényezi még magát egy kicsit. Aha.
3: Én lefestetném őt az abban az állapotában, akkor nem volt kész az új fogsora. Emlékeztek rá?
1: Igen, milyen fogai voltak. Igen.
2: Van már egy szobor róla.
3: Igen,
2: oda,
3: azt a szobrot, azt megönteni aranyból, és megkapni, odaadni neki.
1: Az aláírt Illés Béla kitérdelt mackó, az jó. azért trollfoci tagsági kártya, tehát azért vannak jó tippek egyébként. Kovászos uborka az most is nagyon megy, egy hatos tányérkészlettel nem nyúlsz mellé. Egy jó mosogatógép, vagy egy mosógép, azzal nem mész mellé, illetve most nagyon divat, ugye a magyar esküvőn kaparósors, egy szintén nem mész mellé, igen. Mi van az,

0: tudnék. Tehát az annyira kellemetlen, nem, de meg van ez.
1: Igen, jaj, nagyon rossz.
0: Az aranykának a pitában voltak, meg vannak
1: a rég kellemetlen.
0: Figyelj, ez a legalja. Tehát ezt hivatalosan meghúzom vonat, ez a legalja.
1: Igen, na egy ilyet, felállsz egy ilyet álmodat. Igen, és Ronaldo, hogy vigyétek ki, igen. Házassági szerződés olyan, hogy kötnek?
2: Biztos.
1: Biztos van, nem?
0: Azt hiszem, a leghosszabb házassági szerződés, ami a történelem folyamán kötetett.
1: Le van ott minden.
2: Irgalmatlan vagyunk.
1: Már valószínűleg megkötik, igen. Mög kislányka nem jár rosszul, gondolom, de hogy azért biztos, hogy megkötötték a dolgot.
0: De vannak olyan házassági szerződések, az nagyon tetszik, hogy megvan szabva, hogy mit kell elérni. Tehát ilyen rendes, ilyen jutalmazási rendszer van, ilyen motivációs.
1: Hogy?
0: Tehát például, hogyha szűz neki egy fiút, akkor erre és erre vagy jogosult. Ha szűz egy fiút és egy lent, akkor erre
1: ne
0: és erre.
1: Csináld.
0: Ha 10 évig kibírod, akkor erre és erre. Hát azt mondja, Mariah Carey volt pont, aki így házasodott, nem? De. És akkor azt mondja, hogy 10 évig
1: benne voltak a pontok.
0: És kellett szülnie két gyereket, vagy valami ilyesmi volt. És akkor kapott 10-ét, és akkor kapott egy nagy lóvét a végén.
2: Mert elkerít tele van lóvéval.
0: Hát jó, de nem.
2: Ja, jó, de annyira nincs tele. Aha, hogy mindig lehet rápakolni.
1: Akkor meg volt, hogy 3 évente egy gyerek, ha azt megcsinod, akkor még plusz 15.
0: De ugye nem egy
2: kisebb tervek nincsenek benne, hogy esti elmosogatás.
1: Igen, 5000 dollár, igen. A blokk tisztítás 3000 dollár.
0: Péternek úgy van, hogy lefesti a sufnit.
1: Megfotozza az oknit, ha kicseréli a WC-deszkát, kicsavarja az égőt.
0: A gurt mikor visszarakja a helyére.
1: Kicsit más, mint a Ronaldo szerződése, de azt sem rossz.
0: Így van, hát így van, hát racionális meg kell
2: maradni. Amikor a takarod, ugye, az így hújtózkodj.
0: Hát így van, így van.
3: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Önkormányzati lakásba várják a bérlőket Szentlőrincen. Csapadék ma sem várható a térségben. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Szentlőrincen újra meghirdették a Hazavárunk Esély Otthon bérlakás pályázatot. A Munkácsi Mihály utcában található, felújított, berendezett önkormányzati lakásba keresnek bérlőt, akinek legfeljebb 12 hónapig csak a rezsit kell fizetnie. A pályázatokat augusztus 17-éig lehet benyújtani, személyesen vagy postai úton, zárt borítékban a város önkormányzatához. A szükséges adatlap Szentlőrinc hivatalos oldalán érhető el. Fogadalmi búcsút és zarándoklatot tartanak a hétvégén Baranyában. A Pécsi Egyházmegye azt közölte, augusztus 15-én ünneplik Nagy Boldogasszony napját, melynek részeként Mária gyűdön szentmisét, közös imádságot és körmenetet is tartanak. A Mária út közhasznú egyesület éjszakai zarándoklatot szervez ebből az alkalomból, amely szombaton éjjel 1 órakor indul majd Pécsről a Kincses útról. Szeptember 25-én rendezik az idei Együtt gyermekeinkért jótékonysági futást. A 10. alkalommal életre hívott rendezvényen újra Szentlőrinc és Királyegyháza térségében lehet majd teljesíteni a távokat. A futás most is jó célt szolgál. A nevezési díjakból és támogatásokból befolyt összeget a résztvevő iskolák kapják, akik sportszereket szereznek majd be belőle. A jubileumi versenyre már lehet nevezni. A szervezők a maximális létszámot 700 főben határozták meg, így érdemes minél előbb regisztrálni. A részletekről a holcim.hu oldalon lehet tájékozódni.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: A Magyar Közút a honlapján azt írja, az M6-os autópályán a Baranyai megye határ térségében aszfaltoznak, a Pécs felé vezető oldalon sávlezárás érvényes. A Baja-Bátaszék csomópontban lezártak egy lehajtóágat szintén aszfaltozás miatt. Az autósok a Somberek-Pécsvárad csomópontnál tudnak megfordulni és tovább haladni Baja irányába. A Mohácsi Dunahíd építési munkái miatt Mohácson az ipartelep egyik útja, az inkubátorház és a budapesti országút között mindkét irányból zsákutcává vált. A Hungaromet mai napra szóló előrejelzései szerint nagyrészt felhőtlen napos száraz időre van kilátás. Helyenként fátyolfelhők megjelenhetnek az égen, csapadékra viszont sehol nem számíthatunk. A szél északira fordul, és több helyen megélénkülhet. A hőmérséklet maximuma 30 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
1: Viki, Laci,
2: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs!
0: Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
3: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
4: Jó reggelt, szevasztok, jó reggelt mindenkinek, egy percen múlt el negyed hét, igazán nem szép, hogy mi akkor is késünk, ha nincs a Balázs. Hello, csajok!
5: Ez egy hagyomány.
4: És mi most már megtartjuk.
5: Jó reggelt!
6: Ez miért késés? Miért késés ez?
4: Jó reggelt. Ja, nem késés, csak így egy kicsit. Olyan furin szólunk, Gyula, nem? Vagy csak én úgy átültem ide a főnöki helyre. Főnöki helyre átülsz, megőrülsz.
5: Egészen más a szemléletmód.
4: Igen, figyeljetek, 17 éve dolgozunk úgy a Balázsral, hogy ugye ő ül a pultnál. Illetve annak idején nagyon régen még én kevertem, és akkor így csináltuk a dolgokat, és most már én annyira hozzá vagyok szokva, hogy ott ülök, ahol most a Júli ül, szembe, nem kell ezzel az egésszel foglalkozni, hogy amikor ő nincs, és ide, Zsüli ide ültet, hogy akkor kevergessé, meg csináljál, itt ülök ezelőtt a digitális szar előtt,
5: és meg vagy zavarodva.
4: Azt sem tudom, hogy mit kell csinálni, nem baj, majd belejön.
6: Lehet, most én abban az egészben az, aki nem figyel?
4: Persze.
6: És majd fogom,
4: Igen. Néha valamit mondja,
5: igen.
6: Igen.
4: Nem
6: na,
4: is miért? Úgy volt. Nem na, akarunk másról beszélni. Hú, de jó reggelünk lesz, te, ha már ügyes, hogy nem figyelsz. Mi a strandon voltál tegnap?
6: Nem, csak most én akarok lenni Balázs, akkor hogyha te nem tudsz Balázs lenni úgy, ahogy a Balázs szokott Balázs lenni, akkor valakinek ezt be kell tenni az energiát ide.
5: Ki nap fogyatkoztad magad?
6: Igen, a gyerek nem akar strandra lenni tegnap, úgyhogy most örökbe adom.
5: Mi történt? Megtaláltad a legközelebbit?
6: Nem, hanem most egy baráti társaság felütötte a fejét az életében, aki fontosabb neki, mint az édesanyja. Igen, és ez van, úgyhogy egyedül maradtam a strandos igényeimmel, úgyhogy majd holnap újra bevesszük azért, mert a szigetre megyek. De igen, szóval ez történt, viszont megnéztük a napfogyatkozást, mert a férjem szerzett olyan szemüvegeket.
4: Honnan elment, szerzett?
6: Elment, és volt egy optika, ahol árultak ilyet, tegnap délben jött meg a szállítmány.
5: Pult alól,
6: és sorban álltak az emberek, és ment az üzekedés, és a férjem mondta, hogy egy csecsemőt a karjában tartó nőre ráüvöltött egy férfi hátulról, hogy miért hármat vesz. Miért nem csak egyet, azt adják körbe. De ez egy papírszemüveg, tudod, így, amiben végtelen mennyiségű rendelkezésre állt. Óriási volt, azt mondta a férjem, aki egy kicsit ennél, hát hogy is mondjam, így izmosabb test akart, mint egy csecsemőt a kezében tartó hölgy, és valahogy ő nem kapott ilyen megjegyzéseket. Pedig
4: nem értem,
6: az egész társasházat vásárolt.
5: Ugye este 7 órakor eszméltünk, hogy hogy mindjárt lemegy a nap, úgyhogy átkapogtunk a szomszédhoz, hogy van esetleg valami eszköze erre. Adott egy olyan hegesztő pajzsot, hogy amögé egész vekkelebe bújhatott volna.
4: Láttam a fotódat.
5: Hallod.
4: Igen, nagyon jól néztél ki
6: vele. De mit tud a szomszéd, amiért rögtön hozzámentél? Honnan tudtad, hogy oda kell mennie?
5: Mert nekünk nagyon megbízható szomszédaink vannak. Ugyan van egy teljesen felszerelt, még mindig felszerelt autó alkatrészt gyárunk, konkrétan egy egész üzem a garázsunkban, de hegesztő szemüveg, meg ilyesmi az nincsen. Úgyhogy fogtuk Zoliékat, felcsörgettük, nagyon örültek nekünk, és adtak egy ilyen hegesztő szemüveget.
4: Zolinak sok ilyen szemüvege van?
5: Zolinak mindene van. Zoliék
4: na jó, van. Ha én nekem lenne hegesztőgépem otthon, akkor ahhoz, de várjál, ahhoz mondjuk maximum egy ilyen szemüveg lenne, vagy pajzs. Ha én azt odaadom neked, mint szomszédasszonyom, akkor én mind nézem. Vagy ja, Zoli leszarta az egészet.
5: Zoliék letolták, úgyhogy odaadták a hegesztő pajzsukat, mi kimentünk a Nagykörösi úti felüljáróra, egy kicsit öleltünk. Julika belenézett a napba, 3 percig káprázott a szeme, addig pont beállt a napfogyatkozás, mire újra láttam, addigra le is ment. Úgyhogy körülbelül ennyiből állt az egész napfogyatkozás, de rengetegen voltak. Szerintem most tegnap azt mindenki nézte, hogy végignéztem itt az Instagramon, meg a Facebookon, kb. Mindenki ezt posztolta.
4: Nem tudom, én kimentem a tópartra, mert ugye kis családom még nem érkezett haza. Egy haverom hívott 7-kor, hogy ő nem nagyon tudja, hogy ezt honnan kéne nézni. Hát mondom, gyere le hozzánk, mert ő fönnlakik a hegyekbe, és ott abszolút kitakarja, tehát mire elér kezdett az, hogy már lenne napfogyatkozás, addigra náluk lemegy a nap. Ő se jött le senki, kimentem a tópartra, 3 ember állt mindösszesen. És figyelj, szerintem úgy ment el a fél országnak ez a tegnapi napfogyatkozás, hogy szartak rá. Tehát, hogy nem
6: volt teljes, és ugye ez maximalista ország. Igen. Nem lehet
4: kiszűrni a szemükre. Hát ahogy Dajcs Tamás megírta, hogy ugye ők annak idején még ezt el tudták intézni, de Magyar Péter már el sem képes.
5: Féltek, hogyha valaki idén lemaradt, akkor jövőre is lesz, Spanyolországban.
6: És
5: igen, és be lehet ezeket foglalni, már most ezeket a jó kis utakat. Viszont a csillaghullást azt csak a gyerekeim nézték hajnalban, hallgattam, hogy húzogatják a székeket az udvarom. Ők kimentek, ők nem aludtak el, mi erről lemaradtunk.
4: Nálunk minden évben az volt, hogy ott mellettünk van egy ilyen szabad terület, a ház mellett, és oda mi kifeküdtünk a gyerekekkel, meg a békával, és néztük a csillaghullást. Gyerekek, megöregettem.
5: Ennyi?
4: Én megöregettem. Tegnap is ez elhangzott, hogy apa, ma van a izé, a csúcs, perzeidák jönnek, ahogyan a fogyatkozás, nagyon szépek, mondom, én biztos, hogy nem. Én, ha kifekszem valahova, az maximum elasszom. Az ágy. Igen, maximum az ágy. Hogy vannak dolgok, amit így idősödő emberként elengedsz?
6: Idősödő rádiós emberként. Mert én most szívesen kifeküdtem volna, ha nem kellett volna reggel korán kelni. De hát ugye,
4: a 4.30 ez tudja.
6: Ez tudja, egyrészt, másrészt pedig arra gondoltam, hogy hát reggel kivet az ágy magából, és akkor idefelé meg tudom még tekinteni őket.
4: De nem vetett.
6: Nem vetett ki. Nem ölelt engem.
4: Hát meg már most mikor kellett volna az 4-kor elindulnod?
6: A 4-kor még látszottam, szépen bizony, azt hát mondták, azt ígérték.
5: Igen, 4.30-kor még egészen kellemesen sötét volt, úgyhogy még ha bármi lepotyogott az égből, aztán még láthattad semmi. Nézted?
4: Júlus, te nézted? Hát. Nézted volna.
1: 4.30-ra megyek.
4: Te olyan aranyos vagy, hogy azt gondolod, hogy én tudom, hogy melyik a te mikrofonod, mondjál?
5: Ne, érdekes, mutogasd el.
1: Ugye én 4.30-ra megyek ki a buszhoz, de semmi nem volt akkor már.
5: Hát mert lefelé néztél.
4: A fővárosba.
1: Hát
4: egy csomó fény
1: az
4: van.
1: Az majdnem vidék már, Budapest utolsó háza. Tehát ott látni.
4: Hallod, ez milyen arcos? Budapest utolsó háza.
1: Utánunk erdő van, kész.
6: Én nem tudom, hogy ez most egy flex. Most flexel ezzel?
4: Igen, azt éreztem, hogy ez nagy képű. Hát tudod, aki Maldívra járt nyaralni, érted? Budapest utolsó házában lakik.
6: Ha Zsülki ül az erkére, akkor jó eséllyel leszel, tehát hogy akkor bármilyen vadállat lesekedhet, tehát vaddisznókra fognak a izé alatt. És
4: az a bűző 8-on lakik oda, vagy? Tudod, oda nem ugrik föl.
1: Már láttam fotót vaddisznóval.
6: De az alsó szomszéd volt.
4: Gyula maga a természet lágy öle.
6: De van ilyen, hogy ülsz a teraszon és kullancsos vagy?
1: Vagy nincs teraszom, kis erkélyem.
6: Erkélyetek van. Nagyon nehéz elképzelni az éles stílus. Tehát akkor ez egy emeletes ház az erdő szélén?
1: Ja, hát rét, és utána van erdő.
5: Ez egy kúria.
6: Rét. A Majorban, ahol élek, ugye?
4: Vagy igen, ez Major... az, amivel tudsz arcoskodni, hogy én tulajdonképpen egy erdőben lakom. Igaz, hogy a 7-en 30 négyzetméteren egy panelban, de ez egy erdő. Hát gyerekek. Így van, tulajdonképpen tökre igazad van, lehet vele flexelni, patakpart és erdő.
6: Én azon gondolkodom neki el, hogy mi történt ott az építkezés, hogy nem terjeszkedett tovább a város abba az irányba. Tehát miért mondták azt, hogy eddig és ne tovább.
5: A veszélyes hulladéklár akkor megállította őket.
6: Tudod, ez volt pedig, nem tudom, hogy esetleg ott volt valami makasítás, vagy valami.
1: Nem, tele volt sittel szerintem.
5: Így van, igen.
6: Sittesek.
4: Oda még egy utolsó házat építettek, hogy Gyulának jó lesz, köszönjük szépen, itt a város határ, ennyi, nem megyünk tovább.
5: A Löszfal felé nem megyünk, mert az omlik.
6: De van például szennyvíz nálatok, Zsül? Vagy pedig ugye az van.
4: Igen, csak az van.
1: A patak, tudod, hogy van.
6: A patakban mossátok a ruhákat?
1: Persze.
6: Mert hogy arra gondoltam, hogy ilyenkor a közművek ugye szoktak azért akadozni, amikor ilyen nagyon szélén lakik az ember, hogy van ilyen valami, ilyen porlasztóval szabadultok meg tőle, vagy mi a helyzet?
5: Ja, hogy hozzá már nem jutottak el a közművek. Igen. Csak egy része.
6: A mókusok mossák a gatyáikat.
4: És egyébként meg megírták, hogy legyél kedves, fordítsál rajta, hogy te laksz Budapest első házában.
1: Igen.
4: Ez ugye? Tehát ahogy jössz befelé, akkor te vagy az első, és akkor ez így mindjárt jobban hangzik, mint hogy Gyula az utolsó házban lakik, nem, ő az elsőben lakik. Ahogy beérsz, rögtön vele találkozol.
5: Csak nézőpont kérdése. Így van.
1: A legszélén, igen.
4: Te melyik a Juli mikrofonja?
5: Nem, én mindig én vagyok a béna, aki nem Julit kapja be eléggé.
1: Megoldom fél után.
4: Megoldod a Juli?
5: Mert neked sokkal határozottabb az orgánumod, és most én ülök a te mikrofonod.
4: De azért előtt, akartam rá tenni egy kis hangerőt, csak nem tudom, hogy melyik ez a sok bízgencsünk közül, melyik
5: majd
4: vagy te.
5: A Zsülcivel fixáljuk. Te is figyelj, kire cserélt le a lányod?
6: Nem akarok neveket mondani, de elmondanám, hogy 6 év alattiak ráadásul. Ez fel a legjobban, hogy 7 éves a lányom.
5: Mi többet tudnak?
6: Azt tudják csinálni, hogy szerintem a gyereknek nagyon hiányzik a közösség, és kezdjétek el visszaszivárgott az óvodájába. Azzal, hogy ugye hogy most másodikos lesz az általános iskolában, és visszaszivárgott az óviba, mert most ő ott segéd dadusként segíti a csoportot. Tehát jön, megy és intézkedik. Ilyen munkaerőhiány van. Azzal, hogy így kifigyelte őket, azokat kurjogatnak, jól érzik magukat, és mondta, na ennek véget vetek, és beálltad, és imádják, na, nagyon cuki, jön, megy, intézkedik, altat, simogatja a hátukat, és akkor ül. Mellette két itt a kis csoportos, és simogatja hátuk, hogy alukáljátok, alukáljátok.
5: De mit kereső ott bent? Vagy hogy került oda be? Vagy
4: bevették.
6: Bevették, mert ott lakunk mellett az új mellett, és akkor átemeltem a kerítésen, ja, azt leszaltam.
5: Anya elmegy a szigeten.
6: Átadtam, mondjátok meg, hogy melyikünk ki. Aztán kit érdekel. Nem, hát az van, hogy így jóban maradtunk az óvodával. Tehát, hogy így nem szakítottuk meg a kapcsolatot. Nem volt ott most több mint egy évig, tehát nem járt így vissza, de most így megkifigyelte őket. Azok ugye kézműveskednek, meg a strandolnak az udvaron, hát azt nem jó.
4: Na,
6: az nekem.
4: Hát akkor persze én is beugrom ebbe a dologba.
6: Igen, meg ugye most ő szenior, tehát no, járt ugye mondani, milyen már iskolába járni, tudod, ilyen alumni, így visszajár. Így,
5: és oltogatja a kicsiket?
6: Nem, nagyon törődő, igen, és ő azt élvezi, hogy ő most ilyen big sister.
4: Ez, édesem, ami az anyjának nagyon jól megy, az oltogatom a többieket, az majd később fejlődik ki.
5: Ő ilyen anyáskodó.
6: Nem, ahhoz legkisebb testvérnek kell lenni. Tehát ugye az van, hogy ő egy egyedüli gyermek, én pedig ugye háromból volt a legkisebb. És ez másfajta erőfeszítés.
4: Hát ha ott nem dolgozhat ki a védekezési mechanizmusodat, neked véged volt.
6: Azt mondták anyámik, hogy úgy aludtam kiskorom, hogy az egyik lábam be volt így, fel volt így hajtva, hogy ilyen rugásra készen. Hogyha bárki jön, akkor azonnal melkasba tudja rugni. Úgyhogy ennyit mondanék kell erről, hogy ott milyen viszonyok uralkodtak. Ehhez képest az élenyom úgy aztán, mint Jézus Krisztus, akit éppen levettek a keresztről. Tehát így,
4: igen, kicsit nyugodtabb a környezet.
6: Más, igen.
4: Na most akkor a kitelepülésen ott, ahol hogy hívjákunk lesz, akkor nagyon meggondolom, hogy éjszaka besunyogok-e hozzá.
6: A gyengék ne jöjjenek, Feri. Aki oda akar férni a mackóhoz, vagy a mézes csuporhoz, pontosabban annak el kell viselni a mackó ölelését. Így van, ez így van.
5: Ehhez nem kell legkisebb testvérnek lenni. Nálunk a testvéremmel ugyanez volt. Mi csak ketten voltunk, én voltam az idősebb.
6: De melyik ötök volt a legkisebb?
5: az öcsém volt a legkisebb.
4: Váltva
5: voltunk. Azok a fájtok, amiket pitoltunk.
6: Muszáj volt verekedni. Ez a 80-as, 90-es években ez egy kötelező eleme volt a szeretetnek.
4: Most nem mondjátok majd, ma a testvérek nem verik egymást.
6: Nekem úgy esett ki az első fogam, hogy a szomszédbácsiba beleraptam.
4: Várj, de ok nélkül, vagy valamit tett az ember?
6: Nem, az volt, hogy ő is ilyen játékos volt, mindig játszott velünk, és nagyon szeretem Feri bácsit, és akkor a lényeg, hogy játszottunk, és akkor közénk állt, és akkor tudom, hogy dobált meg tudom minket, és akkor úgy éreztem, hogy ezt már nem tudom lenyűrni erővel, úgyhogy csalni kell, úgyhogy fogta, és így az alkarjába beleharaptam, és benne maradt a fogam. És aztán annyira örültünk ennek, hogy elmentünk a Mekibe megünnepelni. Szóval, igen.
4: És kiőrzi a fogat, mert ugye ilyenkor a szülők a kiesett fogakat el szokták tenni, de akkor most várják, akkor szomszéd bácsi őrzi.
6: Utána fogtam és lenyeltem, hogy a kálcium visszakerüljön a szervezetembe, mert arra szükségem volt, hogy nagyra tudjak nőni. Nem tudom, hogy hova lett a fogát, akkor nem gyűjtötték, ez csak ilyen úrimulatság.
4: Ez úrimulatság, meg a fogtündér,
5: hogy nem,
4: meg ez.
5: Ne hülyeskedjél már,
4: hát nekem egy sincs meg. Már nem most még megvan, hanem ilyen gyerekkori. Nekem anyám kidobálta az egészet. Mi a francot gyűjtöttünk volna?
5: Nekem anyám gyűjtötte. Bent volt az üveges szekrényben. Az üveges szekrény volt az, ahova mi nem nyúlhattunk be, vagy csak nagyon ritkán. És ott volt egy ilyen kis pohárka, és abban gyűjtötte a fogainkat. Hogy egyébként mi a célja egyébként annak, hogyha valaki elteszi a gyerekfogát?
6: Nagyon nehéz amúgy eltenni a gyerekfogát, mert ugye csak néhány esik ki. Tehát az enyém a felé lenyelte.
4: Legtöbbi eltűnik.
5: Én egyet se nyeltem le. Anyám akkor a perverz mosolyjal csavarta ki mindig a számból a éppen lifegő fogakat.
6: Nekünk volt a madzagos módszer, amikor rákötötték az ajtót, azt tudom, de hogy aztán jól tűnt a termék, azt nem tudom.
4: Egy teljes generációt traumatizáltak ezzel az ajtós módszerrel. Hát az, mikor apád rákötötte a fogadra a madzagot, és láttad, hogy elindul az ajtó felé, és hogy majd
5: veszi a lendületet.
4: Becsapja, és veszi. Hát figyelj, én ott szerintem ott mindenki összeszarta magát. Az elsőnél még nem, de mikor a második is ez volt, akkor azért már tudtad, hogy mi következik.
5: Figyelj, mi a madzagig sose jutottunk el, mert anyukámnak volt egy ilyen fixációja, hogy ő nagyon szerette kiszedni a fogakat. Így éppen...
6: Egy kurkászásnak ezt a fajta...
5: Volt benne valami
4: ilyen
5: perverz...
4: Van, pattanás nyomnak, valakinek fogat szednek.
5: Egy ilyen perverz öröm, igen, és ő, ha éppen hogy csak elkezdett mozogni, tehát nem az,
6: hogy éppen csak a karomettől történettől.
4: Rosszul van, cukros vizet.
5: Hogy fogta és nyitotta a számot, és már így szedte ki.
6: Ez olyan durva, de én amikor a lányomnak kiesik a fog, én látom, hogy megmozgatja fogát, mert attól is így azt hiszem.
4: Fura kapcsolatban voltál anyáddal. Na, elmegyünk, földolgozzuk ezt az eseményt, amit a Júlia az előbb lefestett, jönnek a hírek. Lehet jelentkezni fekete-fehér igen-nemre, van még dárcos belépőjegyünk, azt arra adjuk, vagy az nap hallgatója? Most mit adunk? Pándorfi vásárlási utalványunk van, az ugye egy ilyen biztos ajándék, aki meg legyőz bármelyikünket, az még kap egy Balázsékos ajándékcsomagot is, mint azt az egész ország nagyon jól tudja, a főnök forgatni van, úgyhogy majd hétfőn jön, vagy nem, ki tudja, az ilyesmi.
6: Ez majd rácsörgünk.
4: Az biztos, persze, hogy fogja szeretni.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
2: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen,
5: a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
7: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Azt hiszem, az egész utca elmozdult.
7: Otthon is érhetnek meglepetések.
9: Az egy dinoszaurusz!
8: Futás!
7: Anne Hathaway, Ewan McGregor.
10: Mit fogunk csinálni?
11: Túl fogjuk élni.
7: Az Oak Street vége. A mozikban.
12: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
13: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg, aki Zolika, derekkoncerten pogózok.
14: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
15: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
16: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
17: Carglass javít, Carglass cserél.
18: Reklámot hallottak.
7: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: Reklám.
19: Annyi út áll előttünk. Van, amár rég ott kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra van.
7: További részletek. Steba Kft. Pécs, Zsolnai Vilmos utca 109.
20: Vetőmag Bolyból. Közeledik az őszi kalászos vetési szezon. Keresse a jó kenyér a minőség és a mennyiség ígéretét. Kis és nagy tételű kiszolgálás. Információ a 0620 95 05 146-os telefonon, az info@boy.bonafarm.hu e-mail címen. Vásároljon vetőmagot Bolyból.
21: A Papírvárnál szeptember 11-ig bármilyen iskolaszert vásárolsz, 20% kedvezményt kapsz. Ráadásul mindent egy helyen megtalálsz, és még segítenek is neked. Téged is vár a Papírvár, Pécsen, a pláza mellett.
2: Augusztus 15-én újra Belga a Káptalan kertben. Sajátos humor, kultikus dalok és hamisíthatatlan koncertélmény vár mindenkit. Káptalan kert, ahol a pécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.
22: Reggeli rohanás, edzés vagy munka? Frissülj fel a Drink 81 funkcionális vitaminitalaival. Drink 81, boost your body and mind.
23: Villány ezen a héten új ritmusra ébred. Augusztus 15-én Wine & Vibe Fesztivál a Maul Borászat udvarán. Az első 200 vendég ajándék repoharat kap. 9 fantasztikus DJ, Breda Bia, Ezbekka, Nigel Stately, Andro, DJ Up, Voksánvirág, DJ Boss és DJ Eddie. Premium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál augusztus 15-én a Maul Borászatban. Szerezd meg kedvezményes elővételes jegyed még ma. winevibe.hu.
7: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: végig napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is, csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is, a legjobb válogatásban. A Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottál.
1: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Nemzetközi Néptáncfesztivált rendeznek Mohácson. Napközben legfeljebb 30 fok várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Augusztus 16-a és 19-e között rendezik a 29. Mohácsi Nemzetközi Néptáncfesztivált, ahol helyi és hazai, illetve határon túli magyar néptánc csoportok, illetve külföldi formációk is részt vesznek. Ezúttal bolgár, lengyel, olasz és bosznia-hercegovinai csoportok látogatnak el a városba. A fesztivál első 3 napján este 8 órától a csoportok hosszabb önálló műsort adnak a Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola szabadtéri színpadán, míg a zárónapon a belvárosban menettáncot, este pedig gála műsort láthat a közönség. Folytatódik a régi típusú személyi igazolványok cseréje, ám az országgyűlés döntése nyomán egyes ügyeket év végéig még el lehet intézni a könyv formátumú okmányokkal. Az igazolvány használható például a Magyar Államkincstár nyugellátásainak átvételére, illetve egészségügyi szolgáltatások igénybevételére. Az első júniusi felhívás után több mint 100 000-en cserélték le igazolványokat, ám 57 ezer ilyen régi típusú igazolvány még mindig a lakosságnál van. Augusztus utolsó hétvégéjén rendezik a férfi vízilabda magyar kupa csoportkörét. A PVSK mecsek fűszért a vasas plakettel, illetve az UVS-evel került egy csoportba. A három együttes körmérkőzéses találkozókat játszik augusztus 29-én és 30-án. A három csapatból pedig csak az első helyezett jut majd tovább a legjobb 8 közé.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
3: A Magyar Közút tájékoztatása szerint folytatódnak a csomópontépítési munkák a 6-os úton Hírt térségében. Útszűkület lassítja a forgalmat a helyszínen. Felmarták az aszfaltot a Pécs-Vajszló összekötő út egy szakaszán, itt is útszűkület lassítja a forgalmat. Építési munkák miatt van sebességkorlátozás a Mohácsi összekötő úton az év végéig. Sebességkorlátozásra kell számítani a Bissei bekötő úton is. Siklós térségében utat építenek, a helyszínen sávlezárás lassítja a forgalmat. A Hungaromet mai napra szóló előrejelzései szerint nagyrészt felhőtlen napos száraz időre van kilátás. Helyenként fátyolfelhők megjelenhetnek az égen, csapadékra viszont sehol nem számíthatunk. A szél északira fordul, és több helyen megélénkülhet. A hőmérséklet maximuma 30 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel csak igazi mai sláger megy.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
0: Ez a Rádió 1.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Jó reggelt, szevasztok, 3-4-7 lesz 3 perc múlva.
2: Jó reggelt!
1: A lányokkal tartózkodunk ma és holnap adásban, mert hogy zajlik a...
3: Ciklus összehanguló adás.
2: Az.
1: Tényleg. Az igaz egyébként, hogy összeálltok?
3: De végén megtudjuk.
1: De most
2: szerintem... Zsül, valami ficereg már?
3: Hogy vagytok?
1: Hogy állsz, hogy ez, Gyulus? Hát nem, most ez nyilván kevés idő ahhoz, hogy ez megtörténjen, de dolgoztatok úgy együtt, sok csajjal, hogy...
3: Köszönöm ezt a kérdést, Feri.
1: De ez tényleg érdekes.
3: Amikor a fonóban voltam még operatív vezető, akkor ez egy gyakori probléma volt, mert ugye az volt, hogy...
1: Hogy egyszerre jött mindenkinek.
3: Igen, és akkor nem tudtuk kimenni ki a mosdóba.
2: De körbeadták a tamponos dobozt.
3: Amit kötöttünk gyapjúval.
1: Nem vagy izével, barátnővel, azt is szokták mondani, nem?
2: Családtagjaimmal.
3: Nekem szinte csak férfi családtagjaim voltak.
1: És velük nagyon nehéz.
2: A lányod meg még nem aktuális. Összehangolódik egyébként, igen, egy idő után.
1: Na, látod, simán. Ennyire voltam kíváncsi. Ennyi a válasz.
3: De nem tudom, hogy jogosult vagy a kérdésre, Feri. Tehát nem tudom, hogy feltelted ezt a kérdést. Feltelheti ezt a kérdést?
1: Erről mi nem lehet beszélni.
3: Velünk? Nem az, hogy velük általánosságban. Mi között van hozzá, Feri?
1: Hát az, hogy kíváncsi férfi vagyok, és megkérdeztem, hogy ez létező dolog, mert olvastam róla.
2: Létező.
1: Azt hittem, hogy vagyunk ilyenbe.
2: Vagyunk. Összehangolódik, igen. Ha sok csajjal dolgozol együtt.
3: Én még hezitálok ezzel, hogy beengedjek a belső körbe.
2: Csináljunk majd egyszer egy ilyen közvéleménykutatást, mert itt a szerkesztőségben az itt dolgozó kollégák nagy része nő. Úgyhogy majd egyszer végigmegyek egy ilyen menzesz naptárral, és akkor
3: megkérdezem. Igen, lassan menopauza naptár lesz, csak ennyit tennék hozzátenni a dolgokhoz, hogy nem akarok az indulatot elérni. Kevés az ifjú titán.
2: Mi a helyzet a hullámaitól?
1: Egy piros meg egy zöld lapot nyomtas meg ki, Laci, légy szíves, és akkor azt Eszternek odaadjuk, és ha olyan felé megyek, akkor csak így föltartod a pirosat. Jó, hogy ez, Feri, neked ehhez nincs jogod. Piros.
3: Nem tudom, most ízlelgetem ezt a kíváncsiságot, amit felütötte a fejét, hogy ez legális egyáltalán.
1: Egyszerű, természetes férfiúi kíváncsiság, hogy ez működik, vagy se. Ennyi volt benne, de már én dobom
3: az
1: is.
3: Az érdekel, hogy ennek megvan-e
2: a férfi... Első kávé után van-e kaki.
3: Hogy megvan-e a férfi megfelelője ennek a dolognak, hogy van-e, hogy összehangolódik a merevedésetek például.
1: Persze, mi tök máshogy, vagy ugyanazt a pornót nézzük. Persze, egy csomó ilyesmi van.
3: De nincs olyan, hogy Balázsra egymást néztek, és mind a kettetek merevedése
1: most.
3: Nem?
1: Most megjött.
3: Vagy amikor ez történik, akkor mi a szobában szoktunk lenni, vagy csak ti ketten vagytok ott.
1: Nem, ott vagytok. Megnyugtatlak, hogy ott vagytok.
2: És oldalra sandítanak, és ott van Zsül is, akinek szintén csillog a szeme.
3: Zsülnek szerintem folyamatosan merevedése van, azért csillog a szeme. Az jó, hogy csendbe.
2: De ez már a vérnyomás miatt.
1: Gyulus, milyen jókat feltételeznek rólad. Hát oda néz, még megy előre.
2: A Zsül reggelente van-e még merevedés? Mesélj. Engedj be minket a legbelső körbe.
1: Már elmúlt.
3: Én nagyon félek abban a körből, hogy fog kiderülni Zsűről egyszer. Tehát, hogy Zsűlt egyszer nem tudom, tényleg elrabolják, és akkor elkezdik felderíteni az életét, és hogy kiderül, hogy a munka után miket csinál. Szerintem
1: és annyira félreismertük. Hát most gyerekek, ez a nyaralása. A férfi, aki állandóan a izébe járt, ugye? A Tátrába. Hogy kisázikó, jaj, de jó, hogy hűvös van, meg minden. 10 napig feküdt a Maldív-szigeteken, mozdulatlanul.
2: Megtolta a Luxit rendesen.
1: Igen, de hát most jön ki az igazi Zsűl szerintem.
2: Igen, megérkezett. Azt hallottad, hogy mi volt az utolsó napi ajándékuk? Hogy átköltöztették őket?
1: Hogy ők valami... Hova egy lakatlan szigetre? Ellátás nélkül?
2: Elvitték őket Máléba, hogy ott a reptéren egy kicsit hesszeljenek. Nem. Azt kapták ajándékba állítólag, de mondd el.
4: Mi? Egy szölöpös házra sikerült.
1: Szölöpösre.
4: Igen, tehát tengerparton laktunk először, és utána meg átköltöztetek az utolsó napra ajándékként egy ilyen upgrade-elték magát a...
1: Azt hittétek, hogy nászutasok vagytok, vagy mi volt?
4: Nem tudom, mi volt az indok, de szerettek minket, és ezért...
3: De nem az volt, hogy szét akartak költöztetni?
1: Te maradsz a
4: külön-külön volt.
3: Csináltok egy hangos. Másik házat, amennyiben folytatódik ez a ramazúri.
2: Hangosak ezek a magyarok.
3: Valamelyik őfék át kell költöznie.
2: Magyarok voltak még rajtatok kívül?
4: Voltak sajnos.
2: Igen, volt sajnos.
1: Sajnos.
4: Voltak, értettük a... amit mondanak, sajnos.
3: De nem lehet, hogy csak nagyon válogató szókincsű nem magyarok voltak, akik hasonlóan ilyen balkán népe volt?
1: Há, vagy finnek, ugye? Itt rokon nyelv.
4: Nem, finnek nem voltak. Nem voltak. Biztos, hogy nem voltak, de magyarok.
3: Ne, ne passzol nekem a szalonnát. Milyen jó ez a dagadó.
4: Nagyon sok ázsiai volt, tehát azt tuti, azt ellepték a szigetet, de magyarok is voltak, igen.
2: És ez a cölöpös ház az ilyen üvegpadlós volt, ahol így benézel a
4: Nem, nem az a típus volt. Volt medence, volt, és ez a háló volt, amire így rá lehetett feküdni, és akkor közben folyamatosan
2: amit néha beengedtek a cápák közé.
4: Vízbe lévő különböző állatkákat.
1: Így csináltad kockásra a hasadat? Ugye más edzéssel zsűrrá fekszik egy hálóra.
4: Így van, kockás lett.
3: Én nem tudom, hogy lehet-e értékelni a Maldív-sziget szépségét, anélkül, hogy ott legyen a veled pucéron Lackó. Hogy tudod tász vele?
2: Nem tudsz elvonatkozni.
4: Nem, nekem
3: hogy
4: sikerült.
3: Az, hogy tud szép lenni ez az egész szigetcsoport, amikor nincs ott egy pucér Laci, aki kért téged, hogy az enyhén ilyen homokba bepanírozott popóját fotózd, miközben távolodik el a naplementébe. Hogy mit tud adni még a sziget így egyáltalán?
2: Isten,
1: semmit. Nyomorult hely az egész.
2: Annak a projektnek én a mai napig nem tudom a történetet. Ti elindultatok valahova?
3: Reggelizni indultunk el. Én mondom, az volt az első napot, cicanadrágot, még azt tudtam, milyen mi a sziget, meg egyáltalán elmentünk reggelizni, majd hazafelé feltáltuk ezt a helyet, ami ott volt, és mire oda néztem, Laci már pucér volt, és mondta, hogy na, abból a szögből kell csinálni, amit én mondok. Kövesd az utasításaimat, ha nem ugyanúgy történik minden, ki leszel rúgva, és akkor tudtam, hogy ez fontos. És volt minden szaladgálás, hempergés, amit el kell képzelni. Nagyon szerettem.
1: De legalább a második napot megvárhatta volna, nem?
2: Nem, hogy ezt
1: nem volt kicsit, kicsit így aklimatizálódjon az ember. Azokat felhasználtad a képeket, Laci?
2: Na, hogy?
3: De úgy azért volt fel. Jó, mert akkor nagyon feszes volt, így a repülőút utáni vizesedés miatt. És az volt a fontos, azt meg kell dovagolni, mert hogyha nem, ugye, hát akkor másnap már ugye jön az all inclusive a plöttyettség, azt azért nem engedhetjük meg magunknak.
2: Igazából Laci, ha kell, ha nem levetkőzik, bárhol vagyunk.
3: Ezt nagyon nagyra értékelem Laciban.
2: Kicsit összejövünk, nem is kell, hogy igyon hozzá nagyon sokat.
1: Azt tudjátok, hogy ezt egyébként büntetik?
2: Ott mit? Ott nagyon.
1: Igen,
2: ott.
1: A mesztelenséget?
2: Aha.
3: De nem volt teljesen messze, mert homok fürdőruha készült.
1: Azt nem lehet homokkal eltakarni, ami ott van. Azt nem lehet eltakarni, úgyhogy ez kevés.
3: De voltak egy kis ázsiai családok, akik ott billegtek még a parton, és nagyon gyorsan szedték a kis lábaikat, akkor meglátták, mi folyik.
1: Hogyan ürítsük ki a Maldív-szigetek egyik partszakaszát?
3: Nagyon gyorsan elhagyták a helyszínt, szóval aztán ez működött.
1: És ha most mondjuk, a Maldív-szigeti kormány vagy hatóság meglátja azt a képet Laciról valahol.
3: A Maldívok.
1: A Maldívok meglátják a szósőbe, akkor utólag is perelhetnek, Laci?
3: Levadásszák őt.
2: Kitoloncolják.
3: Betoloncolják.
1: Igen, eljönnek érte, és egyszer csak
3: visszatoloncolják.
1: Aj, de szép volt az. Én mondjuk idén is mennék valahova főnök.
2: Apropó főnök. Fogjuk mi ma dezinformálni, illetve informálni a főnököt?
1: Szerintem igen.
3: Azt
1: hiszem, mikor indulnak? 8-kor? 8-kor indul?
2: 9-kor.
1: Az utolsó, akkor az utolsó
2: órában. Mi ez az ázás? Felkelnek, reggelizgetnek, wellnesselnek. Hát 6 órakor kell elindulni.
1: Szerintem Balázs kérte, azt mondta, kellek én elégszer 5-kor, meg 4:30-kor, legalább most hagyjatok békén. Hát akkor sokat nem tudunk informálni, mert 9 órától már ott van egy fél óránk, még órácskánk.
2: Azt tudjuk, hogy most az országnak melyik részén van?
1: Budapesten, tegnap Budapesten, és egyébként az van, gyerekek, hogy tudom, hogy jó ilyen hírvivőnek lenni ebben a dologban, de most mindenki, aki lát valamit ezzel a műsorral kapcsolatosan, azt azonnal kiposztolja. Az a helyzet, hogy nem lesz érdekes a műsor. Mindent tudni fogsz.
2: Azért lesz minden érdekes a műsor, mert szerintem direkt vannak olyan emberek, akik össze-vissza kavarnak.
5: De most a főnök, jó reggelt, szevasztok, én láttam, mert mindig fölhozza, így, ugye hát az ember, hogyha így benne van ugye a médiában, kérem szépen, akkor látja ugye ezeket a posztokat, ők most Kecskeméten vannak egyébként, mert nagyon-nagyon sok olyan csoportot láttam, Budapesten zajlott a játék jó része tegnapi napon, azt is láttam, de a főnök úr egy butik hotelbe le lett fotózva, ami bejárta a közösségi médiát, ahogy éppen megfáradva ott el egy butik hotel ajtajába, Kecskeméten.
2: Kecskeméten vannak.
5: Kecskeméten vannak, igen, tehát onnan indul 9-kor a játék, ezt hát mondom így.
1: Hát neki, fölhoz, a többiek neki, az,
5: hát
1: nem
5: a többiek az Isten tudja,
1: vannak.
5: Hol vannak, azt nem tudom, de ők Kecskeméten vannak.
1: Na mindegy, ha tudunk valami infót, akkor addigra eldöntjük, hogy kiknek szurkolunk, hogy az elkapoknak vagy az üldözötteknek, és akkor ehhez mérten fogjuk majd tájékoztatni a nagy közönséget. Jó?
2: Közlekedési ennyi. Hírek, Dunavízállása, és éppen kit hol látunk.
1: Illetve a fekete-fehér, igen, nem. Szia Ági, itt vagy még?
6: Szia, igen, itt vagyok.
1: Bocsát,
6: jó reggelt.
1: Itt sziasztok. Anna jókorán bekapcsolt, csak mi itt közben a régi emlékeinket elevenítettük fel.
2: Elpucérkodtuk az időt.
1: Ja. Veszprémben vagy, és egy vegyipari gyárban gyártás előkészítő.
6: Igen, igen, ez így van.
1: Egy nyugodtan jár be az ember így a vegyiparba?
6: Nyugodtan, igen, egyébként nagyon biztonságos a munkahelyünk, én nagyon szeretek itt dolgozni, úgyhogy aggodalomra semmi ok.
2: Ha jól csinálod, akkor
1: igen, ha csak nem hibázunk. Egészen addig minden a legnagyobb.
2: Ha a tizedes veszőt jó helyre teszed, akkor már meg vagyunk.
1: Oké, Ági, kivel szeretnél játszani?
6: Én Eszterrel szeretnék játszani.
1: A legjobb választás.
3: Hát legyen. Igen, úgy képzelem el a vegyipart, amúgy, mint a Simpson családban voltam, amikor ment be Homer dolgozni, tudjátok,
2: a radioaktív erőműket.
3: Igen, hogy ilyesmiben spekulálok.
6: Ne gondoljatok ilyen drasztikus dolgokra.
2: De mi mire gondoljunk akkor?
6: Nem kell félni itt semmitől, tehát tényleg minden nagyon biztonságosan zajlik. Minden feltétel
1: most
6: adott.
1: Most érted, a mosószer is vegyipar egyébként, tehát nem tudom, hogy mit gyártatok. Ugye,
6: hát azt mondjuk, növényvédőszereket.
1: De mondjuk az egyje bonyibb.
2: A maradékot kiöntjük a kis patakba.
6: Jaj, ne is mondjatok ilyet.
1: Na jó, figyelj, akkor induljon a játék. 3-2-1, tessék!
3: Ágnes, itt vagy?
6: Szia, Eszter. Természetesen.
3: Van téma, amivel készültél? Vagy rám bízod magad?
6: Készültem. A kislányod is most megy iskolába? Jól tudom.
3: A kislányom másodikos lesz most.
6: Másodikos?
3: Bizony, hát szenior.
6: Le vagyok maradva egy kicsit. Nálatok
3: most
6: lesz kislánya...
3: az első?
6: Most fogja kezdeni az első osztályt, nagyon-nagyon várjuk.
3: Hány
6: már
3: éves?
6: Megvettünk mi. 6 éves.
3: Akkor elég fiatalon megy. Korai. Mostában mindenki 7 körül szokott
6: lenni. Muszáj neki, januárban lesz 7 éves, igazából nem tartom korainak.
2: Nem tartom korainak.
1: Júli! De jó volt elcsípteni.
3: Hogy elkapta. Júli úgy ült, mint egy nyest a duzzasztógáton.
1: Figyelt, szimatolt, és egyszer csak...
2: Bevérzett a szemem az erőalkötéstől.
3: Ugye úgy figyelt, hogy még senki nem figyelt. Én amúgy átsiklottam volna felette, de valaki megint a kávéját reggel.
6: Hát ez nagyon rövid volt.
3: Nem volt rövid.
1: Szerintem egy 10-12 másodperc.
3: Ugye 50 másodperc. Hoztad az 50. Figyelj, erre a férfiak büszkék, azt csak ennyit mondanék.
1: Hát sőt, ezt már kizsírjuk.
3: Ezt mondom, hogy ez már valami.
1: Jó, igaz, hogy ez túlsal együtt, ahogy szoktuk volt mondani, de meg vagyunk az 50 másodperce. Ági, viszont van egy külön nyereményed, figyelj.
7: Gratulálunk! Nyereményed egy 100 euró értékű vásárlási utalvány a Designer Outlet Pandor felajánlásából, mely mind a 160 designer üzletben és a center összes étterm

0: Sándorba.
1: Hallgatóséminget fogunk csinálni, ez lesz mostantól. Mindenkit megalázunk, aki nem tudja, mi a nyeremény.
2: Igen, sőt, neki kell bemondania.
0: Jó. Igen. Ági, ezt most még megúsztad, jó?
1: Ez az utolsó, hogy eltekintettünk ettől.
3: Jó, köszönöm szépen.
0: Puszi, hello, hello, hello.
2: Képzeljétek el, még soha életemben nem voltam Pándorban.
1: Nem, nekem pedig most mennem kéne Bécsbe. Valaki, aki jön Bécsből, írjon már rám. Mert én nem akarok menni.
0: Viszont hozni kéne valami.
1: Kéne kis csomagot hozni. Nem voltam egy Pándorban?
2: Nem, valahogy ez elkerült még.
0: És a magyar verzióban itt Budaörsön?
1: Vagy Polgáron. Vagy Biatorbágyon.
2: Voltam, oda már elkeveredtem, és azon gondolkodom, hogy hogy létezik az, hogy ez a Pándorf nevű jelenség nekem eddig kimaradt, mert hogy amikor picik voltunk, vagy gyerekek voltunk, akkor ilyen osztálykirándulással azért mi mentünk, tudod, ami csak azt célozta, hogy egyrészt elmentetek a Safari Parkba, ott megnéztetek néhány nagyon fáradt puputevét, majd hazafelé útba ejtettétek a legnagyobb ilyen plázát, vagy ilyen bevásárlóközpontot, ahol mindenki kazettát
0: akkor, vásárolt. Amikor te gyerek voltál, és osztálykirándulásra jártál, akkor még nem volt Pándorf.
2: Nem volt még Pándorf?
0: Szerintem nem.
1: Vagy... Hát én nem tudom. Én arra emlékszem, hogy már tínédzser, tehát ilyen tizenéves koromban tudtam a létezéséről, de én sem voltam, szerintem csak ilyen nem tudom, ilyen 20 éves, tehát 18 éves korom körül van, ilyesmi, de akkor nem tetszett, vagy valami, hanem azóta tetszik, hogy rájöttem, hogy mi a valódi funkciója.
2: Mi?
1: A valódi funkciója az, hogy kiszakadj a családi életedből, összeszed magad a három vagy több olyan barátnőt, aki szintén erre vágyik, és megszökjetek. Én kimentem a barátnőimmel Pándorfba, és a harmadik üzletben először bementünk a Lindt csoki boltba, és a harmadik közben a pánikrohamok véget, leültünk egy próbafülkébe a földre, megettük a csokit, amit vettünk, nagyon sokat röhögtünk azon, hogy miért ilyen nyomorultak az emberek, aztán pedig hazamentünk. De csak ezt, ajánlani tudom.
2: Ezt ilyen nagy leértékeléskor legalább?
1: Bármikor, ott mindig nagy
0: leértékelés.
2: Nem, de van a nagy leértékelés, meg van a nagy leértékelés leértékelése. Tehát a szezon végnék, a szezon vége, amikor akkor érdemes ám oda menni. Mert akkor megérkezel ruha országba.
0: Nem tudom, gyerekek, nekünk férfiaknak az büntetés. Tehát én egyszer mentem ki a BK-val, mondtam neki, hogy életem, azt csinálsz, amit akarsz, azzal jössz, akivel akarsz, de hogy én nem fogok bolyongani itt egy ilyen betonplacon a mikroházak között, és az egyikből ki a másikba. Figyelj, kicsim, csináljátok, ez nem az enyém.
2: De van egy ilyen megőrző legalább?
0: Van egy
2: szoba, ahol egy PlayStation,
0: ja, olyan
2: vagy
0: nincs,
2: valami, ahol
0: olyan nincs.
2: A férfiak elfoglalhatják magukat.
1: Elmondom a profik, hogy csinálják, meg kifigyeltem. A profik úgy csinálják, hogy megérkeznek, leparkolnak a lehető legközelebb, bemennek a bőröntboltba. A bőröntboltban vesznek maguknak egy gurulós bőröndöt féláron, és utána azzal közlekednek az üzletek között, hogy ne kelljen fogni a szatyrot. Mindent, amit vesznek, beleraknak a frissen vásárolt gurulós bőröndökbe, majd amikor végeztek, beülnek, még megesznek egy
0: lébekézezembelt,
1: igen, és akkor utána beülnek a kocsiba, és hazagurulnak.
2: És egy kötelező óriás kerék?
1: Ott nincs óriás kerék.
0: De. Hogy ne lenne? Pándorban, persze.
2: Van,
0: mikor voltál te utoljára? Évek óta.
1: Amikor nem volt
0: ott
1: óriás kerék, akkor voltam utoljára.
0: Évek óta ott van egyébként.
2: Ez minden évben feltűnik, aztán utána eltűnik.
0: De nem az a lényeg pont egyébként, hogy látod a Gucci szatyrot? Tehát most egy gurulós bőröndel, az olyan, mint egy kirándulásba voltál.
2: Fel van
0: táborban,
2: nem,
0: érted?
2: Nem. A Laciét hátulra kiemel. Nem.
1: Gyere, Laci, mondd el,
0: hogy egy csomó, ott egy csomó szatyor, gondolunk a Lacival, hogy azért kell a sok szatyorral, a papír szatyorral menni, mert látják, hogy milyen menő vagy.
4: Igen.
0: A Louis Vuittonba is vettél, a Gucciba is vettél, meg
4: van,
0: a Adidasban, meg a Pumába.
4: Napig megkérdezik, amikor hozom itt reggelente benne, hogy Sephora-s szatyrod van. Hát igen. Tudod, ez a menő. Meg az a kávétejszín.
0: Menőségi faktor lett egy Sephora-s szatyrod.
4: Sephora-s szatyrod. Nincs magyarul. Jaj, Zsül, majd
0: Gyula, hogy lehetsz ilyen? Úristen. Gyerekek, és itthon nincs.
4: Nincs.
0: Úgyhogy az a világ legnagyobb biznisze lenne egy ilyet nyitni.
1: Derogálunk a Sephora-nak az a helyzet.
0: Igen, valószínűleg igen.
4: Igen, és akkor, amikor ezzel vonulok, benne a kávétejszín egy darab alma, nem kell belenézni, mi van benne, akkor azt mondják, hogy ó, Sephora-sza, és elérzékenyülnek.
2: Szigorúan másfél euróért.
1: Tessék, emlékeznek rám a hallgatók. Voltunk Péterrel Pándorfban, és a Wrangler, vagy Wrangler, nem tudom, hogy mondom,
0: Wrangler.
1: Ott valamelyikben, ott vettünk Péternek farmen a drágot.
0: Igen, és emlékezek, hogy Péter mennyire utálta az egészet.
1: Figyelj, Pétert a Zalando megmentette. Ennyit mondanék, tehát a létezésében mentette
0: nem
1: meg
0: kell
1: az Zalando,
0: boltba menni.
1: Hogy megbeszéltük, egyszer kipróbáltuk, mi a méret, és azóta csak rendelem.
0: Na, 7 óra van, jönnek a hírek, és akkor folytatjuk utána. Yeah! Magyarország leg

0: hamarosan folytatódik!
1: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Annyi út áll előttünk. Van, amár régot kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
2: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
1: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
7: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
8: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
9: Carglass javít, Carglass cserél!
10: Ti kértétek, a Háda pedig elhozta a számotokra. Augusztus 14-e és 27-e között 50% kedvezményt adunk minden termékre a darabáros és kilós Háda üzleteinkben. Keresd fel a kedvenc üzleted és csapj le a legtutibb darabokra, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
11: Az RTL Most Wanted celebhajszat tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszold alt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az évhajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Napsütés. Terasz. Friss ízek. I love Pécs Café.
13: Villány ezen a héten új ritmusra ébred. Augusztus 15-én Wine & Vibe Fesztivál a Maul Borászat udvarán. Az első 200 vendég ajándék repoharat kap. 9 fantasztikus DJ, Breda Bia, Ezbekka, Nigel Stately, Andro, DJ Up, Voksánvirág, DJ Boss és DJ Eddie. Premium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál augusztus 15-én a Maul Borászatban. Szerezd meg kedvezményes elővételes jegyed még ma. WineVibe.hu.
8: A Papírvárnál szeptember 11-ig bármilyen iskolaszert vásárolsz, 20% kedvezményt kapsz. Ráadásul mindent egy helyen megtalálsz, és még segítenek is neked. Téged is vár a Papírvár, Pécsen, a pláza mellett.
14: Ha Pécs, akkor volántaxi. Már appon is.
15: Úszógumik a kézbe, jön a nyár legpancsolósabb bulija a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. Augusztus 20-a és 23-a között találkozzunk a Harkányi Fürdőfesztiválon. Minden nap Kinder Disco, DJ Kovács Tomival és pörgős gyerekfitness. A színpadon elvarázsol Richard Davidson bűvész, táncra perdít Kalap Jakab és Ringa Tobárja legkisebbeket. 4 napon keresztül mese és gyerekkoncertek. Jön Farkasházi Réka és a Tintanyúl, Iszkiri zenekar, Szalóki Ági, a Csilingelő trió. Zárjátok a nyarat egy hatalmas csobbanással Harkányban. További programok a harkányfürdő.hu oldalon.
16: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
17: Anya, mikor indulunk már?
18: Gyerekek, amint beindul az autónk.
19: A nem induló autóknak akkumulátor problémái vannak. Ne aggódjon! Igényelje most akkumulátorának ingyenes bevizsgálását a Varta új akkumulátortesztelő és ellenőrző programjában. Keresse a Varta kiemelt partnerét és kérje akkumulátorának ingyenes bevizsgálását. Bettó Kft. Pécs, Siklósi út 18.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.
4: Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál.
0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Jövő héten kezdi meg munkáját az új köztársasági elnök. Napközben 30 fok közelében alakul majd a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Kedden délután megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés 140 igen szavazattal, 6 nem ellenében. Az új államfőt a Tisza frakció támogatta, a Mi Hazánk szavazott nemmel, a Fidesz és a KDNP képviselői bojkottálták a voksolást. A szavazás után Baka András letette az esküt. Magyarország új köztársasági elnöke augusztus 19-én kezdheti meg tevékenységét. Szeptember 1-től változik az ügyfélfogadási rend a NAV Baranyai igazgatóságának vidéki ügyfélszolgálatainál. A hatóság tájékoztatása szerint a komlói, mohácsi, siklósi és szigetvári egység hétfőn és szerdán délelőtt és délután, csütörtökön és pénteken csak délelőtt fogadja majd az ügyfeleket. Szeptembertől a bújji és sellyei ügyfélszolgálat is működik majd. Ezen a két helyen keddenként reggel 8 és dél között fogadják az adózókat. A pécsváradi, sásdi és szentlőrinci ügyfélszolgálaton szünetel az adózók fogadása. Készül a bajnokságra a PVSK Mecsek Fűszért férfi vízilabda csapata. A felkészülés részeként kedden Budapesten két edzőmeccset is játszott a csapat, a KSI, illetve az UVSE ellen. Az együttesek közötti megállapodás értelmében eredményt nem számoltak a meccseken. A találkozók a gyakorlást szolgálták, mondta Zlatko Rakonyac, a pécsiek vezetőedzője. A szakember azt is hozzátette, a PVSK jól teljesített mind a két találkozón.
1: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
2: A Magyar Közút tájékoztatása szerint folytatódnak a csomópontépítési munkák a 6-os úton Hírt térségében. Útszűkület lassítja a forgalmat a helyszínen. Felmarták az aszfaltot a Pécs-Vajszó összekötő út egy szakaszán, itt is útszűkület lassítja a forgalmat. Építési munkák miatt van sebességkorlátozás a Mohácsi összekötő úton az év végéig. Sebességkorlátozásra kell számítani a Bissei bekötő úton is. Siklós térségében utat építenek, a helyszínen sávlezárás lassítja a forgalmat. A Hungaromet mai napra szóló előrejelzései szerint nagyrészt felhőtlen napos száraz időre van kilátás. Helyenként fátyolfelhők megjelenhetnek az égen, csapadékra viszont sehol nem számíthatunk. A szél északira fordul, és több helyen megélénkülhet. A hőmérséklet maximuma 30 fok közelében alakul majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter! A körgyűlés

0: Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Szevasztok, jó reggelt mindenkinek, 2 perc múlva lesz 4:08, ébredezik és reggelizik az ország.
2: Jó reggelt. Reggelizik.
1: Nem tudom, hát nyilván egy csomóan, tudod ilyenkor.
2: Tudjuk, ez ilyen szakmai minimum lenne, hogy ne kajával üljél le a pulthoz, jó?
3: A szolidaritásból beleharapok ebbe a burítóba.
2: Csak hogy Julinak ne kell rosszul éreznie magát.
1: Egyétek meg szépen nyugodtan, jó? Az a lényeg, közlekedési hírekkel azért nem traktálunk benneteket, mert egyelőre nem érkezett semmi csend és nyugalom. Viszont gyerekek, hát elkezdődött az, amire azt mondtam, hogy csak 9 órakor fog majd elkezdődni, mert 9 órakor, igen, összeálltam veletek. Nem, hogy 9 órakor fog majd elkezdődni, hogy a Most Anti című népszerű televízió műsor forgatását elkezdik jelenteni nekünk.
2: És már jönnek.
1: Igen. Itt van például a kérdés, hát szerintem ők még alszanak az üldözők ilyenkor, Kabát Peti meg Torgelle Sanyi tegnap este Szegedre érkezett.
2: De most ez jó, hogy mi ők ezeket itt bemondjuk.
4: Most mondom nektek.
1: Én is egyébként rájuk
2: tépes. A Torgelle Sanyi nem tud veszíteni, tehát hogy nincs ember, aki fizikailag vagy így kitartásban felérne a képességeivel.
4: De ez minek köszönhető vajon? Kompetitív? Hát, vagy csak egyszered annyira leszarja, hogy mindent megnyer?
2: Szerintem egy ilyen csendes, fókuszált ember, tudod, egy ilyen őserő, egy ilyen férfi, és egyszerűen úgy van, ő nem engedi be ezeket a hangokat, ő nem engedi be az izgalmat, ő megy és csinálja.
4: Ő egyszerűen csak beül a kocsiba, és húz el a pánatba.
2: Például, meg szerintem olyan, tudod, aki fog, és tudod, hogy átkocog egy mezőn, akkor felszáll, tehát, hogy meg nem fogad el nemet, tehát úgy képzelem, mint egy ilyen modernkori cowboy, nem?
1: Egy gladiátor. Annak a párosnak ugye egy hátulütője lehet, hogy a Peti még nem érti, hogy miről szól a műsor.
4: Peti meg fogja érteni valaha?
1: Végére biztos.
4: Megkaptak egy szabálytőnget.
2: Berakta a hátizsákjába a Sanyi, és aztán mennek.
1: És futnak együtt. Na majd meglátjuk, hogy mi lesz. Itt most már nagyon összecsapnak a vélemények egyébként a műsorok kapcsolatosan. Laci, ugye, aki minden televízió műsort megnéz, ez nála egy ilyen szakmai ártalom, és gyűlöli. Tehát ő az a csávó, aki mellett nem lehet erről előre beszélni, mert fölordít, hogy azonnal hagyd abba, és ne kezdjél el beszélni róla, mert meg akarom nézni. Ő most teljesen ki van akadva, hogy az emberek, ugye, ahogy működik ma a világ, hogy mindent közvetíteni akarsz a saját kis fórumodon, Instán, Facebookon, hogy kirakták például már a tegnapi elkapást.
2: Igen. De ez tavaly is így de... volt, nem?
1: Nem, mert nem. Tavaly még senki nem tudta igazából, hogy ez a műsor, hogy ez a műsor miről szól. Hát emlékezzetek vissza, hogy ilyen nagy megdöbbenések voltak, elkezdtek forgatni, és ugye az RTL akkor rakta ki csak a telefonszámot is, és akkor kezdte el hirdetni. De nem kicsit későn kapcsoltak, hanem lehet, hogy ez pont így volt. Jó, ma meg már mindenki tudja, tehát ha meglátod ezt a fekete autót, amivel vannak a srácok, akkor azonnal elkezdesz videózni, mert hogy jaj, ott a Balázs, ott vannak a többiek, és ott menekül a két narancssárga ruhás csávó.
2: De tavaly Facebook csoportok alakultak, ahol végigkövették mindenfelé az irányukat. Tehát ez tökre megvolt.
4: Úristen, elindul a nyál elválasztásom, hogyha akarlak rögtön reggelizni akarok.
2: Bocsánat,
1: nem hagyhatja itt érted a reggeliének a felét.
2: És a másik, ugye most én Balázs képviselem, aki ugye folyton belezabálok a mikrofonba, úgyhogy most ezért ezt hozom bele.
4: Szóval hozik egy poharat egy kis kanállal, és még azt is csörgesd.
2: Ja tényleg, a sómat.
4: Az utolsó falat.
2: Só és a... Ugye, na mindegy, szóval a lényeg, hogy szerintem ez így oké. Tehát, hogy értem, hogy nem olyan, mint hogyha a tévében látnád nullára az egészet, de hát ez már sem megugorhatatlan.
1: Laci, egyébként meg ne görgesd a socialt, ezt akkor nem fogsz látni semmit belőle. Kész. Na.
4: Nem tudja nem görgetni.
1: Ennyit erről. Jó, 9 után indul, majd akkor beszállunk mi is. Hogyha akarunk, most viszont egy remek hírünk van a számotokra, nagyon hallgató és fülbarát.
2: Na,
1: az első hírünk, hát tudjátok, hogy a Guinness rekordok könyvébe egy csomó mindennel be lehet kerülni, gyakorlatilag úgy működik a dolog, szerintem, hogy fogsz egy ilyen Guinness rekordok könyvét, szépen átlapozod, megnézed, és akkor kitalálod, hogy mi az, ami még nincs benne. Uh-huh. Optimális esetben bármilyen baromságot megcsinálhatsz, mert ezzel be fogsz kerülni a könyvbe.
4: Gyertyákat fogunk elszellenteni?
1: Szerintem az van.
4: Van.
1: Biztos vagyok benne, hogy a gyertya elpukizás az benne van a Guinness rekordok könyvében távolságra.
4: Veszélyes sport.
1: Biztos vagyok benne, hogy nem tudom, James akár kicsoda, Skóciában másfél méterrel tartja a Guinness rekordot.
4: Tehát, hogy már működik.
1: És hát van egy apuka, aki kitalálta azt, egy ausztrál férfi és a lánya is kitalálta azt, hogy ők is bele fognak majd kerülni a Guinness rekordok könyvébe, és ők semmi mást nem csináltak, mint elkezdték gyakorolni azt, hogy milyen hangosan tudják a now szót üvölteni.
4: Na de ez még nem került be a Guinness rekordok könyvébe, ki benne. A leghangosabb.
1: Nincs benne, kérlek
2: szeretném
1: szépen.
2: Most szeretném jelölni erre a tesi tanáromat. A volt testtanáromat, jó, tehát Barta Dénest rehabilitáljuk most a nyugdíjas éveiből, és őt kérjük meg erre, hogy üvölcse azt, hogy now. Őt, jó, mert ő az ember, akinek olyan orgánuma van, hogy a téli, hideg téli éjszakákat kettéhasítja.
4: Amikor ordított, hogy Ráskó! Nem lazsál!
3: Mi vagy te, ufó?
2: Na őt hozok vissza.
1: És a hajadat üvöltötte le.
2: Minden. Bármit leüvöltött.
1: Na, hallgassuk már meg, nézzük meg, hogy ő hogy indítod ezt. El tud indítani, Zsuzsu? Nagyon jó. Ő ugye egy ausztrál...
5: Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah!
1: Na most ő mindent üvölt, csak azt nem, hogy
6: no. There's no way that you can actually practice for it. You have to just keep it for the day.
1: Laci, ez nem lehet, hogy egy másik hírt nézünk? Jó, a lényeg az, akkor ezek szerint nem azt üvölti, először 98 decibelig jutottak el, ami egy igen szép teljesítmény, és azt mondta az apa, hogy ez nekem nem elég, gyerekek, a 98 az kevés, ez egyébként a 98 decibel, ez egy fura felhangosított fülhallgató.
4: Az elég jó.
1: Az egy elég komoly
2: de
1: dolog.
2: De ez a fajta fülhallgató, ami nekünk van itt, mert az kibírhatatlan.
1: Na, hát akkor ez az.
4: És az a lényeg, hogy megállsz a mikrofontól, nem tudom, hány megvan határozva, hogy milyen messzire?
1: Jó? Fél méterre.
4: Fél méteres, igen? Azt kell kiabáljuk, hogy now.
1: De vagy inkább találjunk egy szaktanárit.
4: Egy szaktanárit.
2: A szaktanárban van, az íze van, annak azt lehet üvölteni.
4: Azt olyan indulattal ki lehet magadból préselni.
1: Na, a csávót 122,4 decibelre fejlesztette föl magát.
4: Az minek felel meg?
1: Az szerintem a légkalapács vagy utasszállító repülőgép közvetlen közelről.
4: Közvetlenül
1: a fülembe.
2: Légkalapács akarok lenni?
1: Nem, először találjuk ki azt, hogy mi legyen a szó, amit üvölteni kell.
4: Hát egyértelmű a szaktanári.
1: Jó lehet üvölteni a szaktanári?
4: Igen.
2: Jó a szaktanári, de volt még egy másik szó, amit mindig kiabáltunk, nem volt előtte egy másik?
4: Hát a szívesen.
1: Szervusz szívesen, de azt nem kiabáltad.
2: Nem, de előtte volt még valami. Nem volt valami? Nem volt. Na jó, mindegy.
1: Jó
2: a szaktanári.
1: Akkor
2: szerintem.
1: Szaktanárival indítunk.
2: Vagy
1: okay.
2: pedig csúlyogattunk, még azt tudom, ez magyaros.
4: Mennyi ideig kell csúlyogatni, vagy van valami, tehát hogy mennyi, milyen intervallumban kell nekem nagyon hangosnak lenni?
1: Semmi, röviden, ameddig ja, a szó
4: egyszer
1: tart.
4: Egyszer kell, hogy kiszóljon rá.
1: Jó?
2: Én a pofázacskó nevében kérdezem, hogy ezt ilyenkor a hangot előre képezed, erőből, torokból, vagy pedig oldalra? Hogy így akusztikusan.
1: Nem, alulról tüdőből nyomod meg, és egy dologra figyeljen nagyon, hogy a burító
4: darabja,
1: hogy
4: jönni.
1: Azok
2: ne. Jó, hogy van lehet a szemüveg, Feri, mert mindentől ez munkavédelmi szemüvegként fog funkcionálni.
4: Repül. Akkor most okay, ordibálunk?
1: Igen, most ordibálunk, de nem a mikrofonba bele, azért, mert meghűlnek a hallgatók, azt kicsit elhajtod majd magadtól. Laci beszerzett egy decibelmérő készüléket, és nagyon fontos, hogy elég kell üvölteni a nevedet.
4: Tehát Juli vagyok now, Juli vagyok szaktanári.
1: Igen, Juli vagyok szaktanári.
4: Oké.
1: Okay. Jó?
2: De miért nem azt üvöltjük, hogy Zsíl!
3: Adás!
4: Vagy hogy a Feri az elem, igen. Adás!
1: Adás!
4: És erre mindenki beszáll.
1: Jó, tehát Juli vagyok szaktanári.
4: Jó.
1: Oké? Okay? Egy kicsit hagyd.
2: De már a Julit is üvölteni kell?
1: Hát de te ne Julit üvöltsél szívemmel.
4: De figyelj már.
2: Ezt zavarodtam.
1: Úristen!
4: Ez olyan ez az applikáció, mint amit a múltkor rendeltél a Temuról, az a lihegős dohányzás leszoktatós cucc.
1: Nem, az egy nagyon jól működik, a Lacival azóta is használjuk.
4: Le is szoktatok.
1: Persze, elő, azt sem tudom, hol van. Jó, vagy Gévai, üvösd azt, hogy Gévai az szigorú.
4: Ezzel hitelesítem.
1: Jó, majd én tartom, tehát légy
4: szíves. De akkor egyforma távolságra tartsuk, akkor legyen itt minden korrekt.
2: Ide középre tenni.
1: Jó. Jó. Aha. Na várj, de itt a mikrofonja, akkor ezt megoldjuk erre. Tessék, mert nem mindegy, hogy merre van, akkor Gévai szaktanári. Ezzel indítunk, ne hajolj közelebb. Ja, tessék.
3: Gévai szaktanári!
1: Gyerekek, megvagyunk.
2: Ez egy perverz ilyen iskolai fantázia, nem? Hogy így emlékeztek még arra, amikor...
4: Mennyi?
1: 117.
4: Az biztos, de hogy
2: rekordnak hangzik?
1: 117. Mennyi volt, hát a 122 a csávó, de nagyon jó.
4: Ott vagyok akkor, itt lihegek.
2: 117 és 122 csávó, tehát öttel maradt le.
4: Igen. Hallod?
2: Igen. Csomagoljuk ja, be, Julit, és most indulás.
4: Indulás Ausztráliába.
1: És gyakorlás nélkül.
4: Na,
1: ez tehát ez az első. Te sokat üvöltözöl otthon a családoddal?
4: Nem, már kinőttek abból a korból.
1: Már nem hagyja
4: most
1: meg őket.
4: Most már csak csendben tüntetek. Az sokkal vészjósabb.
2: Akkor te nőttél ki abból a korból.
4: A gyerekek nőttek ki abból a korból, amikor már állandóan üvöltöttem. Volt egy időszak. Estére a hangom is elment.
1: Igen, és semmit nem értél el vele.
4: Nem, ez semmit, de már elmúlt.
1: Hát jöjjön akkor a szakta.
2: Én békésebb szülőként azt szoktam kérdezni, hogy szeretné összeveszni velem? Emlékszem, amikor akkor összevesztett velem, az milyen volt?
4: Elég, hogy a szemed villan.
1: És igen. Érzi a fenyegetést.
2: És mindig azt mondod, hogy nem, én is így gondoltam.
1: Na, hát akkor jöjjön a szaktanári megalkotója.
2: Fel lehet állni, vagy
1: persze, fel, nem, föl, fel, ahogy akarsz. Fekve. Tessé. Tehát Ráskó szaktanári.
7: Ráskó szaktanári!
4: Ez biztos, hogy sokkal több.
7: Én kiszálltam, gyerekek.
4: A fal tele lett burítóval. Mennyi?
2: Nem értem, mi bajotokon.
1: 119.
4: Ó,
2: csak kettővel ugrottam meg azért.
1: Hát ne hülyéskedj.
2: Amúgy ebben még lett volna egy, hogyha megittem volna a kávémat, csak mondom. Ennyit mondok.
4: Én azt szeretném, hogy a Zsül is ordibáljon egyet. De. Annak lenne igazán tétje.
1: Zsül nem egy kiabálós.
2: Mert nagyon jól esett a hangszálaiban.
1: Úgy erőtől.
2: Úgy érzitek, hogy melegebb.
1: Ezután minden reggel csináld ezt a adásba. Jössz a hálószobában még otthon.
2: De a liftben. Ez a szöveg igazi. Az jó, az jó.
1: Tehát 117-119 gyerekek, zsenik vagytok.
4: Jó, de most a hallgatókat tudjuk tesztelni?
1: Nem, ezzel sajnos nem tudjuk a hallgatókat tesztelni, nem lenne rossz, de a telefonon keresztül nem lesz jó a végeredmény. Ja, ha csak nem hívod be ide a hallgatókat.
2: De Feri, akkor mutasd már meg, légy szíves akkor, hogy mi van.
1: Én biztos, hogy nem. Az én hangommal most, hallott, hogy még mindig benne van a hétvégi otibuli, biztos, hogy.
2: Jó, Anna, igen? A fókuszcsoport jöjjön meg.
4: Anna.
1: Laci, lezárt a gépet, gyere, légy szíves.
4: Lefagyott
2: a hangomra.
1: Nem hallom.
4: Az applikáció. Mi lesz ennyi? A következő Guinness rekord? Valamit saját...
2: Azt mondják, hogy bocskor elejtette a kávés csiszéjére.
4: Ezt még ő is hallotta.
1: Na várj, akkor megpróbálok egy női-férfi különbség, oké? Na, tessék!
4: De várj. Mi tartsam?
1: Nem kell, hát ugyanannyira tartom, mint tőletek. Figyelj, én tudok egyszerre kiabálni és tartani. Amennyiben nem tudnék tízig megszólalni, akkor ti jöttök,
2: nem
1: jó?
2: Nem fogja befolyásolni, hogy feltartott karod a hangerődet?
1: Nem.
2: Jó, okay.
1: Semmivel. Rákóczi szaktanári!
2: De ez visszafogtad magad.
1: Nem, na most elmondanám neked, hogy nekem 134 decibelt ír. Ez biztos, 130, hogy egy szar,
4: ez
1: Laci.
4: Nem, ez nem működik. Ez nem.
2: Na, most, hogy beskáláztunk.
1: Meg vagyunk.
2: Most a Mundzsáról kellett volna kiabálni.
1: Ha be akarunk lépni a Guinness rekorderek közé, akkor mit tudnánk mi kitalálni? Nekem volt egyszer egy, itt írják a hallgatók.
4: Felállítottál valamit?
1: Többször is, de az nem Guinness rekord.
4: De az nem került be.
1: Azt elég sokan tudják. 26 darab tojást tartottam egy kezemben.
2: Tessék.
1: 26 darab tojást.
4: Hogy került 26 darab tojást?
2: Ebben mennyi volt a többieké?
1: Az... Aki erre járt, az a kezembe tette.
4: Jó nagy buli
1: a tojás.
2: Volt. Tudom, hogy itt volt egy kis nehézség, hogy megértem, de azért
4: volt másfél év, amiről nem tudunk.
2: Tehát 26 tojás, az azt jelenti, ugye, hogyha jól számolok, 26 tojás, ugye, vagy az 13 férfi.
1: Így
2: és
1: van.
2: Hogyan tudtak körülállni téged?
1: Hát ügyesen megoldottuk, ezt adásban csináltuk, és már ráadásul azt hiszem, hogy itt dolgoztunk.
4: De kitaláltátok minden idők leghülyébb Guinness rekordját, és akkor így került 26 darab tojás a kezedbe?
1: Vagy? Nem volt Guinness rekord, hanem ez egy darabig ment az interneten, hogy egy férfi mitén hány darab tojást tud a kezébe venni, és akkor ezt mi kipróbáltunk, hoztuk nagyon sok tojást, és 26-ig jutottam. Eszter, nézd meg! Nem, egy kézbe. Milyen két kézbe? Egy kézbe. Egy kézbe ide elkezdett berakosgatni, megvan egyébként a izéje, megvan neki a
4: technikája.
1: Technikája, hogy tudod, és föl lehet pakolni. Tehát gyakorlatilag egy tojás piramist tartasz a végére a kezedbe.
4: És a mellemre rárakhatom?
2: Pakoltad magad, megpakoltad?
1: Igen, magadnak tudod pakolni a tojásokat, egészen ide csuklóra is tudsz tenni, hogyha ügyes jó. Vagy.
2: Én össze tudok roppantani egy kőbányát is doboztam ellenbe.
4: Én a farpohámmal.
1: Várjatok, nagyon fontos, hogy üres vagy teli kőbányai doboz.
2: Az mindegy, csak legyen kinyitva.
1: Tudom.
4: Én szerintem dolgokat tudok a számba venni. Tehát például kipróbálhatnánk egyszer azt, hogy hány darab szívószálat tudnék betenni a számba.
2: Egy nagyot.
1: attól függ, mekkora
2: egy
1: szívószál.
2: Próbáljuk meg lemítolgatni egy tűzoltó fecskendővel.
4: Tehát, hogy az szerintem, igen. Hogy
2: te pocok típusú nőnek tartod magad?
4: Igen.
2: Ez egy nagyon érdekes. Tehát, ha egyszer lesz ilyen börtönszituáció, az nagyon jól fog jönni.
4: Szerezzünk szerintem egy csomó szívószálat, és egyszer számoljuk össze, hogy hány darab szívószálat tudunk betolni.
1: Minden családban van egy olyan ember, aki tud valami olyan attrakciót, amit senki más nem, és ezt állandóan előveszi. Uh-huh. Nektek nincs ilyenetek?
4: Bármikor tudok büfögni.
1: Hát, de azt szerintem jó, az sokan
2: az egy gasztroenterológiai probléma.
4: Mi a szuperképességed, amit így otthon tudsz?
1: Igen, és akkor ezt állandóan előhozza valaki a családban. Nyilván már rohadt idegesítő, hogy minden karácsony este van egy nagybácsi, aki...
4: Aki megeszi az üvegpoharat,
1: Üvegpoharat eszik meg. Nekem volt egy olyan ismerősöm, aki azt csinált, egy gyertyát, vagy egy gyufát meggyújtott, és csak bal orrlyukkal tudta, be tudta szívni a lángot. Mondjuk szőr meg bőr szerintem nem volt már az órába, és ez minden egyes alkalommal, amikor valami buli volt, általában ívott egyet, egy szál gyufa, ide tartotta egy centire az órától, és úgy oltotta el, hogy beszívta a lángot. Na, de, és ezt minden alkalommal megnéztük.
2: Egy ilyen börtönben? Vagy egy...
1: Úgy hívják a települést, hogy Újkígyós. És ott lakik Kosta Miska, és ezzel mindent elárultam.
2: A Kóza Nosztrának a feje. Amúgy azt szeretném megkérdezni például, hogy ismertek olyan embert, amit az én Kovács Tamás barátom, aki azt tudja megcsinálni, hogy a nyelve alót van mindenki, hogy egy nyálmirigye, és abból tud spriccelni nyálat.
1: Ne.
2: Én a nyelvét, és úgy tud spriccelni,
1: és még nem hívtuk be.
4: Én is tudok spriccelni.
2: Én hazamentem egy kicsit átgondolni a karrier döntéseimet, és utána pedig egy Tena Lady, nem tudom, reklámot szerezzük, hogy jó.
1: Ez a nyálmirigyet?
4: De várj, igen. hogy ez olyan, mint a kobra, tehát hogy így kinyitja a
2: kobra
4: száját,
2: 11.
4: és hogy kiköpi a nyálat a szájából.
1: És hogy ő még nem volt nálunk vendég. Tehát, hogy itt járt már mindenki, gyerekek, de a nyálmirigyel köpő csávó nem volt itt.
4: De mi kell történjen előtte?
2: Citromnyalogatás? Nem, magától meg tudja csinálni, csak így simán ül és megcsinálja. Annyi, hogy most a francia ilyen bormezőkön garázdák, de ide hívom.
1: Jó, felhívom. Szerintem ez szívesen hazajön. Oké, hallgatók, írjatok ti, hogy ki az, aki a családban, vagy akárha ez te magad vagy, valami különleges attrakciót tudsz, és egyébként a család már ugye falra mászik ettől, de te ezt mindig meg akarod mutatni.
2: Itt vannak a rajongóid, Laci is tud spiccelni.
1: Szerintem jöjjetek össze.

0: gyerekek!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
3: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
4: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
6: Utaz biztonságban a Kolonnade biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
7: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
8: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
9: Carglass javít, Carglass cserél!
10: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
11: Önnek a Protexin kell!
12: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: Annyi út áll előttünk. Van, amár rég ott kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
14: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől keddig a 120 ml-es Ballino tölcséres csokoládés jégkrém 37% kedvezménnyel csak 169 forint, a 150 g-os Snack Day Chips 32% kedvezménnyel pedig csak 379 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
16: Svájci precizitás minden egyes csészében.
17: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
16: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
17: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
16: Nikon Kft. Komló. Kossuth Lajos utca 3.
18: Augusztus 14-én különleges zenei élmény vár a Káptalan kertben. Egyedülálló hangzással és felejthetetlen pillanatokkal érkezik a Voice Singers koncertje. Káptalan kert, ahol a pécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.
19: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
20: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
21: Hogyan tudnék élni nélkül?
22: Demién Ferenc 80. Augusztus 20-án a Pécsi Káptalan kertben. A koncert előtt a Hogyan tudnék élni nélküled filmvetítés is vár. Egy jegy, dupla élmény. Jegyek gag.jegy.hu.
13: Annyi út áll előttünk. Van, amár rég ott kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra van.
5: További részletek Steba Kft. Pécs, Zsolnai Vilmos utca 109.
0: Az 50 legjobb, igazi mai sláger csak a Rádió 1-en minden

0: egy top 5-ben.
1: Reklámot hallottál.
0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Önkormányzati lakásba várják a bérlőket Szentlőrincen. Csapadék ma sem várható a térségben. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Szentlőrincen újra meghirdették a Hazavárunk Esély Otthon bérlakás pályázatot. A Munkácsy Mihály utcában található, felújított, berendezett önkormányzati lakásba keresnek bérlőt, akinek legfeljebb 12 hónapig csak a rezsit kell fizetnie. A pályázatokat augusztus 17-éig lehet benyújtani, személyesen vagy postai úton, zárt borítékban a város önkormányzatához. A szükséges adatlap Szentlőrinc hivatalos oldalán érhető el. A Nébih tájékoztatása szerint egy somogyi házi sertés állományban igazolták az afrikai sertéspestis jelenlétét. A Somogy és Baranya határán fekvő lakócsa egyik telepén jelent meg a vírus. Az országos főállatorvos azonnal elrendelte a gazdaság lezárását és a szükséges járványügyi intézkedéseket. Az 1850 egyedet számláló állomány felszámolása folyamatban van. A hatóság a kitörés körül 3 és 10 kilométeres védő és megfigyelési körzetet jelölt ki, ami érinti Baranya egy részét is. Az érintett területen korlátozásokat is bevezettek. Fogadalmi búcsút és zarándoklatot tartanak a hétvégén Baranyában. A pécsi egyházmegye azt közölte, augusztus 15-én ünneplik Nagy Boldogasszony napját, melynek részeként Mária gyűdön szentmisét, közös imádságot és körmenetet is tartanak. A Mária út közhasznú egyesület éjszakai zarándoklatot szervez ebből az alkalomból, amely szombaton éjjel 1 órakor indul majd Pécsről a Kincses útról.
1: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
2: A Magyar Közút a honlapján azt írja, az M6-os autópályán a Baranyai megye határ térségében aszfaltoznak, a Pécs felé vezető oldalon sávlezárás érvényes. A Baja Bátaszék csomópontban lezártak egy lehajtóágat szintén aszfaltozás miatt. Az autósok a Somberek Pécsvárad csomópontnál tudnak megfordulni és tovább haladni Baja irányába. A Mohácsi Dunahíd építési munkái miatt Mohácson az ipartelep egyik útja, az inkubátorház és a budapesti országút között mindkét irányból zsákutcává vált. A Hungaromet mai napra szóló előrejelzései szerint nagyrészt felhőtlen napos száraz időre van kilátás, helyenként fátyolfelhők megjelenhetnek az égen, csapadékra viszont sehol nem számíthatunk. A szél északira fordul, és több helyen megélénkülhet. A hőmérséklet maximuma 30 fok közelében alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék a Rádió Egyen.
1: 3:48 lesz, 2 perc múlva. Jó reggelt mindenkinek, szevasztok. Hármacskán vagyunk mi is, de ugye a két kiváló kolléganő érkezett ma reggel, szervusz.
2: Úgy ezzel gondolom, ilyen szoci izé lennénk, ilyen, nem tudom, ilyen...
1: Foglalkoztató.
2: Igen. A két kolléganő.
1: Igen, ugye? De nem mondtuk tegnap nagyon, tehát hogy adás közben azért Balázs nem mondta, hogy ugye ma meg holnap nem lesz a forgatás miatt, csak a végén, ezért egy ilyen rövid magyarázattal tartozunk. Izsáknál az 1001-es úton hatalmas baleset, most szállt le a mentőhelikopter, és jött 2 tűzoltó autó is teljes útzár van, akkor elég komoly a probléma. Várjuk a többi közlekedési információt, ha van. Egy ausztrál csávóról beszélgettünk, aki Guinness rekorderré üvöltötte magát, végiglapozta az egész Guinness rekordok könyvét, megnézte az összes baromságot, ami benne van, ugye mindenből lehet Guinness rekord, és azt mondta, hogy ő lesz a leghangosabban kiabáló csávó a világon. A lányok nagyon ügyesek benne, 117 és 119 decibel, gratulálok.
2: De akkor megérkeztél te?
1: Így van, és sokkal kisebbet kiabáltam. Viszont Eszter egy érdekes dolgot vetett fel, hogy van egy ismerős, aki ugye a nyelve alatt lévő nyál mirigyel tud lőni. És én azt hittem, hogy ez egy nagyon különleges dolog. Figyelj, meg kell, hogy mondd az ismerősödnek, hogy nincs egyedül.
2: Fejét? A konkurencia felütötte a fejét?
1: Nem, hogy a konkurenciák.
2: A nyálmirigyel spriccelők klubja.
1: Nagyon-nagyon sokan írtak, hogy ezt ők is meg tudják csinálni, és azt gondolták magukról, hogy ők is egyedül vannak ezzel, tehát, hogy egy ilyen nagyon szuper képesség birtokában vannak, és egy csomóan írtak, például tegnap a fogászaton pont szembe spriccelt ezzel a nyálmirigyel egy paciens, írja egy vélhetően fogorvos.
2: Én is tudok nyálat spriccelni a nyelvem alól, ha fújom az orrom, akkor a könycsatornámból spriccel.
3: Milyen
2: színusza lehet?
3: Igen, ez szép.
2: Nem tudom, nekem például még azt se sikerült sose, hogy van, aki tudod így, ki tud az órán így röfögni ilyen, tehát italt, amit iszik.
1: Igen.
2: Az véletlen baleset.
1: Igen. Na, de az is akkor működik, de van, aki tudja.
2: Igen, ha megröhögtetnek mondjuk, miközben iszol, akkor néha kijön az orrodon, amiknek ki kell jönni.
1: Haverom a nyelve alól tudott nyálból buborékokat kifújni, amikor először megláttam, azt hittem, hogy buborék fújó van nála. Ez ugyanaz valószínűleg.
2: Igen, de figyelj, itt a statisztika. Sziasztok, én dentálhigiénikusként dolgozom, és szeretném jelezni, hogy kb. 10-ből 2 ember tud spiccelni a nyálmirigyével. Ez saját tapasztalat alapján mondom, a rendelőben szerintem teljesen normális. Hát igen, jó, a többi az nem fontos. Jól indult Szabina. Köszönjük szépen. Ez egy jó statisztika, ez azt jelenti,
1: tehát
2: hogy akkor most
1: 2, 4, 6.
2: Hat, meg ki van még szeret, 7-en vagyunk, úgyhogy senki nem tud spiccelni a nyelvével.
1: A 2 pont nem jött be, mi?
2: Vagy csak még nem próbálták. De ez vajon akaratlagos? Nem, hogy ezt te tudod?
3: Tud?
1: Nem áll, Gyula!
4: Csak nem tudom irányítani.
2: Akaratlagos, ja. Nem, csak néha.
1: Uh-huh. De ez úgy van, hogy beszélgetsz valakivel, tehát mondjuk érettségiztél, és szembe köpted az érettségi elnököt, vagy szembe spriccelted? De mikor jön ki, Zsül? Ez mikor jön ki?
4: Általában akkor, mikor van egy alma, és akkor így megkívánod, és akkor.
1: És leköpöd.
4: És igen, van ilyen.
2: De ezt nem úgy hívjuk, mint hogy Pavlovi reflex, tehát hát, hogy elindul rá.
4: Valószínű, hogy az. Tehát nem akarat, nem tudom irányítani, inkább úgy mondom.
2: Csak kicsivel több a nyálad, mint szokott olyankor.
4: Igen, hát igen.
2: Jó, az mindegy. Most azt kell tudni, hogyha mondjuk hárman le vagyunk kötözve egy teremben. Igen. Velünk szemben van egy ilyen érzékelő, amit ha kiiktatunk, akkor ki tudunk szabadulni. Akkor te ki tud nyitni a szállt, és rá tudod spriccelni, mert muszáj.
4: A muszájból biztos.
2: Milyen trigger kell hozzá?
3: Tessék, a muszáj. Ez nekem elég. Ha ezt muszáj meg tudod csinálni, akkor igen. Az egy yes. Akkor Zsül megvan.
1: Mit mondasz az embereknek, amikor ez megtörténik? Én arra vagyok kíváncsi, hogy ott állsz, meglátsz egy gyönyörű almát a piacon, vagy érted? Ott van egy fölhalmozott ilyen alma kupac, te meglátod, és egyszer csak...
4: Hát általában csukva van a szám, tehát nem nyitott szájjel, ugye, így megyek az a piacon, arrébb megyek.
2: És érzed, hogy mint a fogzuhany, így megcsapja a fogad hátsó részét, azt a...
1: Na, itt vannak ám még különleges emberek közöttünk. Na. Csoki és kóla kombóval olyan állagú nyálat hozok létre, hogy le tudom engedni a földig és visszaszívni. Nem mondd, hogy ez nem nagy.
2: Szerintem ez gyerekkorában mindenki gyakorolja.
1: Nem, akkor létezik? Hagyom abba, ha már nagyon hideg és sáros. Szomszéd faluban az ismerős bácsi minden reggel megiszik egy kiskanál benzint. illetve bocsánat, dízelt. Nem gondolom fontos, hogy melyiket iszza. Egy kis kanál dízelt, már vagy 20 éve, az öregnek semmi baja, 98 éves lesz idén.
5: De vajon milyen egészségügyi megfontolásból teszi mindezt? Vagy hogy indult ez az első fogadásból?
3: Vagy egy tüzelésről akkor az öreg?
1: Igen, egy kicsit az.
5: Magas oktánszámú.
1: Haverom nagyapja csináltatott magának egy koporsót, a szülinapján felöltözik feketébe, és ebéd előtt mindenkinek meg kell nézni, hogy belefekszik.
5: Úristen, arra egy fotót.
3: Mennyire teátrális a 10-es skálán?
1: Egyébként, hát 11.
3: I'm dying all the time.
1: Most nézzétek meg, hogy fogok majd kinézni.
3: Mennyire vagy szomorú a 10-es skálán? Józsi, mennyire vagy szomorú? Jó, hát akkor ennek fényében nem örökös semmit tőlem. Képzeld el, hogy...
1: A faterom festő és arra büszke, hogy a 4-es létrával lemegy tök részegen, a ház előtt a 8 lépcsőből álló lejáraton a kapuig. Erre nagyon büszke, egyszer fogadott és lement a kocsmáig is. Írja büszkén Zsoca.
5: Én amikor gyerek voltam, akkor például két ilyen produkció volt, amit minden ilyen nagyobb társaságban be kellett mutatni. Az egyik az a ülőtartás. Apám kitolt ülőtartásba, tehát, hogy amikor mint a légtornászok, így felhúzod a lábadat, és akkor így tartod magad, apám kinyomott így a feje fölé, ez volt az egyik, a másik pedig a hashullámoztatás. Az nektek meg volt gyerekkorotokban?
1: De egy kicsit időzzünk el ezen a ülve kitartáson. Tehát érkezik valaki hozzátok, megvan a pillanat, és apám, Juli!
5: Apu egy kicsit megalakult, és akkor olyankor így elfeküdt az ágyra, én pedig szolgálatkészen így felugrottam, és akkor feltoltam magam ülőtartásba, és akkor mindenki tapsolt. Ez azért volt jobb, mert zongorázni utáltam, azt anyám erőltette mindig, hogy akkor egy kis
3: valamivel... De mi volt, amit a régi ilyen magyar filmben mindig ilyenkor kiabáltak, amikor valaki megcsinált egy produkciót?
5: Hop-hop!
1: Produkció! Juliékra egy kész színházi előadást zajlottak, és utána még zongorázni is kellett?
5: Szörnyen kellemetlen volt, mert volt egy pont, ahol anyu átvette az irányítást, és akkor igen, le kellett ülni zongorázni, az kevésbé ment, mint az ülőtartás.
1: Juli 5 éve ezt mutatott karácsonykor.
5: Volt egy ilyen egyórás sessionünk az ülőtartástól, a hashullámoztatáson keresztül átjutottunk a zongora leckéig. Az a baj, hogy az öcsémnek soha nem volt semmilyen produkciója, úgyhogy ő sose fért oda ehhez, a történetekbe, basszus, annyira kellemetlen volt.
1: De várj, és a hashullámoztatást azt a fater csinálta részegen szintén?
5: Nem, azt én csináltam.
1: Azt is te?
5: Azt én, mondom egy
1: de ilyen... De te voltál hülye a családban, ne haragudj, bocsánat.
5: Tehát, hogy velem lehetett haknizni, ha már nagyon, nagyon beült a buli. Igen.
3: Elfőtt az unikum. Juli?
1: Juli, hullámoztasd egy kicsit.
5: Szarakoslasd egy kicsit a közönséget. Neked semmilyen magánszámod nem volt?
3: Gyerekkoromban? Hát az eltűnést gyakoroltam. Nagyon szóltam, amikor ilyen közönséget hozzák, akkor azt, abban nagyon jó volt, a erős. Nem, de nálunk az édesapám 2 darab alkoholos üdítő elfogyasztása után maga volt a magánszám. Oda már nem fért oda senki. Úgyhogy nem kellett. De amúgy nem, igazából az van, hogy szerintem ott mindig rengeteg volt így a kölyök, szóval, hogy nem emeltek ki nálunk gyerekeket. Maximum megszégyenítés kapcsán. Ahogy elmondták ki nekik, ki volt a legkínosabb, ami történt az elmúlt 2 hétben. Mindig voltak ki.
5: Igen. A mai napig terápiázzák.
3: Igen, nem, az őszintességnek ez a legfontosabb dolga, hogy megtapasztald azt, hogy mi történik, ha amúgy is mindenki tudja, hogy mi jó.
1: Egy nagyon jó felvetés érkezett valakitől. Na. Hogy azok írjanak, legyenek szívesek, akik a közvécékben összetudják szarni a plafont. Mert hogy azt hogy?
3: Hát szerintem az csak a nyomás. Ugye? A nyomás hatására működhet.
1: Én de azt... ott föl kell másznod ugye a WC-ülőkét.
5: Mármint én nem szartam még összesen.
1: Kicsit meglepődtem volna gyerekek, a Juli azt mondja, hogy nem úgy csináljuk.
5: Nem, én úgy csináltam, hogy. Nem, de egyébként, ha belegondolsz egy kicsit, egy közvécében senki sem akar ráülni a WC-deszkára, vagy ahhoz azért nagyon-nagyon furcsának kell
1: elejére. Igen, folytasd.
5: És fölé hajolsz, és keresed a poszt, próbálsz valahogy kitámasztani, és van egy pillanat, amikor elveszíted az egyensúlyt. Hogyha elveszíted az egyensúlyt, és ez pont találkozik azzal a pillanattal, amikor elengeded a dolgokat, akkor ott bármi megérkezhet bárhol.
1: A plafonra?
3: Nem tetszik ez az egész hozzáállás, hogy Juli. Alapból miért kapaszkodsz? Az a baktériumokat enged a testedre. Tehát úgy kell bemenni egy WC-be, hogy semmihez nem érsz hozzá.
5: Kőkemény combizommal?
3: Bemész, tehát a térdedre kinyitod az ajtót, bemész, utána pedig gondati hullámokat bezárod. Ugye ez a következő. Tehát, hogy semmihez nem érsz hozzá. A ruháidat, azt visszagyűröd az egyik testnyílásodba, amit nem fogsz használni.
5: A hasadat
3: elhelyezni. Bármelyiket, amelyiket fogsz soha használni egyáltalán ever. Utána pedig fogod, és megpróbálod a testednek a felesleges részét így befelé fordítani magadba, hogy egyáltalán tehát így összegubarodsz. És az egész az úgy zajlik, hogy semmi, tehát semmivel nincs kontakt. és gyakorlatilag onnantól kezdve pedig ez olyan, mint egy ilyen, mint a magasugrás előtti utolsó pillanat. Nem a magasugrás, amikor a sima, amikor ez a toronyugrás előtti utolsó
1: pillanat. Kicsit visszatartod a levegőt, koncentrálsz. Nagy levegő.
5: Igen, és gyorsan megszállod.
3: És a következő emléket, hogy már az autóban ülsz hazafelé.
5: És feltétlenül többen.
3: Igen. Szóval én nem hiszek ebben a kényelmeskedésben, hogy a tízé kitámasztod magad a fülkében, meg ilyesmi. Hát mi történhet?
5: Na de akkor tényleg akkor azt hogy csinálja, aki oda...
1: Na szerint erre várjuk a jelentkezőket.
3: Ez, elmondom nektek, ez csak és kizárólag egy vékony ember lehet. Tehát ez az én elsődleges tézisem ezzel kapcsolatban. Mert egy kövér ember nem tud annyira lehajolni, hogy a plafonra fosson.
5: Na de hogy fos... De hát nem gyertyába mész. Nem,
3: hát az, mint összecsukulja magát, mint egy bicska. Érted?
5: Aha.
3: Tehát, hogy felfelé kell kerülnie a nyílásnak.
5: De miért bicskázik?
1: Hát azért, hogy fölfelé kerüljön a nyílás, érted? Plusz azzal összepréseled a gyomortartalmat, és még nagyobb erővel tudod kilőni.
3: Bár ha jobban meggondolom, egy nagyon kövér ember is tud ilyet csinálni, mert akkor nem is... Nem,
5: ha nagyon előre hajol.
3: Jó, akkor most kezdjük el. Igen. Tehát, hogy meddig tudok hajolni, és akkor meddig tud kell... Hát ez nagyon bonyolult.
5: Várjál, ráfrissítek a falra, biztos, hogy lesz olyan, aki ezt elmondja.
3: Szerintem ez egy vékony ember nagy belső nyomással, iszonyatos alhasi krízissel.
1: Aki, akkor sem egy fölvegyen, nem mondjátok. Ahogy tehát jó a felvetése magát a hallgatónak, mert nem, tehát ezt nem lehet megoldani. Érted? Akárhogy is. Ezt nem.
5: De ez nem csak városi legenda. Tehát, hogy én sose láttam még.
1: Én már igen.
5: Te láttál
1: én már láttam, én mindent láttam ott fönt. Nem is érted. Igen.
5: A kórhelyben.
1: Ott egy ebet láttam.
3: Én tudom, hogy zajlik a kórhelyben az ilyesmi. Ott az, hogy először is kirendeled a babujást. A babujásra kéred
1: az
3: rá.
1: Segít, az, igen, igaz, igen. Az segít.
3: Arra rákéred a túrógombócot. A túrógombóc régén pedig a dupla espresszót, és aztán vársz. Ez a recept.
1: És akkor tudod, hogy ezt valaki megcsinálta, ha sunyogva jön ki a vécéről, és nem néz oda. Tudod,
5: én ebben sem
1: utána, de utána mindig be kell menni, és ellenőrizni kell az étterembe a vécét, mert biztos, hogy valami történt.
3: De valaki a fal mentén, így de mi annak, hogyha ugyan ki, mint aki a lottón nyert? Mert én például azt láttam a férfiaknak, hogy nagyon büszkék ezekre a dolgokra, hogy úgy jönnek, hogy na, menjél nyugodtan!
1: Oké, de nem? Akkor rendesen történt meg a dolog. Tehát akkor a helyére ment, nagy volt, nagy szagga, akkor tudsz rá büszke lenni, ha bármi ilyesmi történt, akkor biztos, hogy sunyogva jön ki az ember.
3: Pusztító tűzként.
1: Na, még néhány ilyen fantasztikus teljesítmény, mint amiről az előbb beszélgettünk. Van, aki a fülét tudja mozgatni, külön-külön, akár ritmusra, az megy valamelyik ötöknek? Fülmozgatás, nem?
3: Nekem megy a fülmozgatás, én tudom a fület mozgatni.
1: De külön-külön is? Tempóra? Hát, vagy csak mind a kettőt?
3: Nem csak az egyik, nem egyszer tudom a kettőt.
1: Kezdő, nem rossz.
3: Nem
1: kezdő,
3: most nem csináltam semmit, Feri. Tehát konkrétan azon nézel, hogy kezdő.
1: Nem, hát ahhoz képest, hogy a hallgató külön mozgatja.
3: De most csinálja, ne csinálja. Derüljön ki, mozgat.
5: Tényleg.
3: Köszönöm szépen.
1: Jó, nem kezdő, visszavonom. Tudnak homályosan nézni szándékosan?
5: Azt bárki tud, tehát ebben mi a...
1: Nem tudom.
5: Hát mi? Simán tudok. Te nem tudsz. Nem is kell hunyorognom
3: hozzá. Glaukóma kell hozzá csak.
1: Hogyha így összehúzod a szemed.
5: Hát simán.
1: Jó, akkor ez semmi.
3: És tudjátok a szemmel

0: a gyújtó fölött felszette a fenekével.
1: Micsoda?
0: Tehát letesz egy öngyújtót a földre, és párgával a gyújtó fölött felszedi a seggével.
1: Jó, de lány vagy fiú?
0: Hát ezt nem tudjuk. Nem tudom. Nem tudom.
2: De ez úgy történik, hogy izommal csinálja, vagy pedig vákumban, mert...
0: Nagyon nagy kérdés, nagyon hogy egy különbség. Métert. Ha egy métert vákumban föl tudsz szedni, az nagyon kemény. Köszönjük szépen ezeket a fantasztikus képességeket, amiket magatokból hát elárultatok. Jövünk vissza a hírek után. Van még egy fontos info. Két autó Újpesten ütközött, Árpád út, Rózsa utca kereszteződésbe, és minden hatóság a helyszínen. 2 perc múlva lesz 8 óra, jövünk vissza mindjárt.

0: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
7: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
9: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
10: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derek koncerten pogózok.
11: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a Grandevú 2026.hu-n.
12: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
14: Figyelem! A Bettó Kft. Új helyre költözik. Szeptembertől már az új telephelyen, Pécset a Nyírfa utca 26-ban várjuk.

0: Ne felejtje, Pilkington autóüvegek Varda akkumulátorok forgalmazásában az önpartnere a Bettó Kft. www.bettokft.com.
1: Négy nap, amikor Harkányban felrobban a nyár. Augusztus 20-23 között jön a Harkányi Fürdőfesztivál. Színpadon Jude Law, a Republik és Radics Gigi. Az éjszakai partikért Pete Junior, Cookie és a Döndi Duo felelnek. És ez még nem minden. A színpadi programok mellett idén is számos kísérőprogrammal készülünk, többek között veterán autókiállítással, napi jógaórákkal, henna festéssel, valamint az esti órákban látványos fényfestéssel. Zárjátok a nyarat a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. További programok a harkányfürdő.hu oldalon.
2: A Nemzeti Lovas Színház Rómeó és Júlia című koncertmusicaljével érkezik Bikarra augusztus 15-én. Egy szerelem története 250 percben, ahol a látvány és a zene egyé válik, és új fordulatokat, mély érzelmeket hoz felszínre. Jegyek és részletek élménybirtok.hu.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
4: Vetőmag Bolyból. Közeledik az őszi kalászos vetési szezon. Keresse a jó kenyér a minőség és a mennyiség ígéretét. Kis és nagy tételű kiszolgálás. Információ a 0620 95 05 146-os telefonon. Az info@boy.bonafarm.hu e-mail címen vásároljon vetőmagot Bolyból.
5: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiség vizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
6: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0623-111-111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.
7: Reklámot hallottál.
6: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
8: Nemzetközi Néptáncfesztivált rendeznek Mohácson. Napközben legfeljebb 30 fok várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Augusztus 16-a és 19-e között rendezik a 29. Mohácsi Nemzetközi Néptánc Fesztivált, ahol helyi és hazai, illetve határon túli magyar néptánc csoportok, illetve külföldi formációk is részt vesznek. Ezúttal bolgár, lengyel, olasz és bosznia-hercegovinai csoportok látogatnak el a városba. A fesztivál első 3 napján este 8 órától a csoportok hosszabb önálló műsort adnak a Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola szabadtéri színpadán, míg a záró napon a belvárosban menettáncot, este pedig gála műsort láthat a közönség. Folytatódik a régi típusú személyi igazolványok cseréje, ám az országgyűlés döntése nyomán egyes ügyeket évvégéig még el lehet intézni a könyv formátumú okmányokkal. Az igazolvány használható például a Magyar Államkincstár nyugellátásainak átvételére, illetve egészségügyi szolgáltatások igénybevételére. Az első júniusi felhívás után több mint 100 000-en cserélték le igazolványokat, ám 57 000 ilyen régi típusú igazolvány még mindig a lakosságnál van. Augusztus utolsó hétvégéjén rendezik a férfi vízilabda magyar kupa csoportkörét. A PVSK meccsek fűszért a vasas plakettel, illetve az UVS-vel került egy csoportba. A három együttes körmérkőzéses találkozókat játszik augusztus 29-én és 30-án. A három csapatból pedig csak az első helyezett jut majd tovább a legjobb 8 közé.
9: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
8: A Magyar Közút tájékoztatása szerint folytatódnak a csomópontépítési munkák a 6-os úton Hírt térségében. Útszűkület lassítja a forgalmat a helyszínen. Felmarták az aszfaltot a Pécs-Vajszló összekötő út egy szakaszán, itt is útszűkület lassítja a forgalmat. Építési munkák miatt van sebességkorlátozás a Mohácsi összekötő úton az év végéig. Sebességkorlátozásra kell számítani a Bissei bekötő úton is. Siklós térségében utat építenek, a helyszínen sávlezárás lassítja a forgalmat. A Hungaromet mai napra szóló előrejelzései szerint nagyrészt felhőtlen napos száraz időre van kilátás. Helyenként fátyolfelhők megjelenhetnek az égen, csapadékra viszont sehol nem számíthatunk. A szél északira fordul, és több helyen megélénkülhet. A hőmérséklet maximuma 30 fok közelében alakul majd.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB! Balá-la-la-la-la! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Szevasztok, jó reggelt mindenkinek, 8 óra után vagyunk 10 perccel.
2: Jó reggelt!
1: Hello, bello.
2: Hello.
1: Na, várjátok, kicsit összezavarodtam, itt a keverőpultnál meg vagyunk. Megérkezett hozzánk a szilvafácska. Oh. Ettetek szilvafácskát?
2: Szilvafácska?
1: Igen.
2: A szilvafácska?
1: Na, szilvafácska, mi ez?
2: Az egy dal.
1: Igen, de ez nem egy dal, hanem...
2: Hanem édesség?
1: Hanem Magyarország cukormentes tortája. Képzeljétek el, iszonyatosan szexin néz ki.
2: Hozzol egyet nekem, Laci.
1: De várjál, megjött a bíborfehér is. Melyiket akarsz? Szilvafácskát vagy bíborfehéret?
2: Csukott szemű teszt, és megmondom, melyik meg.
1: Jó, hogy melyik a cukros, és melyik a cukormentes.
2: De most ez ugyanolyan ízű, csak más, csak a cukor? A
1: nem, ez tök, nem. Két tök más torta. A Promenád kávéhez Balatongyörök szilvafácskája lett a cukormentes. Ebben az emlékek vannak a nagymama kertjéből.
2: Azt hittem a nagymamából.
1: Nem, reméljük, hogy nem. Nagyon-nagyon szépen néz ki, és van a bíborfehér, ez is Magyarország tortája, mert ez ugye megmaradt, hála Istennek. Egyébként mit szóltok, hogy változik a kis augusztus 20-a? Há, arról majd beszélhetünk.
2: Azt mondom, hogy szerintem megváltozott a társadalmi hozzáállás a bulizáshoz. Rájöttünk, hogy nem a nagy durogtatások nézése majd haza, oldalgás lesz majd az igazi megoldás, hanem a nagy mulatságok.
1: Hanem táncikálás, meg ilyenek. Gyorsan mondom közben, hogy a gyulai kézműves cukrászda, hazai csapat mégiscsak Békés megye, ők nyertek most ezzel a bíborfehérrel.
2: De az van túrós, nem?
1: Igen.
2: Szeretném még annyit elmondani a 20-ai ünnepséggel kapcsolatban, hogyha igazán odafigyelnek a szavazókra, ezek az emberek, akik szervezik ezt a rendezvényt, akkor a nyers csoportnak lesz egy saját rósója. Vagy nem kell, hogy stage legyen, csak legyen valami, emlékezzünk meg a nyestesekről, mert azért ők minden napi küzdelmeket vívnak. Tehát hogy lássuk be, hogy annak a csoportnak társadalmi jelentősége van.
1: Megérdemlik. Ú, Laci beadja Eszter szájába. Jó,
2: ez
1: a mai adás,
2: gyerekek. Ez nagyon sok fronton veszélyes mutatvány lesz, de jó, erre már régóta várunk, Laci. Történjen meg.
1: Így van, legyen ez is, legyen ennek fültanúja.
2: De rak bele, de csak ne spincselkedj. Nagyon nehéz rábízni magam, Laci, mert pontosan tudom, hogy kivel állok szemben. Add neki.
1: Kötözzétek be a szemét. Nagyobbra. Azaz. Laci, nem a prószer, mert azt mondta, tudod, ez gyönyörű rétegekből áll. Na, ez melyik?
2: De fai torta.
1: Melyik ez? Ez a bíborfehér vagy a szilvafácska?
2: A bíborfehérben ugye túró van,
3: meg
2: gyümölcsök, bogyós gyümölcsök.
3: Túrós. Ezt tudod, hogy túrós. Ha, csak nem Laci, de...
2: És Fincsi?
3: Ropogós.
1: Roppanós.
3: Ropogós, túrós. Hideg. Ezt jó. Kicsit hagyjuk, én szobahőmérsékletem.
1: Igen, meg kicsit Esztert is hagyjuk, meg szerintem a másik tortára.
3: Legközben meg teljes szeletet adj a számba. Ja, igen, de te, tehát amúgy jó.
2: Az a cukormentes, az meg a szilvafácska. Az már melegebb.
3: Sejmes.
2: Jönnek az ízek
3: hátulról? Szilvás, fahéjas. Igen. Nekem most az igazság, hogy neked nagyon szép, de...
2: Melyik ízlik jobban?
3: Nekem a szilvás most jobban.
1: Most szilvás vagy.
2: Cukormentes.
1: Pedig ugye a cukormentes augusztus 20-a, igen.
3: Abszolút távol áll tőlem.
1: Én is így vagyok vele.
3: Távol áll tőlem, most azt kell mondjam, de lehet, hogy amúgy tök őszintén nem szabad ilyen hidegen enni ezt a tortát. Ez túl hideg.
2: Kicsit kienged mindjárt.
3: Jó.
1: Ugye a Magyarország tortája mindig augusztus 20-án kerül bemutatásra, de mi szerencsére ebben az évben is kikönyörögtünk magunknak, hogy annyira hozzanak egyet, úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük szépen, nagyon kedvesek vagytok, meg szerintem egy tök jó, hogy még ezt is oda tudtuk tenni így augusztus 20-a mellé, ezt majd Budapesten lehet szerintem először megkóstolni, illetve talán vidéki városokban is lesz, azt nem tudom, de amit Eszter elmondott, az tökre igaz, hogy ugye a tűzijáték az maga most egy ilyen fényfestős sztorivá válik, és maga... Így van, ugye a fél órás volt eddig, ez most maga a tűzijáték rész, az mindösszesen 10 perc lesz, és a többi az pedig zenés, fényfestős dolog lesz, és az is igaz, hogy az milyen jó lenne, hogyha ha inkább itt most arra koncentrálnánk, hogy akkor menjen együtt az ország, legyen buli, a nyestesek is szórakozzanak velünk, és mindenki.
4: De nem az volt, hogy ez előre már ki van fizetve már jó ideje, és hogy akkor ezt el kell lőni, mert hogy meg már meg van rendelve, meg lejár a szavatossága ezeknek
3: nem. Szerintem az van, hogy már a megrendelt dolgokat ugye felhasználják, és akkor nem rendeltek. Tehát nem rendeltek
4: újat.
3: Igen, nem azt hiszem, nem lett teljesen kiteljesítve a potenciál, nem csak a foglalót fogjuk eldurogtatni. Valami ilyesmire emlékszem. De olyan kéne egy kivetítő, ahol pedig az ország összes Kossuth teréről mutathatnák a bulit. Tudom, mint régen volt a chatroulett. Tehát van egy te bulit, és akkor minden Kossuth téren legyen egy buli.
4: És akkor mondhatod azt, hogy de jó lenne most Debrecenben lenni.
3: És akkor mutatja egy Debrecen, és akkor ott a helyi nyestesek.
4: Ilyen körkapcsolásosan.
3: Igen.
1: Nem is Debrecen üdvözölni, érted, nem tudom. Nyíregyháza,
3: Sopron. Ilyen nem fog megtetni soha.
1: Jó,
3: amíg élek! Nem fogjuk üdvözölni Debrecen.
1: De Sopront fogjátok? Sopron jó?
3: Nyugati dekadenciát?
1: Azt se üdvözöljük.
3: Senkit nem üdvözlünk. Sajátjaik az üdvözöljük a megyében. Máté Szalka, Kisvárda.
4: Emlékeztek arra, vagy megvan még az emlék, amikor 99-ről fordultunk át 2000-re, és akkor volt egy ilyen körkapcsolás a világ minden pontjáról, óriási showműsor, mindenféle őrültek háza, és akkor Magyarországot kapcsolták a ködben, egy ilyen nagyon szomorú uszály, így ment el így a Dunán, de volt semmi. Néhányan így lövöldöztek, de tudod, így a pompá jöttél, Dubáj, óriás tűzi játék, hatalmas karnevál, fesztivál hangulat, Magyarország.
1: Jó, könnyű nekik, érted, ott nincs köd, meg jó idő van.
3: De mi arra voltunk akkor büszkék, Juli? Mi arra voltunk akkor büszkék, hogy még ilyenkor is dolgozunk.
1: Most tudunk ilyet is.
4: Költséghatékony volt. Reszkedtünk, hogy át tudunk állni.
3: Így van.
1: Na, ezzel az ilyenkor is dolgozunkkal kapcsolatosan van egy hírem, de majd később hozom be, mert van egy lebeszélt interjúnk. Hát gyerekek, képzétek el, mi történt ezzel a drága, csodálatos férfivel, Brad Pitt-tel.
4: Megint van egy gyereke, aki levette magáról a nevét?
1: Vagy? Nem, az már folyamatosan zajlik. Ugye megszabadult, hát hogy is mondjam, a sárkánytól, és nem tudom, hogy a sárkány miatt, vagy a sárkány hiánya miatt, de ő ugye elég komoly hát alkohol problémákkal küzdött. Egészen odáig jutott a csávó, hogy képzeljétek el, elment az anonim alkoholisták csapatába. Ízlegessük egy kicsit, hogy te Brad Pittként belépsz ebbe a csapatba.
4: Hát, ami ott történik, az ott is marad.
1: Ezért ott is marad, hogy vajon másképp, hogy de nem a... Ja jó,
4: de
1: anonim.
4: Nem lehet, hogy van a celebeknek is egy ilyen anonim alkoholista klubja.
1: Nem, a hír az úgy szól, hogy ő egy teljesen normális.
3: Ő bárkit eljátszik.
1: Ja. Egy anonim alkoholistát
3: is. Most miért? Mert nem mehet el oda, úgyhogy mit tudod, a vasálarcos?
4: De hogy is nem. És akkor leülnek, ugyanúgy zajlik ez a fajta gyűlés, mint bármelyik normális anonim alkoholista
1: teljesen
4: gyűlés.
1: Teljesen olyan.
4: Van előtte egy ilyen kis beszélgetés, csicset.
3: Nem, ott nem így működik.
4: Problémáival.
3: Nem. Ott úgy van, bemész, nem kell semmit mondani, csak leülsz. És szerintem az vagy, aki ugye ilyen helyekre jár, azokat ezek nem érdeklik. Elhiszed?
1: Tehát, hogy ott nem Brad Pitt vagy, hanem egy alkoholista.
3: Igen.
4: Csak ott nem kell az elején bemutatkoznod, nem kell azt mondanod, hogy szervusztok, igen, tudjuk, Brad vagy.
3: Igen. Szerintem valószínűleg az van, hogy akkor, amikor odamész, annyira szükséged van a lelki segítségre, hogy nem érdekel, hogy ott ül Brad Pitt, a pápa se érdekel, ha ott ülne, az olyan vicces lenne, amúgy.
1: Az a helyzet, hogy sok volt a misebor.
3: Igen, minden nap iszom, minden nap bérmálok, nem tudom, mi történt, milyen irányba halad az életem. Na igen, szóval igen, tehát szerintem azt, én most, ha abban a helyzetben lennék, nem hiszem, hogy érdekelne. Ez nem, hogyha a nőgyógyászaton futna össze vele, hogy oké, de hogy...
1: Értjük, te is jársz ilyen helyekre. Másfél évig járt egyébként oda, és akkor le is tette ő az italt, és 7 évig egy korty alkoholt nem ívott saját bevallása szerint. Ez 7 év eltelt, és most
3: Angela
1: volt...
3: nem ezt nyilatkozta, csak ennyit mondani.
1: Na jó, hát tudod, hogy most ti is mondtok rólunk mindent.
4: Ti nők.
1: Szóval 7 évig nem ívott egy kortyot sem, és 7 év után most az egyik interjúban megkínálták egy pohár borral, és elfogadta, és azt mondja, hogy nincs ebből semmi baj, ő most tulajdonképpen kitalált magának egy rendszert, hogy mi az, ami belefér az ő életébe, de nem akarja alkohol nélkül élni az életét, nem iszik minden nap, de van egy meghatározott szabályrendszer, hogy mi fér bele, meg mi nem, de visszaszokott az alkoholra a csávó 7 év után.
3: Híres utolsó mondatok.
4: Nekem ez még menni fog. Tudom, mit csinálok.
3: Én a saját diétáláson kapcsán tudom elmondani, hogy zajlik egy ilyen folyamat. Tehát, hogy...
1: Várjál, mert a Brad Pitté az úgy szól, ugye a fogadalom, hogy néha egy-egy italt megenged magának, de nagyobb mennyiség már nem fér bele. Hogy szól ez nálad?
3: Hát, hogy ez attól függ, ugye, hogy hányszor történt meg ez a kis mennyiség.
4: Azt mondod, hogy ezt még ledolgozom?
3: Hogy ne tudod, hány kalória ez? 4000? Hát most nem belefér, most néha egy 5000 plusz kalória. Nem, de szóval az van, hogy így, az ember először csak úgy... Végülis olyan régóta jól viselkedem már, hogy nem.
4: Megérdemlem. Hát,
1: mi van jól lehet? Kicsit megérdemlem, de ez visszaesés, nem?
3: Nem csak, hogy hanem, hogy így tudod, hogy ez így nem zökkent ki. Hát én annyira determinált vagyok, engem ez nem fog kizökkenteni. Aztán másnap is úgy determináltan kinyitom ezt a fiókot.
1: Na is, és?
4: És becsúszik 5000 plusz kalóriát.
3: És aztán rájössz, hogyha minden nap eszel 300 plusz kalóriát, minden nap 300, akkor egy hét alatt hisztál fél kilót.
1: Bizony, az kemény tud lenni.
3: Ugyan, ez a legdurvább.
1: Na most ezzel is így vagyok, ugye. Az alkoholisták azt szokták mondani magukról, hogy olyan nincs, hogy már nem vagy alkoholista, olyan alkoholista vagy, aki most nem iszik. Ugye? Uh-huh. Tehát ezt szokták mondani, eltelt 7 év ilyenkor, ez most minek minősül? Visszaesésnek?
3: Ez önhazugságnak.
1: Nem? Szerintem... De ő nem hazudik magának, ő csak azt mondja, hogy igen, én most már megiszom egy héten mondjuk 2 pohár bort.
3: De, igen, nem... de milyen régóta zajlik ez? Tehát mondjuk ez mondjuk 5 éve van így, vagy 2, vagy 1, vagy 7-e?
1: Nem, 1. Egy.
3: Egy éve van így?
1: Körülbelül egy éve, igen. Iszik ismét, de már nem annyit, mert a 7 év előtt ő frankó masszíva minden
3: nap bepiázott. És ebben az egy évben, mióta csak néha iszik, volt olyan, hogy berúgott mondjuk?
1: Hát ezt nem mondta az interjúban.
3: Tudod, ezek a kérdések a fontosak.
1: De nem, szerintem meg nem fontos az alkoholista, nem attól alkoholista, hogy minden nap matra teszi magát. Effektíve, ha te minden este megiszol egy pohár bort, akkor én úgy tudom, hogy akkor már te alkoholistának minősülsz, de megkérdezzük Zaher Gábort, mert itt van velünk. Szia Gábor, jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok!
1: Na minek minősül Brad Pitt esete, aki ugye masszívan piázott, elment ebbe az anonim alkoholisták klubjába, letette a piát 7 évig, és azt mondta, hogy ő neki sikerült egy olyan szabályrendszert fölállítani, amit be is tud tartani.
5: Hát itt szoktak általában problémák lenni, hogy be tudja tartani ezt a szabályrendszert, hiszen ahogy te is mondtad, ugye egyszer válhat valaki alkoholistává, utána a legszebb ugye szerventes, ugye abszinenciális periódusai vannak, ami jelenleg 7 évig tart, de van akinél gyakorlatilag az élete végéig. És ugye ott szokott a probléma lenni, hogy tényleg az van, hogy hát akkor most megiszom egy pohár bort, hát most mi történik? Hát semmi, hát most egy pohár bortól nem lesz neki semmi, megiszom még egyet, és utána már le van szarva a történet. Ugye Tilla Tillának van egy zseniális filmje, ami van Tomival, ahol ugye Túróczi Szabolcs játszik benne egy alkoholbeteget, és ott például egy ilyen visszaesést tök jól meg lehet figyelni. Ugye bizonyos szituációban ő hozzányúl az alkoholhoz, és az a néhány hónap, amit ugye abszinensen, szerventesen töltött el, az úgy, ahogy van, ilyenkor megy valójában a lecsóba. De ha ő szigorúan be tudja tartani azt a keretrendszert, amit ő kijelöl, hogy azt mondja, hogy egy héten kétszer-háromszor este megiszom egy pohár bort, akkor az így valójában működhet, mert akkor átment kvázi szociális hó kategóriájába. De az a baj, hogy hát ismervén ugye a magyar állapotokat, ezt nem tudják betartani.
1: Nincs is ilyen, neked van ilyen ismerősöd, hogy a praxisodban van bárki ilyen, aki visszaállt szociális ivóvá, akkor mondjuk így, és ezt mondjuk tartotta 5-10-20 éven keresztül?
5: Megmondom őszintén, ilyen nincs, olyan van, aki most már 31 néhány éve egyáltalán nem iszik alkoholt, de olyan szinten, hogy dolgozott az éjszakában pultosként, és így tovább, és ugye ott azért, jelen meghívunk ez az amelés, ott a whisky kóla, az kóla volt, persze whisky kóla áron, a gin tonic volt,
1: jó,
5: gin tonic
1: áron. Ez pénzszerzés, ez más, ez tiszta ügy.
5: Ez világos, de nem, de van, aki nagyon-nagyon szigorúan be tudja ezt az egész dolgot tartani, de az a baj, hogy azért, amikor arról beszélünk tényleg, hogy most a keretrendszereinket kielődjük, és ő azt mondja, hogy akkor egy héten kétszer megiszom, hát de annyira jó volt, hát itt volt ez a gond, hát most nézd meg, ez volt, az volt, hát tegnap a Debrecent is úgy elverték, mint a franc egyemek, hát tisztel a lóg a nózim, akkor megiszom egy pohárra, hát kicsit jobb kezdve van, hát azt mondja, megiszom még egy pohárra, hát most abból tényleg mi bajom lehet, na hát akkor már felszabadulok, és általában a harmadiknál kezdődnek a gondok, mert onnantól kezdve az ember már leszarja.
1: És holnap megint fogok találni valamit, amit föl akarok oldozni.
5: És akkor megint van. Igen, mert azért persze gondoljatok bele, hogy az alkoholnál jobb feszültségoldószer tulajdonképpen nincsen. Szóval tényleg az ember megissza azt a két poharat, és akkor már jól érzi magát, és akkor már nem érdekli azt, hogy most itt van az anyósom is, meg tudom én, meg minden szírszar van, hanem akkor az ember azt mondja, leszarom, jó, ez így rózsaszín, klassz.
1: Magyarországon százalékosan, ha egyáltalán van ilyen adat, vagy tudsz ilyen adatot, vagy legalább egy megközelítőt, hogy hány embernek sikerült az, hogy akit az előbb említettél, hogy 30 éve nem nyúl pohárhoz?
5: Beszéléseink szerint ugye az alkoholbetegeknél a visszaesésnek a nagysága az körülbelül olyan 60-70%-os. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy tart valamennyi ideig abstinenciát, de történik valami pszichés problémája, munkahelyi gond, stb., amikor megint valójában a pohárhoz nyúl. A többiek azok, hogy helyel közel valamennyi ideig tudják tartani, de viszonylag nagyon szűk az a sáv, amire azt lehet mondani, hogy ő akkor ő most betartja és null toleranciával él nagyon-nagyon-nagyon régóta. Mondom, nekem van, de azt nem mondom, hogy az összes végtagom kell hozzá, de mondjuk három végtagon összetudnám adni azoknak, vagy meg tudnám számolni azoknak a betegeknek a számát, akik tartósan, hosszú éveken keresztül, akár gyógyszer nélkül, akár gyógyszer segítséggel, de meg tudták tartani az abszinenciájukat.
4: Na pont ezt akartam kérdezni, hogy most már van egy csomó ilyen szer. Sőt, emlékszem, még 20-30 év ezelőtt is voltak ilyen történtek, hogy vannak ilyen kapszulák, amiket, hogyha így
1: beraknak,
4: akkor ha az alkohollal találkozott, akkor soha az életbe többet nem nyúltál piához. Hogy ezek létező...
5: Ez létezik, persze van ilyen gyógyszerük, egy diszulfirám nevű hatóanyag, amelyik úgy működik, hogy az alkohol lebontását egy köztes szinten acetaldehid szintjén megállítja, és az acetaldehidról azt kell tudni, hogy az már nagyon kis mennyiség, szóval nem kell hozzá meginni jutalom a nap végén és egy rekesz sört, hanem mondjuk egy decibortól, aki megiszik, és attól tényleg szarul lesz. Hát hány inger, rossz közérzet, izzadás, szapora szívműködés, magas vérnyomás, és igazándiból ez nem egy terápiás megoldás, ez egy mankó, amit vele lehet tolni valakinek a hóna alá, hogy ezt ő biztonságban érzi magát, hogyha akár szedi ezt a gyógyszert, vagy hogyha mondjuk már létezik ebből úgynevezett beültethető, implantálható tabletta, és ami körülbelül fél év alatt szívódik föl, és akkor az alatt a fél év alatt egyfajta, mondom, biztonságot tud neki valójában adni, mert ő úgy érzi, hogy ő amúgy nem tudná betartani, de kipróbálta, mert ráívott, mert ilyen is van, hogy hát ez tényleg ez igaz, vagy csak átvernek, és akkor mit tudom én, beültettek szőlőcukrot a bőröm alá, és akkor azt csak azt mondták, hogy ez működik, és kipróbálja, tényleg szarul lesz, és akkor azt mondja, na jó, hát akkor inkább nem iszom, de ez ott ad nekem egyfajta biztonságot, hogy akár szedem. Habár volt nekem olyan betegem is, akinek beültettem, és akkor három nap múlva otthon a tükör előtt kiszedegette a farából ezeket a tablettát. Azt mondja, vissza a babaruhát, nem, nekem sokkal jobb az, hogyha megiszom.
2: Ilyen szénhidráttal nincsen még, hogy...
1: Nem tudsz ilyet.
2: Amikor az ember nincs egy kalória deficitbe, akkor összeesik valahol, nincs ilyen.
5: De az a baj ezzel a fránya szénhidráttal, hogy annyira jó érzés, amikor az ember meg elkezdi enni azt a csokoládét, és úgy szétolvad a szájában, és akkor persze az a baj, hogy a csoki függés, én magam is én vagyok, az nem úgy eszi a csokoládét, tudod, hogy így ham, hanem mint a disznó, és tolja befelé, és nagyon gyakran szanyolal együtt megy, de mondjuk az legalább bontatlan formába kiürül az ember.
1: Jó, csak rajtad nem látszik, tudod, az a baj, rajtunk meg igen.
5: Hát nem muszáj, hát de az a baj, hogy akkor olyan craving sóvárgást van az emberbe, ugye a szénhidrát után, tudod, amikor ugye este 10 órakor. Úgy az ember elindul
2: mondjuk a konyhába. Tudatosítottál egy fontos gondolatot. És találkozunk majd egy gyűlésen éjszakad, fogunk külni a piros magyarosokkal.
5: Az anonim csoki függők. Anonim csokoládé függők, és aki ott ül, mondja, Gábor vagyok, 66 éves, csokoládé függő.
2: És akkor nem tapsolni fognak, hanem csak zörgetik a papírokat, az üreseket. Igen. Szia, Gábor!
1: Gábor, köszönjük szépen neked, hogy segítettél ebben. Szigeten vagy? Kint vagy? Ott dolgozol?
5: Nem, éppen nem. Én azon a bizonyos ominózus napon kint voltam, és láttam is a történetet, és a valóságot, azt pontosan tudom, hogy mi zajlott le, nem az, ami lelep csúnya magyarságra írva.
2: Nem mondd el, hát most itt a lehetőség, hát most itt beszélünk. Mi úgy? De ez nincs itt Balázs, hogy nem mondhatják, hogy elfogultak vagyunk.
5: Ja, nem mondhatják, hogy elfogultak vagyunk. Figyelj, 20 ember került be a Sziget ambulanciára azért, mert valamilyen módosult tudatállapotban volt. Én ezeknek a háromnegyedét láttam ezeknek az embereknek. És azért elég régóta üzöm már ezt a sportot, hogy azért azt tudjam mondani, hogy ez most csak a piától van, vagy van esetleg valami egyéb más ravasság is a szervezetükben. Mi úgy ítéltük meg ott a kollégákkal együtt, hogy ezek be voltak rúgva, és én magam is vittem be emberkét, aki fél liter vodkát megivott, és azért mondjuk fél liter vodkát meginni, és most nem egy RMA-ról van szó, ugye egy ilyen rendes magyar alkoholistáról, hanem egy, hát ha nem is pályakezdő, de szociális ivóról, azért fél liter vodkától, mondjuk egy 60 kilós ember, az fölborul, mint a kandis.
1: És hogyha nem ettél egész nap, és a 36 fok, igen.
5: És a 36 fok, és az izzadás, és a nátrium hiány, és a por, és így tovább, és így tovább. Szóval nagyon jók ezek az anekdotal riportoknak, amikor valaki ex-katedra kijelent valamit, anélkül, hogy erre lenne bizonyíték.
2: Hát meg volt a kijedve, és akkor gondolom, ez könnyebb volt elhinniük, tudod, hogy ezt történt, mint hogy szembenézem magával.
5: Tudod, hányszor találkozunk, ez a, hogy beletettek valamit az italomba. És akkor megrázzuk előtte a 2,5 ezredékes béralkohol szintjét, és akkor persze, mert ő csak a második, harmadik pohárra emlékszik.
1: Igen, utána már nem érdekli.
2: Jó, de Gábor, én is kín voltam, és én nem ittam még nagyon sokat akkor, de már én is éreztem, hogy így olyan furán vagyok, és néztem, 140-es volt a púlzusom a melegtől, mert akkor nem ittam eleget, és nem is izzadtam egyáltalán, de hogy annyira az a sok ember, meg az a tömeg, meg a meleg, meg a szárazság, vagy nem tudom, hogy az így leterhelt az ember testét. Tehát én azt
5: Abszolút igen. Mértékig. Szóval ez nem egy ilyen szorványos dolog, mert ha belegondolsz, tehát voltként 65, majd 70 ezer ember, ugye hány olyan nagy megyeszékhelyünk van, ahol nem laknak ennyien. És ebből összességében mindenféle bajokkal, a szálka ment a talpamba, viszójagomban, belement a por a szemembe, százan kerültek be az ambulanciára, abból 20-an voltak olyanok, akik mondjuk hát, valljuk őszintén, ittasak voltak. De ez nem egy olyan szenzáció, és akkor megjelennek a hírek.
1: Hát csak ezen most jól lovagolni, te is tudod. Igen. Ne zárjuk ki azt, hogy volt egy ilyen, ugye, vagy kettő.
5: Akkor
1: persze.
5: Vegyük meg a gyors tesztet, és akkor mártsuk bele az ujjunkat, meg csöppentsünk rá, és akkor kiderül, hogy ezek a gyors tesztek, mondjuk ezek olyan 70%-os biztonsággal lehetnek pozitívak, és ha nem, érted, szóval meg hogy miért nincs a mintavétel, meg és így tovább. Szóval ezt is lehetne még tovább boncolgatni.
1: Így van, csak tudod, a tovább boncolgatás az mindig nagyon erős szellemi igénybevételt követel, a bulvárnak a labdázása meg mindig egyszerűbb.
5: Hát persze, és ezt elolvassak, és ezzel befolyásolják a közhangulatot, és ez nem jó.
1: Nem, ez egyáltalán nem jó.
5: Mert a sziget, én úgy gondolom, biztonságos, és igen, van, aki berúgik, mint a disznaj, van olyan, aki esetleg spanglizik, van olyan, aki visz be magával ekit, vagy bármi egyebet, mert ilyen mindig van, ez tuti, de én azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a fesztiválok biztonságosabbak, mint a budapesti éjszaka.
2: Nagyon fontos üzenet.
1: Köszönjük szépen neked. Jó munkát.
2: Köszönjük.
1: Így van. Zaher Gábor, nagyon bírom. Köszönjük szépen. 8:30 jövünk vissza a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Napsütés, terasz, friss ízek. I love Peach Café.
8: Úszogumik a kézbe, jön a nyár legpancsolósabb bulija a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. Augusztus 20-a és 23-a között találkozzunk a Harkányi Fürdőfesztiválon. Minden nap Kinder Disco, DJ Kovács Tomival és pörgős gyerekfitness. A színpadon elvarázsol Richard Davidson bűvész, táncra perdít Kalap Jakab és Ringató várja a legkisebbeket. 4 napon keresztül mese és gyerekkoncertek. Jön Farkasházi Réka és a Tintanyúl, Iszkiri zenekar, Szalóki Ági, a Csilingelő trió. Zárjátok a nyarat egy hatalmas csobbanással Harkányban. További programok a harkányfürdő.hu oldalon.
7: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
9: Felfrissülnél? Reboot, koncentrálnál? Zoom! Ismerd meg most a Drink 81 funkcionális vitaminitalokat. Részletek drnk81.com.
10: Hogyan tudnék élni nélkülem?
7: Demién Ferenc 80. Augusztus 20-án a Pécsi Káptalan kertben. A koncert előtt a Hogyan tudnék élni nélküled filmvetítés is vár. Egy jegy, dupla élmény.
11: Jegyek gag.jegy.hu.
12: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
13: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
12: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
13: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
12: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
14: Villány ezen a héten új ritmusra ébred. Augusztus 15-én Wine & Vibe Fesztivál a Maul Borászat udvarán. Az első 200 vendég ajándék repoharat kap. 9 fantasztikus DJ, Breda Bia, Ezbekka, Nigel Stately, Andrew, DJ Up, Voksánvirág, DJ Boss és DJ Eddie, Premium Borok, Street Food és egy felejthetetlen Open Air Fesztivál augusztus 15-én a Maul Borászatban. Szerezd meg kedvezményes elővételes jegyed még ma. WineVibe.hu.
15: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
16: Reklámot hallottál.
15: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
17: Jövő héten kezdi meg munkáját az új köztársasági elnök. Napközben 30 fok közelében alakul majd a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Kedden délután megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés 140 igen szavazattal, 6 nem ellenében. Az új államfőt a Tisza frakció támogatta, a Mi Hazánk szavazott nemmel, a Fidesz és a KDNP képviselői bojkottálták a voksolást. A szavazás után Baka András letette az esküt. Magyarország új köztársasági elnöke augusztus 19-én kezdheti meg tevékenységét. Szeptember 1-től változik az ügyfélfogadási rend a NAV Baranyai igazgatóságának vidéki ügyfélszolgálatainál. A hatóság tájékoztatása szerint a komlói, mohácsi, siklósi és szigetvári egység hétfőn és szerdán délelőtt és délután, csütörtökön és pénteken csak délelőtt fogadja majd az ügyfeleket. Szeptembertől a bújji és sellyei ügyfélszolgálat is működik majd. Ezen a két helyen keddenként reggel 8 és dél között fogadják az adózókat. A pécsváradi, sásdi és szentlőrinci ügyfélszolgálaton szünetel az adózók fogadása. Készül a bajnokságra a PVSK Mecsek Fűszért férfi vízilabda csapata. A felkészülés részeként kedden Budapesten két edzőmeccset is játszott a csapat, a KSI, illetve az UVSE ellen. Az együttesek közötti megállapodás értelmében eredményt nem számoltak a meccseken. A találkozók a gyakorlást szolgálták, mondta Zlatko Rakonyac, a pécsiek vezetőedzője. A szakember azt is hozzátette, a PVSK jól teljesített mind a két találkozón.
18: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
17: A Magyar Közút tájékoztatása szerint folytatódnak a csomópontépítési munkák a 6-os úton Hírt térségében. Útszűkület lassítja a forgalmat a helyszínen. Felmarták az aszfaltot a Pécs-Vajszló összekötő út egy szakaszán, itt is útszűkület lassítja a forgalmat. Építési munkák miatt van sebességkorlátozás a Mohácsi összekötő úton az év végéig. Sebességkorlátozásra kell számítani a Bissei bekötő úton is. Siklós térségében utat építenek, a helyszínen sávlezárás lassítja a forgalmat. A Hungaromet mai napra szóló előrejelzései szerint nagyrészt felhőtlen napos száraz időre van kilátás. Helyenként fátyolfelhők megjelenhetnek az égen, csapadékra viszont sehol nem számíthatunk. A szél északira fordul, és több helyen megélénkülhet. A hőmérséklet maximuma 30 fok közelében alakul majd.
16: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: 3:49 lesz, 2 perc múlva. Jó reggelt, szevasztok!
2: Jó reggelt.
1: Na hát természetesen ugye Zahér Gábor előbb megszólással kapcsolatosan azért van érkező SMS, hogy iszonyúan dühítő, amikor az ember átéli a hozzátartozójával a történeteket, és mindazt, amivel jár, és pontosan tudja, hogy szinte semmit nem vívott, elvitatják, hogy drogot adtak be neki. Senki nem vitatta el, kedves ES aláíró, és főleg nem azért, mert Zahér Gábor azt mondta, bár egy kicsit egy több orvosi diplomával és egy mint 50 év vagy 40 év ilyen jellegű tapasztalattal a háttérben azért azt nem mondjuk, hogy a Zahér Gábor megkerülhető ebben a történetben. Tehát senki nem vitatta el ezt a történetet, csak egyelőre nincs rá bizonyíték, tehát hogy nem kaptak el drogdírát a szigeten, van feljelentés, úgyhogy nyomoz a rendőrség, reméljük, hogy annak is lesz majd eredménye. Másrészt pedig a 65 ezres tömeghez képest, hogyha ez a 18 ember, aki ugye bekerült az ellátásba, ilyen okból kifolyólag, ha benne van, az akkor is nagyon kevés. Mondom ezt úgy, hogyha ez egy ember, az akkor is sok. Oké?
2: Okay? Szerintem csak azért ennyire ismerhettek bennünket, hogy ugye nem azról megy ki a játék, hogy így kibújjunk dolgok alól, vagy egyáltalán, hanem egyszerűen csak az van, hogy szeretném megérteni a dolgok természetét is. Alapvetően az van, hogy az embereknek, nagyon kevés embernek van valódi önismerete. Néha nekünk is hiányos a saját önismeretünk. És az van, hogy egy ilyen helyzet, amiben amúgy nem vagy benne minden héten, mert azért ritkán megyünk ki akkor a rendezvényekre ilyen időben, ami volt, meg tud lepni minket a szervezetünk. És lehet, hogy ezt is egyrészt fel kell dolgozni, hogy lehet, hogy a 20-ból, lehet, hogy 10-et drogoztak be, lehet, hogy 2-t, lehet, hogy 1-et sem, lehet, hogy mindet. Érted? És nem tudjuk megmondani. De közben mi is ugye ízlelgetjük ezt az egész témát. Viszont félelemben élni nem szeretnénk. Nem szeretnénk azt mondani, hogy a fesztivál veszélyes, mert eddig a fesztiválok országa voltunk. Hány fesztiválunk volt 10 évvel ezelőtt?
1: Hát nem tudom, 50.
2: Rengeteg fesztiválunk volt, tehát júniustól szeptemberig. És az egész életterünket szűkítik befele ezek a félelmek, hogy ne menj el ide, ott bajod lesz, ott majd écestőjébe ülsz meg. Tehát mindenféle hülyeségek. És hogy így nem lehet élni, ez egy életellenes gondolkodás, és nagyon szomorú, hogy ez előfordul. Nekem van olyan 45 éves humorista ismerősöm, aki drogoztak be, 2 napig ült magatehetetlenül a lakásában, és az egész család állt felett, hogy akkor ez most hogy lesz, mi lesz, meg ilyesmi. Nem tudjuk, mi a motiváció, ki csinál ilyet? Tehát, hogy miért történik?
1: Ha a pultos tesz bele, aki egyébként ott marad bent a pultban, neki például ez miért jó?
3: Itt ugye nem feltétlenül arról van szó, hogy lehet, hogy a pultos teszi bele, és utána van 2 segítője kint, aki esetleg követi azt az embert, akinek beletette az italába. Tehát itt van 1001 sztori, amit köré gondolhatsz, ennek a történetnek van létjogosultsága, ez egy létező jelenség.
1: Ezt elmondtuk mindannyian, hogy ez van, létezik, és nem kell elbagatelizálni.
3: Persze.
1: 65 ezer versus 18 ember fényében tönkretenni egy kicsit valamit úgy, hogy most azt mondjuk, hogy ez az egész egy erkölcsi fertő volt, azt szerintem meg nem korrekt.
2: Meg érte? Most miért viselkedünk ilyen modorosan ezzel az egésszel kapcsolatban? Tehát, hogy most az az igazság, hogy ahol ennyi ember van, sokfajta ember van, és nem minden ember jó indulatú. Vannak rossz indulatú, szociopata, meg pszichopata emberek, aki be tudnak kerülni egy-egy nagyobb tömegbe. Ezzel semmi nem fog megvédeni téged. Mindenki iszonyatosan sajnál, senki nem akarta ezt az élményt adni, senkinek nem. Tehát ez fel sem merült. Hanem egyszerűen csak ezt felejtsük már, hogy ne kössük már ezt így rendezvényhez, meg emberekhez, hanem ez egy általános jelenség, ami van, mióta létezik ez a drog. Nem?
1: Ez a budapesti éjszakában előfordul.
2: De nem a budapesti, a világon ez így van. És így nyilván fontos, hogy a gyerekeinket megtanítsuk, hogy mit fogadhatnak el idegenektől, mit nem, hogy ne adják oda a poharukat másnak, és a többi, és a többi. De ezen kívül az is tök fontos, hogy te, aki mondjuk 40 évesen elmész szórakozni, legyél tisztában azzal, hogy 40 évesen nem annyit bírsz, mint 20 évesen, és 40 fokban nem annyit bírsz, mint 20 fokban, és a többi, és a többi, és a többi, és hogy a tömeg maga egy fura energia, amitől amúgy simán lehet, hogy a testet bepánikol, mert az ott egy természetellenes élethelyzet, még akkor is, hogyha jól esik neked. És hogy ezekre is gondolni kell, nem lehet ilyen fekete-fehéren élni. Tehát én ettől teljesen kivagyok.
1: A legnagyobb baj, hogy itt most az az oldal van erősen képviselve, aki azt mondja, hogy itt bedrogozások történnek, és még egyszer elmondjuk, hogy ezt nem engedjük el, ezt a verziót, lehet, létezhet, csak nem mondjuk rá egyből, meg ne az egészre.
3: Hát meg óriási felkiáltó jelet kapott ez a rendezvény ebben. Tehát, hogy tulajdonképpen ezt a történetet most ebben a pillanatban ezzel az eseménnyel kötöd össze, hozzád is érkezett egy csomó ilyen típusú megkeresés, hogy hallottam, hogy...
1: Napokon keresztül az jött oda hozzám mindenki, hogy na, a drogos buli. Igen.
2: De amúgy meg, tudod, olyan nyár van, ez az ilyen ipari uborka szezon, tehát semmi nem történik, hogy nem lehet miről írni jó kis pletykákat meg egyáltalán, és ez egy csodálatos dolog, mert a Sebestyén Balázs nevével mindent el lehet adni. Tehát bármire odaírt, hogy Sebestyén Balázs, akkor ez kattintásokat hozza a számokat, mert egy megosztó ember, aki vagy jót, vagy rosszat vált ki a másikból, de reagálni fognak rá, és egyszerűen ezt nem bírják otthagyni, de amúgy alapvetően szerintem, aki valaha járt szórakozni, tehát valaha része volt ennek a szubkultúrának, az pontosan tudja, hogy legalábbis én tudom, 14 éves korom óta ott vannak, lesekednek ezek a veszélyek, és valahol megtörténik, valahol nem történik meg.
3: Annyira vicces, hogy azt mondta, hogy megtanítottad a gyerekedet arra, hogy mire figyeljen egy ilyen rendezvény, miközben én úgy tettem le a poharamat, úgy adtam oda mindenkinek a kezébe, úgy vittem italt ide-oda bárkinek, hogy azt se tudtam, hogy kitől kapok italt, hogy kitől kapok. Igen.
2: Érdekes.
1: De... Jó, mindegy, ezt el akartuk mondani, és nem is akarjuk szíteni tovább ezt az egész tüzet, meg mindent. Mindenki tegye el oda magába, ahova akarja ezt a dolgot. Viszont egy zseniális új weboldal talált a mi Lackó kollégánk, egy szolgáltatást Magyarországon, amivel most kapaszkodjatok meg, ez a miénk, magyaroké, névtelenül tudsz SMS-t írni bárkinek. Mert ugye a saját telefonodról nem tudod megtenni, főleg ha ismerősnek akarsz írni.
3: Igen, kiírja.
1: Bármit is, mert kiírja a számodat, ismerik, de ha még ismeretlen is ez a másik ember, akkor is kiírja ugye a számot, tehát vissza tud rá jelezni. Itt kérlek szépen beregisztrálsz egy oldalra, mondjuk nem olcsó, mert körülbelül másfél eurós díja van egy ilyen SMS-nek, az mondjuk ilyen 500-550 forint. Beírod, hogy mit akarsz, beírod a telefonszámot, ha akarod, akkor generálnak hozzá egy kamu számot. Ha akarod, generálnak hozzá még egy kamu nevet is, amit te választasz ki a kamu nevek közül, és azzal megy el az SMS-ed. Tehát ha te mondjuk egy jó barátnődet megcsalja a férje, és oda akarsz pirítani a férnek, vagy akarsz szólni a barátnődnek, de nem akarod megnevezni magad, akkor ezen keresztül ezt megteheted másfél eurós díjért, és senki nem fogja megtudni azt, hogy kitől érkezett az SMS. Ráadásul a rendszer az olyan, hogy visszanyomozhatatlan, mert azonnal törli az összes adatot, a fizetési adatodat is, az eredeti nevedet, mindent. Tehát, hogyha még az, aki megkapta az SMS-t, nagyon sok energiát beletenne abba, hogy ki akarja nyomozni, hogy ki küldte neki az SMS-t, ezt akkor se tudja megtenni.
3: A trollok most túlték fel az ingójukat.
1: Jaj, végre!
3: Dörzsölik a kis
2: pénzt. De a trollok nem költenek pénzt ilyesmire. Tehát a trollok úgy trollok, hogy ingyen.
1: Igen, csinál egy izét, egy álprofilt, és akkor onnan tolja.
2: De ez, nekem ez kicsit azért még mindig gyáva. Tehát szerintem azt kéne csinálni, hogy a legjobb az, amikor a reakciót is látod.
3: Igen.
2: Vagy valamiféle kapsz visszajelzést azokkal, hogy mi történik. Tehát oké, hogy elküldöd SMS-t, de miért nem az van, hogy így, tudod, hogy így mondjuk felhívja valaki, vagy egy robothang, és közben te hallgatod a másiknak a reakciót, egy ilyen AI hang, vagy egy ember. Érted? Tehát mondjuk fizetek neked, Gyuri, mit tudom én, 5000 forintot, hogy akkor hív fel a Pétert, hogy meghúztam a kocsiját.
3: Hát, és én vagyok
2: a hazafelé pedig engem is meghúztam.
1: Igen, de ez a kisebb baj.
2: Igen. És akkor nem mutatkozom be, csak hogy jó napot kérlek, én egy szolgáltató vagyok a rosszhírek.com-tól, és az a rossz hír történt, hogy, és akkor elmondta, mi történt. És akkor meghallgatta a reakciót, és utána elküldöm nekem a hangfájt, hogy hogyan reagált az illető.
3: Szerettek rossz hírt vinni?
1: Ki szeret?
3: Egy kicsit vannak, egy csomóan vannak.
2: Van egy rosszat, attól függ. Hogy olyan rosszat, hogy így nem teljesen rossz, csak olyan.
3: Figyelj, vannak emberek, akik lubickolnak ebben, leültetnek, nagyon mélyen a szemedben néz, és azt mondja, figyelj, valamit el kell mondanom, most tudtam meg, és ez élete pillanata, amikor elmondhatja a tutit, amikor leránthatja a leplet. Szóval, hogy vannak ezek a típusú emberek, akik ezeket imádják, ezeket
2: én nem
3: a pillanatokat.
2: Szoktam csinálni. Én a gyors,
3: véletlenül
2: én a raktapasz lehúzós típus vagyok.
1: Hogy szeretnél? Gyorsan vagy lassan?
3: Ajtóból visszaszólva?
2: Annyi, hogy három gyereke van a férjednek egy másik nőtől. Na, puszi. Én nem szólok ebben, mert nekem ez oké. Elő. Én ebben hiszek, nem kell ezt túl misztifikálni.
1: Az őszintes, de figyeljetek, van egy csomó olyan ember, aki például a saját párjának nem mer elmondani dolgokat. Hogy ez nem jó ebben az esetben, hogy azt akarod, hogy tudja a párod,
3: igen,
1: a dolgot, de gyáva vagy hozzá megtenni. És most ne értékeljük az embert, mert értelek, amit gondoltok erről a dologról, és akkor azt mondja, hogy jó, akkor írok neki egy ilyen SMS-t, és ő majd rákérdez, és akkor már én ezt könnyebben el fogom mondani.
3: Tehát, hogy a párok vagy ezek után ezen a felületen fognak egymással levelezgetni, a mindenféle fantáziáikat így próbálják majd az asszonyka vagy a férjük tudtára adni, hogy szívesen kipróbálnám
2: de
3: ezt,
2: de azt,
3: vagy meghúztam a kocsit.
2: Isznek egy esemes, büdös a picsa. és nem mered megmondani.
1: Igen, ugye, csak nem mered megmondani.
2: És akkor továbbász.
1: De akkor vagy gondoljunk például egy munkahelyre, ahol dolgozik két ember, és az egyiket a ugyanolyan pozícióban, de nem ugyanannyi pénzért, tudja, hogy a másik nem dolgozik jól, de ő soha nem mert ezzel bemenni a főnökéhez.
3: Mert ugye mi lopja a fénymásoló papírt.
1: Igen, hogy mi így vagyunk szocializálva, hogy nem merünk szólni a munkahelyen se azért, ha nekünk
2: József
1: valami
2: nem is
1: rossz.
2: Ismeri az Excel-t.
3: Igen.
1: Ennyi. És akkor ez így megbírod.
3: Az életrajzában.
2: Úristen, hát ez egy nagyon sötét időt. Ja, hoz nem? Tehát azért ez...
3: Igen, és az a baj, hogy innentől kezdve hogyan ellenőrzöd annak az SMS-nek a valóságtartalmát? Kit kérsz számon? Ki az, aki...
2: Mint ha magáról írta. Hogy felháborodhasson.
3: Üzengessünk.
2: Mi van akkor amúgy, hogy ez egész ilyen misztikussága, hogy pont hiányzik a helyzetben, mert ugye sokszor van az, hogy azt mondod, hogy jaj, ha nem tőlem tudná meg, akkor sose tudná, hogy ez tőlem van az információ, tudod? De valójában ahogy megtudja az információt, pontosan tudja, kinek állt érdekében ezt elmondani, nem?
3: Hát vagy egyáltalán hitelese. Tehát, hogy lehet-e neki hinni. Tehát, hogyha most neked jön egy SMS arról, hogy a Péter csalt téged egy ilyen számról, akkor te ezzel mit kezdesz?
2: Nagyon-nagyon kacagok rajta, mert ha Péternek még erre van energiája, azok után, amit neki ki kell bírni odahaza, akkor az így rendben van. Figyelj, Péter csal engem, hát
3: de nem, de van egy...
1: Na, gyerünk tovább.
2: 15 év vagyunk együtt, srácok.
3: Ez pontosan arra jó, hogy ha van egy rossz indulatú, van egy haragosod, akkor ez elkezdi a hazugságokat gyártani rólad, és ezeket a rossz magvakat így elülteti benned. Tehát, hogy mocskolódik, elküld egy csomó dezinformációt. Tehát, hogy
2: én nem így csinálnám,
3: szó, hogy rossz kedved legyen tőle, hogy gyanakodjál. Tehát, hogy nem értem teljesen ezeknek a dolgoknak a létjogosultságát. Vannak emberek, akiknek elfogadom a véleményét, vannak emberek, akiknek adok a szavára, és tudom,
1: hogy... nagyon kevesen vannak ám ilyenek, akik azt mondják, hogy jó, ez engem nem érdekel, mert X mondta.
3: Hát, de hogy hiteles.
1: De csak belemászik a füledbe, érted?
2: Nem, ennek evolúciós háttere van, Juli. Szerintem ezt úgy kell megközelíteni, hogy aki úgy érzi, hogy támadást indít ellen, és mondjuk ismerősöd, tehát tegyük fel, azt mondja, hogy na, akkor most segítek a házasságodban az, hogy elrontom neked. Az evolúció arra tanított meg bennünket, hogy ezeket nyakunk kell baszni. Tehát, hogy ez... ha ez, azért van az életedben néhány ember, akiről kinézed ezt, hogy az erre képes, nem? Azért hamar a végére jársz. Hogy ez így, ki képes ilyesmire?
3: Neked most volna egy listád, akit így tudnátok?
2: És senkivel nem állok szóba.
3: Ja.
2: semmi, nincsenek barátok sem.
3: Kap a Péter egy ilyen SMS-t, akkor lenne három ember, akire rá tudnám mutatni, hogy na ez valószínűleg.
2: Az SMS tartalma alapján meg tudnám mondani, ki mondja. Tényleg. Hát igen, mert mindenki egy szegmensét ismeri az életednek, tehát hogyha most jön egy ilyen speciális üzenet, akkor az nagyjából sejtednem, hogy honnan jön.
3: Bárhonnan.
2: De tudod, hogy tudom én. Például kap egy SMS-t, hogy három éve nem gyóntam a Michel után, akkor azt lehet tudni, hogy az valószínűleg a pap küldte helyette. Tehát, hogy szerintem az ilyen...
1: Viszonyomozható egy csomó esetben, hogy kitől jött, persze.
2: Kritikusan unalmas életet élünk Péterrel. Tehát, hogy hozzátenném, hogy ugye a barátainkat...

0: van, tehát nem saját gépről, egy kamu profilt, és azon keresztül én életveszélyesen megfenyegetlek téged.
1: Nem hiszem, hogy ezt megengedi a rendszer. Ezt biztos, nem. Nem. Ezt nem.
0: De és olyan ez a rendszer, ez szűri? Tehát azt mondja, ha megöllek, szó szerepel benne, akkor nem küldöm el?
1: Hát, hogy akkor nem törli ki a küldőt.
0: Az adatokat.
1: Az adatokat. Mert ilyet nem lehet csinálni. Gondolom már bele, milyen világban élnek.
2: Az a baj, hogy ez az ország tele van feketeöves szarkavarókkal, és ez egy újabb platform arra, hogy még jobban megröccsöntjük ezt a nagy tálat. Tehát, hogy ez szerintem nagyon-nagyon.
1: Most ne a kollégáidról beszélj, Juli, hanem most a világról. Hogy így az országról van szó, nem a kollégáról.
0: Igen.
2: Akkor küldjünk mi is üzenetet.
1: Jó, de senki nem érdekel annyira, hogy megkésítsen az életet.
0: Lenne valaki, akivel nem mersz beszélni, vagy nem akarsz igazából beszélni, de szívesen elmondanál valamit neki?
2: Nincs. Én odaállok. Igen.
0: Na.
2: Ha valami gebasz van, akkor mondom.
1: Akkor én mondom, hogy kit hívjunk fel, vagy írjunk SMS-t, vagy nem tudom. Szóval elrészt ugye Balást bántalmazzuk.
0: Más bajos így szerintem így forgatás közben.
1: Aki nem dolgozik, az bántalmazzuk addig, amíg nincs bent. Ahogy nem hívjuk fel, nem kérdezzük meg tőle, mi a helyzet. És aztán nem írjunk neki SMS-eket.
2: De csörögjünk fel.
1: A titkos számról. De titkos számról írjunk neki SMS-eket, hogy tudjuk, hogy hol vagy.
0: Igen. De követünk. Megyünk utánad.
2: De akkor csináljuk. Akkor mi lenne, hogyha akkor megcsinálunk a...
0: Na, szóval, hogy arra gondoltunk, hogy mi van, hogyha mi leszünk azok, akik átadják ezeket az üzeneteket.
1: Ja, azt nekem kártam a picsáját, csak elfelejtettem.
0: Így van, azért, arra vártunk. Itt arra vártunk, de nagyon, semmi, egy jó el voltunk Balázsral. Kedves hallgató, ha Szemosz szeretné valakinek üzenni valamit, akkor írd meg nekünk SMS-ben, írd meg a nevét, és írd meg a telefonszámát is, mi fölhívjuk, és átadjuk neki az üzenetet. Tehát meghúztad az autóját, a feleségét is meghúztad, az is jó. Bármi olyan van, amit szeretnétek most átadni, hogy elfelejtettem a gyereket elhozni az oviból júniusban, azóta is ott van, és ezeket eddig kummantottál, most itt az idő, hogy a Balázsék átadja az üzeneteket. Tehát mi az
1: nem
0: üzenet?
1: Balázsék, most a Rákóczi Feri fogja átadni az üzeneteket.
0: Nem, legyünk mi a többiek. Jó, legyünk az a nevünk többiek. Tehát legyen benne a név, a telefonszám, meg az üzenet, és átadjuk, jó?
1: Ha a Géva Júli hangját meghallod, bajban leszel.
3: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal. Bár

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye?

0: A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal vizetni lehet.
1: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
2: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd Cibes bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cib.hu per fizetőgyűrű. Cib Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
3: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
4: Világmárkák, világra szóló áron.
5: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-ig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló, az otthon nyugalma, akár 10 év garanciával.
6: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
7: A 40 g-os többféle Knopper Snut Bar csak 239 forint.
6: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
8: Hozd saját táskádat a Jyszkhöz. Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A más csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. augusztus 12 és 18-a között érvényes. Jyszk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Reklámot hallottak.
11: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Önkormányzati lakásba várják a bérlőket Szentlőrincen. Csapadék ma sem várható a térségben. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Szentlőrincen újra meghirdették a Hazavárunk Esély Otthon bérlakás pályázatot. A Munkácsy Mihály utcában található, felújított, berendezett önkormányzati lakásba keresnek bérlőt, akinek legfeljebb 12 hónapig csak a rezsit kell fizetnie. A pályázatokat augusztus 17-éig lehet benyújtani, személyesen vagy postai úton, zárt borítékban a város önkormányzatához. A szükséges adatlap Szentlőrinc hivatalos oldalán érhető el. Fogadalmi búcsút és zarándoklatot tartanak a hétvégén Baranyában. A pécsi egyházmegye azt közölte, augusztus 15-én ünneplik Nagy Boldogasszony napját, melynek részeként Mária gyűdön szentmisét, közös imádságot és körmenetet is tartanak. A Mária út közhasznú egyesület éjszakai zarándoklatot szervez ebből az alkalomból, amely szombaton éjjel 1 órakor indul majd Pécsről a Kincses útról. Szeptember 25-én rendezik az idei Együtt gyermekeinkért jótékonysági futást. A 10. alkalommal életre hívott rendezvényen újra Szentlőrinc és Királyegyháza térségében lehet majd teljesíteni a távokat. A futás most is jó célt szolgál. A nevezési díjakból és támogatásokból befolyt összeget a résztvevő iskolák kapják, akik sportszereket szereznek majd be belőle. A jubileumi versenyre már lehet nevezni. A szervezők a maximális létszámot 700 főben határozták meg, így érdemes minél előbb regisztrálni. A részletekről a holcim.hu oldalon lehet tájékozódni.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: A Magyar Közút a honlapján azt írja, az M6-os autópályán a Baranyai megye határtérségében aszfaltoznak, a Pécs felé vezető oldalon sávlezárás érvényes. A Baja-Bátaszék csomópontban lezártak egy lehajtóágat szintén aszfaltozás miatt. Az autósok a Somberek-Pécsvárad csomópontnál tudnak megfordulni és tovább haladni Baja irányába. A Mohácsi Dunahíd építési munkái miatt Mohácson az ipartelep egyik útja, az inkubátorház és a budapesti országút között mindkét irányból zsákutcává vált. A Hungaromet mai napra szóló előrejelzései szerint nagyrészt felhőtlen napos száraz időre van kilátás. Helyenként fátyolfelhők megjelenhetnek az égen, csapadékra viszont sehol nem számíthatunk. A szél északira fordul, és több helyen megélénkülhet. A hőmérséklet maximuma 30 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: Szevasztok, jó reggelt mindenkinek, 4:10 lesz egy perc múlva. Közlekedési híreket nézek. Budakeszi utat feltúrták, a budakeszi határnál kilométeres dugó mindkét irányban. Balesetet meg most nem kaptunk semmit. De van, baleset a 8-ason Tücskevár előtt, autó a zárokban, zajlik a műszaki mentés és sávelzáráson. Köszönjük szépen. Na hát az elmúlt óra végén fölvetettünk egy ilyen titkos SMS küldő szolgáltatást, és aztán arra jutottunk, hogy ez lehetnénk mi magunk. Nagyon szépen kérünk benneteket, hogy Cuki, szeretlek, drágám, már nagyon hiányzol, az nem mi vagyunk.
1: Tiltástörlés.
0: Így van, az tiltástörlés, mert azt megmered írni magadtól is, jó esetben.
1: Mi nem segíteni akarunk nektek. Ide jól érezni magunkat. Így van. És ez egy nagyon nagy különbség.
2: Ide csak nagyon vállalhatatlan eseket küldjetek.
0: Hála a jó Istennek van az is. Tehát ugye a felvetésünk az az, hogy van egy ismerősöd, ez lehet a párod, lehet munkatársad, barátod, akivel szeretnél valamit közölni, de hát igazából cikinek érzed ezt a történetet. Erre valaki kitalált egy SMS küldő szolgáltatást, és azon gondolkodtunk, azon találkoztunk, hogy akkor mi magunk legyünk ez az élő SMS küldő szolgáltatás, nem SMS-t fogunk küldeni, hanem föl fogjuk hívni azt, akit te szeretnél.
2: Igen, de és ez lehet anonim, tehát ez azt jelenti, hogy mi felhívjuk ezt az embert, és nem fogjuk megmondani azt, hogy te ki vagy. Tehát nyugodtan küldjétek azokat.
1: Hát ők nem fogják megmondani, én meg fogom mondani, hogy te voltál. Legyen az, csak az utolsó kis számjegyét a telefonszámodnak elmondom.
0: Jó, tehát az üzenetet kell leírjátok azt, hogy kinek szeretnétek elküldeni ezt rajtunk keresztül, és a telefonszámát az illetőnek, mert hogy ugye valahogy utol kell érjük, föl kell hívjuk. Na, akkor nézzük az elsőt. Itt van, ez, ha minden igaz, akkor igen, ez egy kollégális, egy nagyon baráti kollégás üzenet lesz majd. Reméljük, hogy fölveszi a telefont, bár ugye munkaidőben vagyunk. Ez melyik színű fehér telefon? Fehér színű. Jó. Á, megvan.
3: Halló.
0: Szia, Dávid, itt a Balázsék című rádióműsor, ahol most van egy Juli, egy Eszter, meg egy Feri, tehát Balázs egyse.
2: Hello.
0: Hello.
3: Sziasztok, hello, sziasztok.
1: Rossz hírünk van.
0: És tényleg rossz hírünk van. Figyelj, csak egy üzenetet kell átadjunk neked, élőadásban vagyunk, ugye ezt el kell mondjam. Igen. Jó, mert ugye azt találtuk ki, hogy ha bárki szeretne elmondani egy olyat kollégának, barátnak, ismerősnek, szerelemnek, hogy eddig nem merte azt, mi most megtesszük helyette, így szól az üzeneted, és én örülnék egyébként, ha kitalálnád, hogy kiküldte ezt.
3: Igen.
0: Dávid, ragd már össze rendesen azokat a szerszámokat, hogy ne ne kelljen javítani utána te bánat.
3: Ja, Isten, ez egyik kedvenc kollégám, és nagyon jó cimborám, ő a kopasz, ő a darabos Dávid.
0: Kopasz?
3: A kopi.
1: Az öreg kopi.
3: Így van.
1: Na figyelj, adom neked 15 000 forintot, ha most odasétálsz a kopihoz. Egy csavarhúzóval. És egy topábbik végével.
0: Jó, és irgalmatlan módon megruházod.
1: Csak egy kicsit, csak jó, de úgy, hogy rádió szempontból lehessen értékelni a produkciót.
0: Jó, mert Kopi nekünk is a bögyünkben van, úgyhogy mi is igen, ezt üzenjük. Akkor... De hogy is nem.
1: Viszont a Kopi rengeteget írogat nekünk, és én is üzennék Kopinak, hogy ne írogasson nekünk állandóan.
3: Nagyon sokat. Most is hallgat titeket, mert nagyon vigyorog, mert ugye kollégák vagyunk, egy műhelyben dolgozunk, és szerszámkészítők vagyunk.
1: Miért? Pontosan milyen szerszámot készítesz? Hogy hát egy fémjelzett, kopi,
2: szanaszét hagyósat.
3: Őszintén, kivágó hajlító szerszámot.
0: Á, már borzongok, érted?
3: Többet nem mondhatok sajnos.
1: Ez egy pedikűrös szakzsargon.
0: Kiváló
3: nem pont pedikűr, de igen, igen.
0: De Dávid, te tényleg ilyen rendetlen vagy? Vagy ez csak kopi túlzása?
3: Nem, ez csak a kopinak a szerepése, igen. Reggeltől vigyorgott, és mondta, hogy valami fog történni. Jó, hát akkor mondom, lássuk.
2: Üzenj már vissza valamit Kopinak.
3: Kopi, imádlak, de mindjárt bemegyek, és majd beszéljük.
0: Okay. Jó van, Dávid, örülünk, hogy ilyen jól vetted. Ezt mondjuk nem is volt durva az üzenet. Szevasz, jó munkát
3: nektek. Sziasztok.
0: Hello. Na, menjünk tovább, akkor jöjjön a következő, mert van. Azt mondja, hogy egy Krisztát fogunk most fölvenni, vagy fölhívni.
2: Én közben sárgáztam.
0: És családi érintettség van a dologban, ennyit segítek előre, jó?
2: Nagy dráma.
1: Jó, ezt mondhatom én. Te köszönjél nekik, én meg utána közben a rossz hírt.
0: Ezt egyről beszélünk?
1: Igen, itt jó, van, okay, falon van.
0: Oké.
1: Ugye ez a kompetenciával megkérdőjelezik ebben a rádió műsorban, miközben hívek rutinja.
0: Dehogy is, te viccelsz velem.
1: Na.
0: Fehérem van?
1: De a száma az ugye nem magyar. Az nem probléma? Van pénzünk.
0: Egyszer élünk, viccelsz.
1: Interurbán telefonálunk most.
2: Mm-hmm. Az lenne jó, hogyha rossz számot hívnánk, és rossz emberünk.
0: Halló, Kriszta! Halló!
4: Igen, kivel beszélek?
0: Szia, Kriszta! Ez a Balázsék című rádió műsor. Eszter van itt, Juli meg Feri. Nem tudom, hogy ismersz-e bennünket.
4: Természetesen.
1: Krisztina, átveszem a szót innen. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos üzenetet kell átadjunk neked. Ugyanis, hát valószínűleg a férjedtől jött az üzenet. Ha, amennyi, van férjed?
4: Van, természetesen.
0: Van. Jó, ez megnyugtató. Jó, ez,
1: muszáj ellenőriznünk, hogy hiteles legyen. Élőben vagy, tehát. Ha most megkérdeznénk, hogy ki az férfi az életedben, akkor mi lenne a keresztneve? Ez nem, mint a banki hitelesítésnél. Jó. István, melyik faluban született a alábbiak közül? Hódmezővásárhely? Oké, szóval a lényeg, hogy lehet nekik ugye üzenni olyan embereknek, akik gyávák, vagy személyesen átadjanak üzeneteket. És tulajdonképpen van valami, hogy megfogalmazott. Szerinted milyen kapcsolatos lehet ez az üzenet az István részéről?
4: Húha, ez egy jó kérdés.
1: Milyen legnagyobb bűn, amit kinézel Istvánból jelen pillanatban?
4: Hú, van neki olyan?
0: Hát mindenkinek kérlek. Van szívem.
1: Figyelj, Kriszta, egymás között vagyunk. Tudod te is, hogy egy mocskos disznó a férjed. Hogy te is tisztában vagy vele. Mondjuk ki. Na jó.
4: Nem kell félteni, azt meg kell hagyni.
1: Ugye? Rögtön tudod, hogy miről van szó. Szóval István gyötri a bűntudat, mert állítólag bele szokott pofázni a vezetésedbe. Ez így van?
4: Előfordul, így van. Előfordul. Jó szándékból teszi, de nem mindig jól sikerül.
1: És milyen kiabálós?
4: Bemérgelődik, hogy igen.
0: Igen, konkrétan ő is ezt írta, hogy ő elnézést szeretne kérni tőled, amikor üvöltözik a vezetésed alatt. Hát azért nem belepofázás, gyerekek. Hát miért nem teszed ki?
1: Azt kell csinálni. Kettesbe visszaváltasz ilyenkor, kicsit kinyitod az anyósülésnél az ajtót. Amikor kinyílt,
4: igen,
1: kitaszítod belőle. Ilyen 45 km/h ez működik. Utána kicsit gyorsabban kell elhajtani a helyszínről.
2: Szarul életveszélyesen vezetsz legalább? Van oka beleszólni legalább?
4: Hát mivel kezdővezető vagyok, ezért valószínűleg jó szándékból teszi, amit tesz. Tehát ez kb. 4 hónapja vezetek, úgyhogy igazából nincs olyan nagy tapasztalatom. Csak lehet, hogy azt hiszi, hogy én már több éve vezetek így hirtelen.
2: És át is nyúlkált?
0: Nem éltetek eddig együtt,
4: nem,
0: szívem.
4: Nem, azt nem.
2: Az a jó, amikor benyúl a kormányhoz.
1: Kézzed el, hogy anyám úgy tanult vezetni, 35 évesen tanult meg vezetni, hogy apám tanította, ugye Ladával, és ugye apám ugyanezt csinálta, hogy végig aggódott, és akkor anyám mondta, hogy akkor most megálltak a házat, hogy nyissa ki a garázsajtót, hogy beáll. És amíg apám kinyit a garázsajtót, addig anyám elment. Elment egyedül körözni az éve. Apám akkor ez lándohányos. Az volt a pillanat, amikor ez így eljött. Úgyhogy ezt a tippet tudom neked adni, Krisztina, hogy
2: Torold meg.
1: Illetve azt is mondta István, hogy nagyon sajnálja, hogy nem vett neked virágot legutóbb, amikor otthon járt. Ez azt jelenti, hogy külön éltek?
4: Tessék?
1: Külön éltek? Másik országban? Vagy hogy van ez?
4: Nem, úgy értve, hogy úgy élünk külön, hogy ő külföldön dolgozik.
1: Igen,
0: jó, oké. Na, Kriszta.
4: Jön meg, és mozgásban van.
0: Kriszta, hát akkor ez volt az üzenete a te férjedtől, amit nem mert elmondani személyesen. Vagy akkor ezek szerint nem tudod. Hát egy tündére mackó ez a fiú, ugye?
4: Az.
1: Büntesd meg.
0: Oké, Kriszta, puszi. Puszi, hello.
4: Nagyon köszönöm, sziasztok.
0: Na, kettőből kettő, eddig jól vették a dolgot.
2: Figyelj, jött egy gyöngyszem.
0: Várjál.
1: De hol van?
2: Ott van, 9:21-kor.
0: Na most ezt, ha értitek, ami most jön, név nélküli, tehát nincs aláírás, és azt se tudjuk, hogy kinek küldjük. Hogy csak ez egy nagyon fontos üzenet, ezt kell átadjuk, de hogy ő kicsoda és kitől kapta, azt nem tudjuk.
1: De akkor csak mondd az üzenet, és tegyük le.
0: Jó, oké. Halló!
5: Hello.
0: Hello, szia! Itt van az Eszter, a Juli meg a Feri, ez a Balázsék című műsor, ahol most nincs a Balázsék. Vagy a Balázs. Egy keresztnevet elárulsz nekünk?
5: István vagyok. Szia.
0: István, szia. Figyelj, azt a rovatot indítottuk ma el, hogy olyan emberek üzenhetnek a barátaiknak, a párjuknak, nem tudjuk, hogy ki kinek, akik személyesen nem merték ezt eddig elmondani, de szeretnék átadni az üzenetet. Te is kaptál egy ilyet.
5: Ajaj.
0: Na, mi van? Miért? Mi a sejtés?
5: Tudom, hogy ki volt amúgy.
0: Miért rácsörgött
2: a ráidírt?
5: Nem, hát nagy rajongótok, szóval tuti, hogy ő volt.
2: És szerinted mit üzen?
5: Azt nem tudom.
0: Na figyelj, az üzeneted ennyi. Zeus kiszökött a kapun.
5: Aha, az jó lenne. Akkor mindjárt futok haza.
1: Ki ez a Zeus, és miért fontos, hogy elszökjön?
5: Hát, mert nagyon nagy kutya, és fél némedi megáll akkor.
0: És akkor ez a párod. Jól érzem, ja, hogy a párod üzent?
5: Hát, inkább volt párom, de igen.
1: Volt párom, Kálmán üzent nekem. Figyelj már, és Zeus milyen, tehát milyen típusú kutya? Mekkora?
5: Egy kaukázusi.
1: Aha. Úristen, úristen. Igen. De milyen megfontolással vásároltátok? Ez az első kérdés, a másik pedig, hogy mekkora a bevételi, tehát mennyit teszik egy ilyen kutya?
2: Picinek cuki volt.
5: Amúgy ahhoz képest, hogy nagy kutya nem sokat teszik, de
1: édesokat
5: annó a kedvenc kutyafajtája és egyik születésnapjára kapta.
1: De ez milyen, egy ilyen tiszt, nem, ez nem egy morzsi.
0: Akkor Zeus.
5: Hát az nem egy morzsi.
2: A kaukázusi nem az a műfaj.
0: Na jó, nem, van. Nem. Jó van, akkor átadtuk ezt
5: de
0: is.
5: De aranyos és ártatlan kutya amúgy, tényleg.
0: Persze, igen, ezt mondd ezt azoknak, akik félnek a kutyákkal.
1: Akinek a mennyosan áll éppen.
0: Ilyen másfél méter marmagasságú.
5: Belép valaki és a játékát hozza, szóval jó. nem egy vadoltó.
2: Egy fél letépet kart. Na.
5: Ja, igen, vagy láb.
0: Oké, akkor te tudod, ki küldte az üzenetet célba, igen, és ért a dolgunkat, igen, teljesítettük, jó munkát neked, hello!
5: Köszönöm szépen,
0: hello, szevasz! Na, egy utolsót, jó? Ez nagyon kemény lesz, munkái lesz, és nagyon
1: miért
0: kemény.
1: Miért a Barnabásit olvasod?
2: Azt kellene, igen.
0: Ezt nem láttam.
2: A telefonszámot írjuk már ki, a
0: jaj. Most már olvastam. Robit fogjuk fölhívni most. Az országos összes Robija figyeljen és vegye fel a telefont.
2: Hívjuk a izét.
1: Nektek van olyan dal, ami folyton konstans van a fejetekben, és amikor csend lesz, akkor rögtön megszólal?
0: Mindig ugyanaz szólal meg?
1: Neked négy dal szokott váltogat, de most az a I'm so strong now, I don't know what to do.
0: Oké, Robi nem veszi föl.
2: Nem, hívjuk a másikat.
0: Jó.
1: Ez mi ez a dal amúgy? És miért van a fejemben? 35 éve.
2: Nem lehet, hogy az Otin hallottad?
1: Nem, ott nem volt ez a dal.
2: Nekem az a baj, hogy nekem ilyen Balázs Klárik szoktak bekattanni.
0: Hát kinek mi van a gyerekkorában, Juli?
2: Teljesen a legnagyobb dallamtapadós vagyok.
1: C-Block.
2: C-Block?
1: So strong out.
0: Na, akkor az utolsó következik.
5: Halló?
0: Halló, szia! Itt van az Eszter, a Juli, meg a Feri a Balázsékból. Egy pillanatra tudunk téged
1: ezért
0: zavarni?
1: Ezért nyisd ki a kaput.
0: Halló?
6: Halló, szia!
0: Szia! Megvan, hogy kik vagyunk? Eszter, Juli, Feri, Balázs most nincs itt. Ez a Balázsék című rádióműsor. Ismersz bennünket? Ismer, és éppen ezért nem akar velünk
1: nem
0: beszélni.
1: Nem ismer senkit, se ember, se Isten.
2: Összetolta magát.
0: Oké, azért én átadom az üzenetet, jó? A Barnabás küldte, nem zavar, hogy más férfiakkal is lefekszel. Na, ezt kellett volna, átadjuk, nem ment át.
1: Igen, de tudtam, hogy férfi lesz, mert ismer Barnabás humorát, és örültem neki, hogy ez végre megtörténik, de mindegy akkor. Jó, most hívjuk fel Békát, és mondjuk el neki a valóságot a mai programjával kapcsolatban.
0: Egyébként nem csak neki van egy olyan dolog, amit tudnia kéne, illetve neki van pont, amit tudnia kéne.
1: Na, mi? Hogy?
0: Még nem mondtam, hogy mennyi időre megyünk el motorozni.
1: Hány nappal hosszabb, mint amit terveztél?
0: Szerintem öttel.
1: Nem feltűnő. Szinte lényegtelen.
0: Alszik szegény, hát tudod,
1: a Balázs hívjuk már, miért hívj már fel Balázs, mi van? Nem?
0: Dolgozik szívem egy műsort.
2: Telefonbetyárkodjunk, ne szórakozzunk már, ne kíméljük.
1: Kit érdekel? Várjál. Ennyi időnk van még.
2: Annyi még van, hogy felhívjuk.
1: Hívjuk már fel Balázst. Gyere, Laci. Nem érdekel, hogy mit csinál, Laci. Hidd el, ez az elsődleges feladata, hogy minket boldoggá tegyen. Ha erre sem képes, mire képes egyáltalán?
0: Na most 3,5 óra után jutottunk el oda, hogy olyanok vagyunk, mint egy kiborult libás kosár. Érted? Mindenki szétszalad, és mindenki arról gágog.
1: Egy alfára van szükségünk.
0: Arról gágog.
1: Egy alfa kell. És te vagy az alfa?
0: És most fölhívjuk őt.
1: Így van.
0: Nagy alfánkat. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy fölveszi-e. Egyébként már elkezdődött a forgatás, tehát nem nagyon hiszem, de hát ha.
2: Már nagyon üldöz.
1: De felismeri a számunkat?
2: Szerintem fel.
0: Reméljük.
2: Nagyon dolgozik.
1: De akkor hazudjunk neki, mintha nem lenne holnap.
0: Persze, hogy jelentették.
1: Svábi.
0: Jakubcsek és Karcsika ott
7: mennek. Haló.
1: Haló, Balázs, te vagy az? Itt a Ráskó, Rákóczi.
7: Én vagyok, ki vagy? Ki vagy?
1: Itt a Rádió 1-ből telefonálunk, Balázsék című műsorból.
7: Eszter, mi van? Adásba vagyok? Adásba vagyok? Jézus Mária, mi van? Mi van? És figyelj, közben nagyon nagy sztorik, nagyon kemény történetek vannak, úgyhogy nagyon azt tudom, mi van. Tessék, bajban vagytok?
1: Igen, ki kellett kergetnünk innen a Jakubcsek Gabriellát, belepisült a babzsákodba, és aztán pedig sikítve elszaladt.
7: Ott volt a Jakubcsek?
1: Itt volt.
0: Igen, bejöttek Karcsika is, meg a Svábi is.
1: Igen, elvitték a Tonhal konzervenek a javát, gyakorlatilag elvitték.
7: Ne csináld, bementek, annyira arcoskodnak, hogy benn vannak Peste, de most ez mikor történt? Várjál, nézem a lokációt.
2: Jöttek, mentek, beszaladtak, ennyi volt.
7: Negyed órája.
2: Ez nektek csicskák!
7: Ne csináld, ez most komoly.
1: Igen, a Svábi beledörzsölte a pólóidba a segét.
0: Jó, hát pedig a Karcsikáit is.
7: Azt az illatot ismerem, abban semmi ismeret lenne, azt, hogy nem, semmi ismeretlen nem lesz.
1: Karcsikának szoponikája van, és nem akarod tudni, mi történt.
7: Azt a mindenit. De várjál, azt mondja, hogy nem is látok senkit Pesten jelen pillanatban. Az van, hogy ez mikor történt kb. Nekem 10 perc frissül a lokációm, akkor lehet, hogy ők akkor elindultak fölfele éjszakra. Amint közben nézem a térképet, hogy ti miről beszéltek, de Pest közelében...
2: Jöttek, mentek, beszaladtak, itt kicsit beledörzsölték, aztán utána el is mentek.
7: Jó. Milyen állapotban volt? A Svábi már nagyon ki volt a Jakubcsektől?
0: A Jakubcsek meg tőled.
2: Láthatóan szeretik ezt a műsort.
7: Összetett voltam a Gabival, nagyon nyomasztó.
1: Svábi elvitt egy doboz cigit Feritől, ennyit tudok az egészről, lehet, hogy pontosan mi történik.
7: És a kutya még bírja, még viszi a kutyát?
2: Igen.
7: Atya úristen. Jó, én nem mondom meg, hogy hol vagyunk éppen, de azt nem tudom, de nagyon nagy sztorik vannak, elállják az utunkat, követnek bennünket, most már 2 napja váltott autókkal, a szálloda előtt le akarták ereszteni tegnap a kerekünket, tehát itt minden történik.
0: Most látszik, hogy mennyire szeret az ország.
7: Nagyon durva a történet, és nagyon sokan segítik az üldözőket, tehát egyelőre a nyomozati hatóság kihívásokkal küld.
8: Most hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
9: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
10: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
9: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Annyi út áll előttünk. Van, amár rég ott kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
12: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
13: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
14: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
15: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
14: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
15: A Thrive Banknál igen, az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet. Thrive.
16: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
17: Az RTL Most Wanted celebhajsza tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszold alt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az éhhajtó vadászatából. További izgalmakért szök be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
18: Eladod?
19: Hát muszáj, most pénz kell.
18: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod, ügyintézés akár 5 perc alatt.
19: Ez jobb döntés.
18: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
20: Reklámot hallottak.
21: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Útfelújítások kezdődhetnek szerte az országban. Csapadék ma sem várható térségünkben. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból. Ezt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte kedden. A beruházások közül 114 projekt több mint 58 milliárd forint uniós forrásból valósul meg, összesen 324 kilométernyi útszakaszon. A miniszter tájékoztatása szerint a felújítási munkák minden megyét érintenek majd. Baranyában 9 projekt szerepel a beruházás tervek között. Fogadalmi búcsút és zarándoklatot tartanak a hétvégén Baranyában. A pécsi egyházmegye azt közölte, augusztus 15-én ünneplik Nagy Boldogasszony napját, melynek részeként Mária gyűdön szentmisét, közös imádságot és körmenetet is tartanak. A Mária út közhasznú egyesület éjszakai zarándoklatot szervez ebből az alkalomból, amely szombaton éjjel 1 órakor indul majd Pécsről a Kincses útról. Szeptember 1-én éjfélig lehet benyújtani a pályázatokat a PTR rektori ösztöndíjára. Az intézmény az idei általános és pótfelvételi eljárásban felvettek számára hirdette meg a lehetőséget, amennyiben első helyen jelölték meg a PTE valamelyik nappali tagozatos alap vagy osztatlan képzését, és teljesítik a további feltételeket is. Az ösztöndíjat legfeljebb 150 állami ösztöndíjas és 100 önköltséges hallgató számára biztosítják, az összege 4 fél éven át minimum 150 ezer forint. A pályázati kiírás és a további részletek a Pécsi Tudományegyetem oldalán érhetőek el. A Magyar Közút a honlapján azt írja, az M6-os autópályán a Baranyai megye határtérségében aszfaltoznak, a Pécs felé vezető oldalon sávlezárás érvényes. A Baja-Bátaszék csomópontban lezártak egy lehajtóágat szintén aszfaltozás miatt. Az autósok a Somberek-Pécsvárad csomópontnál tudnak megfordulni és tovább haladni Baja irányába. A Mohácsi Dunahíd építési munkái miatt Mohácson az ipartelep egyik útja, az inkubátorház és a budapesti országút között mindkét irányból zsákutcává vált. A Hungaromet mai napra szóló előrejelzései szerint nagyrészt felhőtlen napos száraz időre van kilátás. Helyenként fátyolfelhők megjelenhetnek az égen, csapadékra viszont sehol nem számíthatunk. A szél északira fordul, és több helyen megélénkülhet. A hőmérséklet maximuma 30 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel csak igazi mai sláger megy.
1: 3:45 lesz 5 perc múlva, megnyugodott az ország, már ami a közlekedést illeti, bár az előbb az Balázs elmondott, hogy neki korán sincs könnyű dolga, útlezárások, gumikiszúrások és ami csak lehet nehezíti az elkapást.
2: De ez csak nekik. Hát, szerinted elhitték?
1: Á? Illetve figyelj, úgy emlékszem, hogy ilyenkor reggel még, vagy napközben nem tudják, hogy melyik pötty kicsoda.
2: Most még ott tartanak, igen.
1: Tehát ha bárki nincsen, van Pest környékén, akkor az simán elhihető, hogy ők előtte... Így van, hogy ők előtte benn voltak itt a stúdióban. Tehát elméletileg működhet az átverés. Na, reméljük, hogy így lesz, és akkor mi is benne vagyunk a dologba. A mai reggelen fölhívtuk Zaher Gábort, mert jött egy hír, hogy Brad Pitt 7 év ivás nélkül című remek műve, hát összeomlott, és újra elkezdett piálni. Vannak saját szabályai a fiatalembernek, és ezeket betartja, de megkérdeztük Gábort, hogy akkor ez minek minősül, és mi a magyar százalékos arány ebben a visszaesésben, és megpróbáltuk beállítani az ausztrál birkapásztor kiabálós világrekorderét.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en!
1: Magyarországon százalékosan, ha egyáltalán van ilyen adat, vagy tudsz ilyen adatot, vagy legalább egy megközelítőt, hogy hány embernek sikerült az, hogy akit az előbb említettél, hogy 30 éve nem nyúl pohárhoz?
3: Beszéléseink szerint ugye az alkoholbetegeknél a visszaesésnek a nagysága, az körülbelül olyan 60-70%-os. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy tart valamennyi ideig abszinenciát, de történik valami pszichés problémája, munkahelyi gond, stb., amikor megint valójában a pohárhoz nyúl. A többiek azok, hogy egy helyen közel valamennyi ideig tudják tartani, de viszonylag nagyon szűk az a sáv, amire azt lehet mondani, hogy ő akkor ő most betartja. Betartja, és null toleranciával él nagyon-nagyon-nagyon régóta. Mondom, nekem van, de azt nem mondom, hogy az összes végtagom kell hozzá, de mondjuk 3 végtagon összetudnám adni azoknak, vagy meg tudnám számolni azoknak a betegeknek a számát, akik tartósan, hosszú éveken keresztül, akár gyógyszer nélkül, akár gyógyszer segítséggel, de meg tudták tartani az abszinenciájukat.
2: Na pont ezt akartam kérdezni, hogy most már van egy csomó ilyen szer. Sőt, emlékszem, még 20-30 év ezelőtt is voltak ilyen történtek, hogy vannak ilyen kapszulák, amiket, hogyha így
1: beraknak,
2: akkor, hogyha az alkohollal találkozott, akkor soha az életbe többet nem nyúltál piához. Hogy ezek létező...
3: Ez létezik, persze van ilyen gyógyszerük, egy diszulfirám nevű hatóanyag, amelyik úgy működik, hogy az alkohol lebontását egy köztes szinten acetaldehid szintjén megállítja, és az acetaldehidről azt kell tudni, hogy az már nagyon kis mennyiségű, szóval nem kell hozzá meginni jutalom a nap végén és egy rekesz sört, hanem mondjuk egy decibort, aki megiszik, és attól tényleg szarú lesz. Hát hány inger, rossz közérzet, izzadás, szapora szívműködés, magas vérnyomás, és igazándiból ez nem egy terápiás megoldás, ez egy mankó, amit vele lehet tolni valakinek a hóna alá, hogy ezt ő biztonságban érzi magát, hogyha akár szedi ezt a gyógyszert, vagy hogyha mondjuk már létezik ebből úgynevezett beültethető, implantálható tabletta is, ami körülbelül fél év alatt szívódik föl, és akkor az alatt a fél év alatt egyfajta, mondom, biztonságot tud neki valójában adni, mert ő úgy érzi, hogy ő amúgy nem tudná betartani, de kipróbálta, mert ráívott, mert ilyen is van, hogy hát ez tényleg ez igaz, vagy csak átvernek, és akkor mit tudom én, beütettek szőlőcukrot a bőröm alá, és akkor azt csak azt mondták, hogy ez működik, és kipróbálja, tényleg szarul lesz, és akkor azt mondja, na jó, hát akkor inkább nem iszom, de ez ott ad nekem egyfajta biztonságot, hogy akár szedem. Habár volt nekem olyan betegem is, akinek beütettem, és akkor 3 nap múlva otthon a tükör előtt kiszedegette a farába ezeket a tablettát. Azt mondja, vissza a babaruhát, nem, nekem sokkal jobb az, hogyha megiszom.
4: Ilyen szénhidráttal nincsen még, hogy...
1: Nem tudsz
4: ilyet. Amikor az ember nincs egy kalóriadeficitben, akkor összeesik valahol, nincs
3: ilyen. De az a baj ezzel a fránya szénhidrát, hogy annyira jó érzés, amikor az ember meg elkezdi enni azt a csokoládét, és úgy szétolvad a szájában, és akkor persze az a baj, hogy a csoki függés, én magam is én vagyok, az nem úgy eszi a csokoládét, tudod, hogy így ham, hanem mint a disznó, és tolja befelé, és nagyon gyakran szanyolal együtt megy, de mondjuk az legalább bontatlan formába kiürül az ember.
1: Jó, csak rajtad nem látszik, tudod, az a baj, rajtunk meg ilyen.
3: Hát nem muszáj, hát de az a baj, hogy akkor olyan craving sóvárgást van az emberbe, ugye a szénhidrát után, tudod, amikor ugye este 10 órakor úgy az ember elindul mondjuk a konyhába.
4: Kihangosítottál egy fontos gondolatot? És találkozunk majd egy gyűlésen éjszakad, fogunk külni a piros magyarosokkal.
3: Az anonim csoki függő, anonim csokoládé függők, és aki ott ül, mondja, Gábor vagyok, 66 éves, csokoládé függő.
4: És akkor nem tapsolni fognak, hanem csak zörgetik a papírokat, az üreseket.
3: Igen.
1: Milyen hangosan tudják a now szót üvölteni?
2: Na de ez még nem került be a Guinness rekordok könyvébe, ki a leghangosabb.
1: Nincs benne, kérlek
4: szeretném
1: szépen.
4: Most szeretném jelölni erre a tesi tanáromat. A volt tesi tanáromat, jó? Tehát Barta Dénest rehabilitáljuk most a nyugdíjas éveiből, és őt kérjük meg erre, hogy üvöltse azt, hogy now.
5: Nem lassál! Mi vagy te, ufó?
4: Na őt hozok vissza.
2: Akkor most okay, ordibálunk?
1: Igen, most ordibálunk, de nem a mikrofonba bele, azért, mert meghűlnek a hallgatók, azt kicsit elhajtod majd magadtól. Laci beszerzett egy decibelmérő készüléket, és nagyon fontos, hogy elég kell üvölteni a nevedet. Akkor Gévai szaktanári, ezzel indítunk, ne hajolj közelebb. Ja, tessék!
5: Gévai szaktanári!
1: Gyerekek, meg vagyunk.
4: Ez egy perverzi iskolai fantázia, nem? Hogy így emlékeztek még arra, amikor
2: mennyi?
1: 117.
4: Az biztos, hogy rekordnak hangzik?
1: 117. Mennyi voltam, hát 122 a csávó, de nagyon jó.
2: Ott vagyok akkor, itt lihegek.
4: 117 és 122 csávó, tehát 5-tel maradt le.
2: Hallod?
4: Csomagoljuk be Julit, és most indulás.
2: Indulás Ausztráliába.
1: És gyakorlás nélkül. Na, hát akkor jöjjön a szaktanári megalkotója.
4: Fel lehet állni, vagy
1: persze,
4: jön-e?
1: Fel, nem, föl, fel, ahogy akarsz. Fekve, tessék. Tehát Ráskó szaktanári.
5: Ráskó szaktanári!
1: 119.
4: Csak kettővel ugrottam meg azért.
1: Hát ne hülyéskedj.
4: Amúgy ebben még lett volna egy, hogyha megittem volna a kávémat, csak mondom.
2: Mi lesz a következő Guinness rekord? Valamit saját?
4: Azt mondják, hogy bocskor elejtette a kávécsészéjében.
2: Ezt még ő is hallotta.
1: Na várj, akkor megpróbálok egy női-férfi különbség, oké? Na, tessék!
2: De várj! Mi tartsam?
1: Nem kell, hát ugyanannyira tartom, mint tőletek. Figyelj, én tudok egyszerre kiabálni és tartani. Amennyiben nem tudnék tízig megszólalni, akkor ti jöttök,
4: nem
1: jó?
4: Nem fogja befolyásolni, hogy feltartott karod a hangerődet?
1: Nem.
4: Jó, okay.
1: Semmivel. Rákóczi! Szaktalári!
4: De ez visszafogtad magad. Nem,
1: na most elmondanám neked, hogy nekem 134 decibelt ír. Ez biztos, 130, hogy egy szar,
2: ez
1: Laci.
2: Nem, ez nem működik. Ez nem.
1: Ha be akarunk lépni a Guinness rekorderek közé, akkor mit tudnánk mi kitalálni? Nekem volt egyszer egy, itt írják a hallgatók.
2: Felállítottál valamit?
1: Többször is, de az nem Guinness rekord. Azt elég sokan tudják. 26 darab tojást tartottam egy kezemben. Egy kézben ide elkezdett berakosgatni, megvan egyébként a izéje, megvan neki a
2: technikája,
1: hogy tudod, és föl lehet pakolni. Tehát gyakorlatilag egy tojás piramist tartasz a végére a kezedbe.
4: Én össze tudok roppantani egy kőbánya is doboztam ellenbe. Azt szeretném megkérdezni például, hogy ismertek olyan embert, amit az én Kovács Tamás barátom, aki azt tudja megcsinálni, hogy a nyelve alatt van mindenki, hogy egy nyálmirigye, és abból tud spriccelni nyálat.
1: Ne.
2: Olyan, mint a kobra, tehát, hogy így kinyitja a kobra száját. 11. És...
1: Nincs egyedül.
4: Fejét? A konkurencia felütötte a fejét?
1: Nem, hogy a konkurenciák.
2: A nyálmirigye spriccelő klubja.
1: Nagyon-nagyon sokan írtak.
2: De ez vajon akaratlagos? Tehát, hogy ezt te tudod...
4: Tud.
1: Nem áll, Gyula! De ez úgy van, hogy beszélgetsz valakivel, tehát mondjuk érettségiztél, és szembe köpted az érettségi elnököt, vagy szembe spriccelted. De mikor jön ki, Zsül? Ez mikor jön?
6: Általában akkor, mikor van egy alma, és akkor így megkívánod, és akkor...
1: És leköpöd.
6: És igen, van ilyen.
2: De ezt nem úgy hívjuk, mint hogy Pavlovi reflex, tehát hogy elindul rá.
6: Valószínű, hogy az. Tehát nem akarat, nem tudom irányítani, inkább úgy mondom.
2: Csak kicsit vele több a nyálad, mint szokott. Olyankor.
6: Igen.
1: Na itt vannak ám még különleges emberek közöttünk. Na. Csoki és kóla kombóval olyan állagú nyálat hozok létre, hogy le tudom engedni a földig és visszaszívni. Szomszéd faluban az ismerős bácsi minden reggel megiszik egy kiskanál benzint. dízelt. Nem gondolom mindenség. Fontos, hogy melyiket iszta. Egy kis kanál dízelt, már vagy 20 éve, az öregnek semmi baja, 98 éves lesz idén. A Faterón festő és arra büszke, hogy a 4-es létrával lemegy tök részegen, a ház előtt a 8 lépcsőből álló lejáraton a kapuig. Erre nagyon büszke, egyszer fogadott és lement a kocsmáig is. Írja büszkén Zsoca.
0: Balázsék! A Rádió Egyen!
1: 10 óra lesz 10 perc múlva, lassan fogyatkozunk.
2: Az, megfogyatkoztunk. Eszter
1: itt pálya elhagyóink vannak, kérem. Szépen nem Eszternek el kellett mennie, van egy kis dolga, de holnap reggel 6-kor ő is jön. Egy naphallgatója van még hátra, meg egy Jászberényi hír, a Gyöngyösi úton a vadászbolt parkolójából trafiznak 1 kilométerre a Védakaputól. Normális, hát
2: ez a becsapós. Hát tudod, hogy 1 kilométerre van a Védakapu, úgyhogy ott még nyomod, mint a meszes.
1: Nem
2: és
1: tudom.
2: Ott jól levadásznak.
1: Nem tudom, de a Védakapu nem mindig mér egyébként. Ja, de a Véda az mér.
2: Csak a doboz.
1: Ja.
2: Csak a teste.
1: Na nézzük. Ki milyen truvájt tud témakörünkhöz kapcsolódott a SMS írója? Oh. Akit nem fogunk meghallgatni, viszont megmutatjuk neki a külön ajándékát.
7: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros vasárnapi napi jegy a Hungarian Darts Trophy-ra a Darts Event Kft. Jóvoltából.
1: Mész dartsozni, Júcsa? Ti voltatok kint egyszer, nem?
2: Igen, de most még nem mehetünk.
1: Aha, jó, most de, még nem
2: igen,
1: mehettek,
2: de, igen? De tavaly ugye voltunk, úgyhogy ez egy tök jó program, ezt már elmondtam, hogy ezt nagyon élnénk. Egyébként együtt elmehetnénk egy ilyenre. Beöltözhetnénk?
1: Pont nem vagyok itt vasárnap. Azt a kutya fáját.
2: Én egyedül fogok ott parádézni.
1: Beöltöző egy sörös
2: macskanőnyelvezben nagyon-nagyon.
1: Na, vigyázzatok magatokra a mai napon, hogyha tudjátok, akkor segítsétek azokat, akiket segíteni akartok, tehát vagy a Balázsékat, vagy pedig ugye a
2: vagy pénzzel engem.
1: Rabokat, vagy Julit pénzzel, és akkor holnap reggel 6 óra után jövünk majd megint így hármasban. Szevasztok!
2: Hello, hello!
0: Hölgyeim és uraim! Balázsék holnap reggel visszatérnek! A Rádió Egyen pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek!
7: A műsor támogatója a Délkertész webshopja a szentesivagányok.hu.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hozz saját táskádat a Jyszhöz! Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A már csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. augusztus 12 és 18-a között érvényes. Jyszh. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
3: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon generációkon keresztül.
6: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a Nektarin kilója csak 599 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Megígértem tegnap, természetesen ma is lesz majd játék. Páros belépőket lehet megszerezni a színre, a szegedi ifjúsági napokra, úgyhogy ha szólok majd két zene között, akkor tessék ezerrel hívni majd engem, mert most is nagy mázlistának kell majd lenni, 10-nek. Egy perc elmúlt, 10:41, kaptam két közlekedési információt. Rebeli elírta, dugó van az M1-esen Budapest felé Biatorbágyig, nagyjából Tatától lehet lassulgatni, köszönjük szépen. Viktor pedig azt írta, az M3-ason 5 kilométeres a sor, kerekharaszt és 60 között.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Még másfél munkanap, és nagyon sokak szabadsága indul el. Rengetegen vették ki az augusztus 20-ai hetet pihenésre, nyaralásra. Aki dolgozni fog, az is egy rövid héten fogja azt tenni. Augusztus 20-a pedig idén is gazdag programokat hoz, amelyek egyébként már egy nappal korábban elkezdődnek a fővárosban. A részletek a weboldalunkon, a radio1.hu-n a hírek között. Ráadásul ott az ország tortájáról és az ország cukormentes tortájáról is van cikk a hírek között. Egyébként ma reggel Feri, Eszter és Juli megkóstolták, a műsor pedig visszahallgatható. Mondom, a weboldalunkon, a radio1.hu-n és a Rádió 1 applikáción. Zsülcire nézek, még dolgozik nagyon. Hát jó, adjunk neki egy ilyen 10-15 percet, és visszahallgatható lesz a ma reggel is az interneten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Augusztus 14-én különleges zenei élmény vár a Káptalan kertben. Egyedülálló hangzással és felejthetetlen pillanatokkal érkezik a Voice Singers koncertje. Káptalan kert, ahol a bécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.
4: Ha Pécs, akkor Volántaxi. Már appon is.
5: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette.
6: Menü ajánló a Rádió 1-en.
5: Nem fáj majd a hasa tőle.
7: A menü ajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
8: A Rumbisztró Pécsen a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Hideg fahéjas szilvaleves és milánói sertésborda parmezános bundában, vagy arab lecsó csípősen, esetleg brassói apró pecsenye. A Sleeven rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebéded az ételkiszállításpécs.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 2290 forintért.
9: Gyümölcsleves korlátlan fogyasztással és A. brassói apró pecsenye savanyúval, B. petőfi rostélyos krokettel, vagy C. szezámmagos csirkemell rizssel vitaminsalátával.
10: A Korzó étteremben Pécsen a Koller utca 8-as szám alatt hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig a kétfogásos menü 2990 forint, a háromfogásos menü 3590 forint. A mai ajánlat: túró rudi leves és sertéskaraj gombamártással, krokettel, vagy csirkemell diós bundában csőben sült zöldségekkel.
11: További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán.
12: A MyBistroban Pécsön a Siklósi út 3-as szám alatt az ingyenes parkoló és az állandóan elérhető menü kínálat mellett naponta változó házias ajánlat vár 11 és 15 óra között. A mai menü 2290 forintért.
13: Mangó krémleves és lecsós csirkemell párolt rizssel, vagy mézes mustáros csirkeragú párolt rizssel, esetleg húsleves cérnemetéltel, és rántott csirkemell vagy sertéskaraj, hasebb burgonya vagy párolt rizs.
14: Részletek a mybistropage.hu oldalon.
15: Mert a három DJ legenda

0: este 8-tól 9-ig, kizárólag a Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottál.
2: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

show you.

0: Pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing your cologne.
1: Let's go! Itt a rádió egy csak igazi mai slágermegy. Na gyerünk játszani! Itt a lehetőség, hogy valaki elvigyen tőlem páros napi jegyet a szegedi ifjúsági napokra. Augusztus 26-29 ott leszünk mindegyik napon dupla stage-el. 0620 311 111 a forró drót.

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Nagyot fogunk bulizni majd a fesztiváljainkon is. Nem sokára a Rádió Egy Stage kiköltözik a Strandfesztiválra, egészen pontosan a jövő héten. Két hét múlva pedig a színen két stage-et is felépítünk. Egy téged és egy Rádió Egy arénát. A tizedik telefonáló pedig jön velünk a színre. Halló!
1: Szia, Jenny vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Jenny, honnan?
1: Kecskemét.
0: És szeretnéd, hogy legyen egy utat Szegedre?
1: Hát igen, nagyon szeretném.
0: Figyelj, lesz! Lesz egy utat Szegedre, Jenny!
1: Oh, ez a...
0: Tizedikként értél el!
1: Hú, nagyon jó, szuper!
0: Kérném a Rádió Egy szlogenjét.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Szuper vagy, Jenny!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a színre.
1: Ah, nagyon örülök. Nagyon sokat próbálkoztam.
0: Hát most összejött. És valakit vihetsz magaddal, ki lesz az?
1: Így van, a párommal megyünk majd.
0: Érezzétek magatokat nagyon jól, jó bulizást.
1: Nagyon köszönjük.
0: Ciao, ciao.
1: A tudoszépet.
0: Ja, na jó, Várberen jöhet majd mindenképpen. Jó, várjuk.
1: Jó, jó. Oké.
0: Be fogjuk vezetni, drága Rádió Egyesek. Aki tőlem nyer jegyet, az küldjön majd képet Viberen a 20-as 311-111-re. Vagy a fesztivál ideje alatt, vagy az utána lévő napokban. Hölgyeim és uraim, játék lesz a következő zenei órában is itt a Rádió Egyen.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és csak egy nagyon pici szünet, és indítom az újabb zenei órát ezzel. Hertz, Purple Disco Machine, Wonderful Life.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
4: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
3: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
4: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Hozz saját táskádat a Jyszkhöz! Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A más csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. augusztus 12 és 18-a között érvényes. Jyszk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta

0: DM, mindig megéri.
1: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon generációkon keresztül.
2: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől keddig a 120 ml-es Ballino tölcséres csokoládés jégkrém 37% kedvezménnyel csak 169 forint, a 150 g-os Snack Day Chips 32% kedvezménnyel pedig csak 379 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.
4: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
5: Idén is sztár fellépőkkel találkozhatsz a Pécsi Káptalan kertben. A fellépők közt a Voicingers, a Belga, Demián Ferenc, Azaria, valamint Gangsta Zoli és a Kártel. Részletes infók, jegyek, káptalankert.net. A Nemzeti Lovas Színház Romeo és Júlia című koncertmüzikeljével érkezik Bikarra augusztus 15-én. Egy szerelem története kétszer 50 percben, ahol a látvány és a zene egyé válik, és új fordulatokat, mély érzelmeket hoz a felszínre. Részletek élménybirtok.hu. Villány új ritmusra ébred. Augusztus 15-én Wine & White Fesztivál a Maul Borászat udvarán. Az első 200 vendég ajándék repoharat kap. 9 fantasztikus DJ. Breda Bia, Ezbeka, Nigel Stately, Andró, DJ App, Fogsámvirág, DJ Boss és DJ Eddie. Prémium italok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál augusztus 15-én a Maul Borászatban. A magyar könnyűzenei élet egyik legismertebb előadója, Demián Rózsi idén tölti be a 80. életévét, augusztus 20-án pedig Pécsen a Káptalan Kert színpadon ünnepelhetünk vele a Demián 80 koncerten. Sőt, az előadás előtt a Hogyan tudnék élni nélküle című filmet is levetítik. A Pécsi 3. Színház igazgatója rendezésében látható lesz idén is a Zrínyi 1566 musical a Szigetvári Várban. Moravec Levente dirigálásával augusztus 30-án este 8 órától színpadon Sasvári Sándor, Török Újhegyi Tamás, Bod Gábor, Besenci Árpád és még sokan mások. A látványos felejthetetlen este részleteit megtalálod a Pécsi 3. Színház weboldalán. A Cinema City-ben Pécsen megtekinthető a Sivatag fia kalandfilm, a Birka krimi vígjáték, a Bogyó és Babóca 7. része, a Mancsőrjárat, a Dino film, a Minyonok és szörnyek, a Toy Story 5. része, a Vajana, de vetítik az új Pókember vadonatúj nap című filmet, a Szürke zónát, az Odüsszeiát, vagy éppen a Megszállottság horror.
4: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
6: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
7: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém. Megállt parancsol a kórokozóknak.
8: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
3: Reklámot hallottál.
4: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió 1!
4: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: these beautiful things that I've got.
1: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert Györke Attila a stúdióban. Hello mindenkinek, páros belépőim vannak a színre, és ebben az órában is odaadom majd valakinek. 8 perccel járunk 11 óra után, kaptam közlekedési híreket. Taki azt írta, hogy az M0-áson az M5-ös és az M4-es csomópontok között kaszálnak. Egyelőre még kicsi a torlódás, de lehet ebből nagyobb is. Dolgoznak az M5-ösön is, ezt István írta, Röszke felé haladva Ócsa és Inács között, úgyhogy itt már 2-3 kilométeres az araszolás. M7-es, volt egy baleset Székesfehérvárnál a Balaton felé, 3 kilométeres a sor, írta Dénes, és azt ugye nemrég tudtuk meg, telített az M1-es Budapest felé nagyjából Tata után Biatorbágyig, az M3-ason 1 kilométeres a dugó 60 és Kerekharaszt között.
2: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: Köszönjük szépen! Jó utat a Rádió 1-gyel!

0: zenei változatosság. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Sziasztok, Bence vagyok, és mindenkinek jó nyarat kívánok. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Csak igazi mai sláger megy!

a rádió egy csak igazi mai slágermegy, és ez már a Die Die! Shakira következik, és Burna Boy az év sporthimnuszával. Nem is gondolnám, hogy lesz ennél sikeresebb sporttal közel távol. És van egy urban legend, állítólag a FIFA viszonylag későn döntötte el, hogy ismét Shakira

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
3: Augusztus 15-én újra Belga a Káptalan kertben. Sajátos humor, kultikus dalok és hamisíthatatlan koncertélmény vár mindenkit. Káptalan kert, ahol a bécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.
4: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette. Menüajánló a Rádió 1-en. Nem fáj majd a hasa tőle.
5: A menüajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
6: A Rumbisztró Pécsen a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Hideg fahéjas szilvaleves és milánói sertésborda parmezános bundában, vagy arab lecsó csípősen, esetleg brassói apró pecsenye. A Sleeven rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebédet az ételkiszállításpécs.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 2290 forintért. Gyümölcsleves korlátlan fogyasztással és A. brassói apró pecsenye savanyúval, B. petőfi rostélyos krokettel, vagy C. szezámmagos csirkemell rizssel vitaminsalátával. A Korzó étteremben Pécsen a Koller utca 8-as szám alatt, hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig a kétfogásos menü 2990 forint, a háromfogásos menü 3590 forint. A mai ajánlat: túró rudi leves és sertéskaraj gombamártással krokettel, vagy csirkemell diós bundában csőben sült zöldségekkel. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A MyBistroban Pécsön a Siklósi út 3-as szám alatt, az ingyenes parkoló és az állandóan elérhető menü kínálat mellett naponta változó házias ajánlat vár 11 és 15 óra között. A mai menü 2290 forintért. Mangó krémleves és lecsós csirkemell párolt rizssel, vagy mézes mustáros csirkeragú párolt rizssel, esetleg húsleves cérnemetéltel, és rántott csirkemell vagy sertéskaraj, hasebb burgonya vagy párolt rizs. Részletek a mybistropage.hu oldalon.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláge.

0: Reklámot hallottál.
1: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: Itt a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Vészos indult egy játék, egy ország, hallottam, mindenki itt van, mindenki telefonál. A 10 vonalunk egyikéből most valakit adásba kapcsolok. Halló?
1: Szia, Vani vagyok, a játékra szeretnénk jelentkezni.
0: Vani, Vanessa, ugye?
1: Igen.
0: Jól telik a napod? Mit csinálsz?
1: Nagyon jól telik a napom, dolgozok, és reménykedem abban, hogy nyerek a rádió egyen, és mehetek a filmfesztiválra.
0: Hát a reménykedésből igen, valóság lett, Vani!
1: Úristen, köszönöm!
0: Tizedik lettél!
1: Jó, de jó, megnyugodtam.
0: És a tizedik telefonáló akkor kapja a jegyet, ha tudja a rádió egy szlogenjét.
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy!
2: Gratulálok! Nyereményed egy páros belépő a színre.
0: Gratulálok!
1: Köszönöm szépen!
0: Jaj, de jó vagy, kit hozol magaddal?
1: A barátaimat, vagy hát egy barátomat.
0: Figyelj, menjetek többen, kettő jegyet én adok akkor, jó?
1: Oké, köszönjük szépen.
0: Két stage-ünk is lesz a színen, úgyhogy mindenféleképpen találkozzunk, és juttatunk be még hallgatókat, lesz játék délután is a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Vagy csak igazi mai sláger megy, és ezekkel a zenékkel előre is jó étvágyat kívánunk mindenkinek. Rádiózunk együtt továbbra, és azonnal indítjuk a Daily Mixet ezzel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal. Bá!

Balaton, Rádió 1 Stég, ahol délután 5-től este 10-ig a Rádió 1 DJ-k élőben tolják a legforróbb ritmusokat a vizenúszó stége. A fesztiválon Rádió 1 Jimmy Marina. A lemezjátszóknál

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
3: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltofer folt. A Maltofer fol rágó tabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltofer fol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Felvettek az egyetemre.
7: Akkor el kell kezdeni tervezni a költözést.
6: Én már meg is találtam a tökéletes albérletet, de azonnal le kell foglalózni.
7: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt a kaucióra?
8: A Thrive Banknál az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
9: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
10: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől keddig a 120 ml-es Ballino tölcséres csokoládés jégkrém 37% kedvezménnyel csak 169 forint, a 150 g-os Snack Day Chips 32% kedvezménnyel pedig csak 379 forint. Lidl. Igazán megéri.
11: Eladod?
12: Hát muszáj, most pénz kell.
11: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod, ügyintézés akár 5 perc alatt.
12: Ez jobb döntés.
11: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
13: Az RTL Most Wanted celebhajsza tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válassz oldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az éghajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba. Streaming csatornákat néz. Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
15: Tanulj a Telekiben villányban ingyenesen. Felnőttképzési rendszerben borászati és kerti.

0: egész nap igazi mai sláger megy a legjobb válogatásban. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan. Rádió 1.
2: 2026. augusztus 13-a déli 12 óra van. Ez a Hírtér Villány a Rádió 1-en.
0: Hírtér Villány, a pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en, Ince Anna Máriától.
2: Az országgyűlés döntése nyomán bizonyos ügyeket évvégéig még el lehet intézni a régi, könyvformátumú személyi igazolványokkal, melyek cseréje tovább folytatódik, közölte a Belügyminisztérium. A szaktárca tájékoztatása szerint a régi igazolvány használható lesz még a magyar államkincstár nyugellátásai, nyugdíjszerű ellátásai, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátásainak átvételére, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, valamint a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítése esetén és anyakönyvi eljárásokhoz. A minisztérium emlékeztetett arra, hogy augusztus 3-ától ezek a fajta igazolványok érvényüket veszítették, hiszen nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimum szabályoknak. Az első júniusi felhívás óta több mint 100 000 ember élt a lehetőséggel és cserélte le régi típusú okmányát, így jelenleg még 57 000 ilyen igazolvány van a lakosságnál. A Belügyminisztérium továbbra is kéri az érintetteket, hogy gondoskodjanak az új igazolvány igényléséről, amit bármelyik kormányablakban megtehetnek időpontfoglalás nélkül is. A 70. életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes, tette hozzá a szaktárca. Augusztus 12-én ünnepélyes oklevél átadóval és szakmai minikonferenciával zárult a Pécsi Tudományegyetem természettudományi karának Next Gen Akadémia elnevezésű tehetséggondozó programja. A kezdeményezés célja, hogy a természettudományok iránt kiemelten érdeklődő középiskolás fiatalok már egyetemi tanulmányaik megkezdése előtt bekapcsolódhassanak a tudományos életbe, írja honlapján a PTE. A kétszeres túljelentkezés mellett lezajlott programban összesen 28 fő 11. évfolyamos középiskolás diák vett részt. Az akadémisták a fizika, a kémia, valamint a földrajz és a földtudományok területén kapcsolódtak be a természettudományi kar szakmai munkájába. A program kiemelt célja a lányok bevonása, akiknek természettudományos önbizalma képességeik ellenére is alacsonyabb. Ezt a szakmai tapasztalatok és a nemzetközi statisztikák egyaránt igazolják. A Next Gen Akadémia résztvevői, doktoranduszok és egyetemi szakemberek mentorálásával önálló mikrokutatásokat végeztek. Megismerkedtek a kutatástervezés, a mérés, a kísérletezés, az adatfeldolgozás és az eredmények bemutatásának alapjaival. Tudásukat előadásokon, laboratóriumi és terepi foglalkozásokon, egyetemi programokon, valamint vállalati látogatásokon bővítették. A program szemléletének középpontjában az aktív részvétel állt. A cél nem pusztán a középiskolai tananyag kiegészítése volt, hanem annak megtapasztalása, hogyan születik egy kutatási kérdés, miként lehet arra tudományos módszerekkel választ keresni, hogyan kell kezelni a bizonytalanságot és a sikertelen próbálkozásokat, valamint hogyan válik egy ötletből bemutatható tudományos eredmény. A résztvevő fiatalok a program időtartama alatt a Nemzeti Tehetségprogram támogatásának köszönhetően többletmunkájuk elismeréseként ösztöndíjban is részesülhettek, és személyre szabott szakmai támogatást kaptak. A szerdai záróeseményen bemutatták mikrokutatásait.

0: eredményeit és az elmúlt hónapok szakmai tapasztalatait, élményeit. Az esemény egyben a PTE természettudományi karának Next Gen Akadémia első tanévének lezárása is volt. 2 millió űrlap érkezett az adóhatósághoz az év első 7 hónapjában. Az online nyomtatványkitöltő alkalmazáson, vagy röviden az ONYÁN keresztül. A magánszemélyek és a kisvállalkozások a legnépszerűbb ügycsoportokban is ezt az alkalmazást választják, írja szerdai közleményében az adóhatóság. Hozzáteszik, hogy az ONYA népszerű, mert rendkívül egyszerű. Nem kell rendszert telepíteni, nincsen szükség frissítésekre, vagy külön szoftver környezetre. Böngészőből, akár okostelefonról is azonnal, útközben is elérhető. A kényelmen kívül a számok sem hazudnak. Már jelenleg is 335 különböző nyomtatvány nyújtható be az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban, szinte a teljes adóeljárási palettát lefedve, ám sok vámügy is intézhető az alkalmazáson keresztül. Idén magasan vezet az online kitöltés a magánszemélyeknél. A kedvezményeikről, mint például a családi kedvezmény, az első házasok vagy az édesanyák különböző kedvezményei az év első 7 hónapjában több mint 242 ezerszer nyilatkoztak a munkavállalók az ONYÁN keresztül. Nem csak a magánszemélyeknek és az egyéni vállalkozóknak, hanem a KKV-knak is érdemes fontolóra venniük ezt a külön fejlesztést, befektetést nem igénylő online megoldást, ami ráadásul szervesen illeszkedik a NAV digitális ökoszisztémájába. Az online nyomtatvány kitöltő alkalmazás tehát sokaknak lehet jó választás. Használatával nem csak időt spórolhatnak, de megelőzhetik a hibás kitöltéseket is, hiszen a felület a központi nyilvántartások alapján automatikusan előtölti az ismert adatokat, és valós időben figyelmeztet a hiányosságokra is. Országszerte 41 fürdő és strand csatlakozott szombaton az országos vízipisztoly csatához. A Magyar Fürdőszövetség kezdeményezése Harkányban is sokakat megmozgatott. A fürdőben mintegy 300-an ragadtak vízipisztolyt, írja az Új Harkányi Hírek. Az ország különböző pontjain múlt szombaton délután 2 órakor egy időben kezdődött a csata, amely összesen 15 percen át tartott. A játék célja az volt, hogy minél többen kapcsolódjanak be egy időben a közös programba. Baranyából a Pécsi Hullámfürdő, a Harkányi Dráva Hotel, valamint a Harkányi Gyúgy- és Strandfürdő csatlakozott a kezdeményezéshez. Utóbbi helyszínen csaknem 300 résztvevő vízipisztolyozott egyszerre. Harkányban 441 vendég ragadott vízipisztolyt, ez elmarad a 2023-as 620 fős rekordtól, és újabb kihívást jelent a következő esztendőre. Azt, hogy a rekordkísérlet végül sikeres volt-e, egyelőre nem tudni. A Magyar Fürdőszövetség ugyanis még nem hitelesítette és adta össze a 41 résztvevő által lejelentett számot. Ez volt a Hírtér Villány, a Rádió 1-en.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai

Kellemes délután, ez a Rádió egy, ahol csak igazi. Mai is Sláker megy programajánlatokkal, baranyai infokkal. Délután 2-ig a stúdióban Molnár Kristóf. Na, figyelted a csillagokat, illetve a napfogyatkozást? Tegnap elég nagy részét takarta ki a napnak, a hold igazán különleges látvány volt, és ugye a Perszeidák meteora is aktív, az esti órákban akár 70-80 hulló csillagot is elkaphatunk. Nem gond, ha tegnap nem figyelted, lesz még erre lehetőség a következő napokban, sőt, külön programokat is szerveznek e köré. Ma például meccsek Nádasdon, Perszeidák éjszakája a hettényi kilátónál, program várja az érdeklődőket, akár ez is lehet majd egy szuper nyári emlék, de a Rádió egy sikerdalokkal igyekszünk még hangulatosabbá tenni a napokat. Hozzuk is a következő slágert a Daily Mix zenei listán, aztán válogatunk még a helyi programajánlatokból. Molnár Kristóf a stúdióban, a 100,9-en világon.

0: Le is zárom a Daily Mix zenei listát, így hozom a programajánlatokat, aztán a baranyai infok után Bibi Rex és a Faithless közösét is meghallgatjuk. Pár perc és velük folytatom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
4: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
5: Tanulj a Telekiben villányban, ingyenesen. Felnőtt képzési rendszerben borászati és kertészeti szakmák egy év alatt, érettségi két év alatt megszerezhetők. Jelentkezés és részletes információk a telekiszakképzővillány.hu oldalon.
6: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
2: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: Idén is sztár fellépőkkel találkozhatsz a Pécsi Káptalan.

0: Ó és Júlia című koncertmüzikeivel érkezik Bikarra augusztus 15-én. Egy szerelem története 2x50 percben, ahol a látvány és a zene egyé válik, és új fordulatokat, mély érzelmeket hoz a felszínre. Részletek élménybirtok.hu. A magyar könnyűzenei élet egyik legismertebb előadója, Demjén Rózsi idén tölti be a 80. életévét, augusztus 20-án pedig Pécsen a Káptalan Kert színpadon ünnepelhetünk vele a Demjén 80 koncerten. Sőt, az előadás előtt a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet is levetítik. A Pécsi harmadik színház igazgatója rendezésében látható lesz idén is a Zrínyi 1566 musical a Szigetvári Várban. Moravec Levente dirigálásával augusztus 30-án este 8 órától színpadon Sasvári Sándor, Török Újhegyi Tamás, Bot Gábor, Besenci Árpád és még sokan mások. A látványos felejthetetlen este részleteit megtalálod a Pécsi harmadik színház weboldalán. A Cinema City-ben Pécsen megtekinthető a Sivatag fia kalandfilm, a Minyonok és szörnyek. A Toy Story 5. része, a Vajana, de vetítik az új Pókember vadonatúj nap című filmet, a Szürke zónát, az Odüsszeiát, vagy éppen a Megszállottság horrort.
1: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
2: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió.
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, ma is sláger megy. 100,9.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Egymást követik a koncertek szerencsére a megyeszékhelyen. Hát nyáron nem unatkozunk, ma például a Metronom Jazz Club program sorozat folytatódik. A Fusio Group lép majd színpadra Kertész Erikával kiegészülve. Lemez bemutató koncert a jazz szerelmeseinek. Jól hangzik, aztán a Voicingers is hamarosan színpadra áll. Ők Pécsen a Káptalan kertben fognak hozzájuk hülyen emlékezetes koncertet adni. Ugye egy ismert kórusról van szó, akik már nemzetközileg is komoly elismerést szereztek, a feldolgozásokkal, ismert dalokkal pedig hamar megkedveltetik magukat. Nem sokára a belga is fellép majd Pécsen, szintén a Káptalan kertben. Szombaton este 7-től várják a rajongókat, érdeklődőket, hangosak lesznek ismét. De hát ezért szeretjük őket. Addig viszont még rengeteg sikerdal tudok hozni én is, Jennifer Lopez és David Guetta közösével az élen. Már is átveszik a terepet itt a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

További kellemes délután, ez a rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy. 31 fok, ezt mutatja a hőmérő, nem rossz, kellemes időnk van. Ugye az előző hetekhez képest pláne, de hétvégén azért ismét melegebbre számíthatunk. 35-36 lesz a maximum, aztán jövő hét közepén vagy jövő hét elején számíthatunk csapadékra, legalábbis a mostani előrejelzés szerint meglátjuk. Addig viszont a sikerdalok ki a főszerep, hozzuk is a következőt, holnap dél és kettő között pedig a helyi témákkal ugyanúgy jövök vissza. A stúdióban Molnár Kristófot hallottad, a 100,9-en villám.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
2: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
1: Ezt azonnal le kell foglalni.
2: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
1: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
3: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
4: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon generációkon keresztül.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a Nektarin kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Az RTL Most Wanted celebhajsza tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszoldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az évhajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
7: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
8: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
9: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
10: Idén is sztár fellépőkkel találkozhatsz a Pécsi Káptalan kertben. A fellépők közt a Boy Singers, a Belga, Demián Ferenc, Azaria, valamint Gangsta Zoli és a Kártel. Részletes infók, jegyek, káptalankert.net. A Nemzeti Lovas Színház Romeo és Júlia című koncertmüzikeljével érkezik Bikarra augusztus 15-én. Egy szerelem története kétszer 50 percben, ahol a látvány és a zene egyé válik, és új fordulatokat, mély érzelmeket hoz a felszínre. Részletek élménybirtok.hu. Villány új ritmusra ébred. Augusztus 15-én Wine & Vibe Fesztivál a Maul Borászat udvarán. Az első 200 vendég ajándék repoharat kap. 9 fantasztikus DJ. Breda Bia, Ezbeka, Nigel Stately, Andró, DJ App, Fogsámvirág, DJ Boss és DJ Eddie. Prémium italok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál augusztus 15-én a Maul Borászatban. A magyar könnyűzenei élet egyik legismertebb előadója, Demián Rózsi idén tölti be a 80. életévét, augusztus 20-án pedig Pécsen a Káptalan Kert színpadon ünnepelhetünk vele a Demián 80 koncerten. Sőt, az előadás előtt a Hogyan tudnék élni nélküle című filmet is levetítik. A Pécsi 3. Színház igazgatója rendezésében látható lesz idén is a Zrínyi 1566 musical a Szigetvári Várban. Moravec Levente dirigálásával augusztus 30-án este 8 órától színpadon Sasvári Sándor, Török Újhegyi Tamás, Bot Gábor, Besenci Árpád és még sokan mások. A látványos felejthetetlen este részleteit megtalálod a Pécsi 3. Színház weboldalán. A Cinema Cityben Pécsen megtekinthető a Sivatag fia kalandfilm, a Birka krimi vígjáték, a Bogyó és Babóca 7. része, a Mancsőrjárat, a Dino film, a Minyonok és szörnyek, a Toy Story 5. része, a Vajana, de vetítik az új Pókember vadonatúj nap című filmet, a Szürke zónát, az Odüsszeiát, vagy éppen a Megszállottság horror.
9: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
11: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
12: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
11: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
12: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
11: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
13: felfrissülnél? Reboot, koncentrálnál? Zoom! Ismerd meg most a Drink 81 funkcionális vitaminitalokat. Részletek drnk81.com.
9: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is!
0: Reklámot hallottál.
9: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert 10 perccel 2 után is. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban. Nem sokára ismét játszunk majd, jegyeket lehet nyerni. Páros belépőt a színre a Szegedi Ifjúsági Napokra. Most viszont két fontos közlekedési információ, az egyiket Ádi írta, hogy az M3-ason Budapest felé Bagnál a terelés előtt 3-4 kilométeres a torlódás. Zsuzsika pedig az M7-esről SMS-ezett, a Balaton felé haladva a Velencei tónál volt egy baleset, és 3-4 kilométeres miatt a sor. 0620 311 111 a forradalmat, SMS, telefon, Viber, jöhetnek még a hírek.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Fox Post.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió.

0: reggel.
1: Egy újdonság a Heal Me Rádió 1-es DJ-től, Regán Lilitől, mert hogy több elektronikus house tracknek a producere Lili, ez a negyedik saját dala. A Rádió 1-en!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, és most a nyár végi fesztiválok egyikére lehet tőlem jegyet nyerni. Jövő héten találkozunk mindenképpen a strandon, Zamárdiban, utána pedig a színen, Szegeden, augusztus 26-29-én, a Rádió Egyes DJ-k pedig bevetésen. A szegedi ifjúsági napokon két stage-el is jövünk, lesz egy stégünk, és egy arénánk, úgyhogy már délután 5-től lehet bulizni a Rádió Egyes DJ-kkel, a 10. telefonáló pedig egy a választott napon ott lehet. A Forrodrot 20-as 311-111 játékra fel, hajrá! Ez most a

0: Csak igazi mai sláger megy, és kapom fel az egyik vonalunkat. Halló, halló!
1: Üdvözlöm! Jó napot kívánok! Én Nagy Gábor vagyok.
0: Gábor, szia! Autóból, ahogy hallom.
1: Igen, ezt jól hallod. Akkor tegeződhetünk, de jó.
0: Bocsánat, igen. Tegeződhetünk? Megkérdezem én.
1: Én nekem megtisztelő szerintem, hogy szia.
0: Gábor, merre felé autózol?
1: Én éppen Hódmezővásárhely felől érkezem az én drága öcsémhez Szegedre.
0: Túl korán érkezel Szegedre, a szín az 2 hét múlva lesz.
1: Igen, tisztában vagyok vele, de oda is tartanék szívesen, hogyha esetleg arról lenne szó.
0: Arról lesz szó? Mert hogy 2 hét múlva ott leszel a színen!
1: Nem mondod komolyan!
0: De bizony! Ja, hát persze azért a rádió egy szlogenjét tudnod kell, csak azzal adom a jegyet.
1: Oké, rádió egy, csak igazi manisággel, mert én ezt el sem hiszem.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a színre.
0: Az öcséddel mész?
1: Hát én szerintem az én kedves feleségemmel, és...
0: Az öcséd meg majd nyerjen magának jegyet, ez érthető.
1: Hogy van, ezt majd illetve a legjobb barátom is az ő felesége, igen. Szerintem így lesz a négyesünk összeáll. De elképzeled, hogy öcsém is, és még nem is tudom, más is csatlakozni fog.
0: Jó van, gyertek, jó, sokan, a rádió egy stage is ott lesz a színen, 2 jegyet én adok, jó?
1: Óriási vagy. Tényleg ilyen álomszerű a sztori, mert életemben, tehát ilyen a közelében nem történt, mint szituáció, igen.
0: Na, hát akkor most végre életedben először nyertél a rádióban, és nagyon jól fogod magad érezni a színen, ez biztos.
1: Az egészen biztos, igen, nagyon szépen köszönöm még egyszer. Óriásiak vagytok.
0: Szeretjük, hogy boldogak, vidámok a Rádió 1 hallgatók. A következő órában is megajándékozok valakit páros belépőkkel a színre.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, nagyon pici szünet után azonnal indul az újabb zenei óra, a nyár dalával, Accenttel, Tóth Abigailed és a Sugar Daddy-vel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió Egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami vissza forgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
3: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
4: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu per fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
5: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a Nektarin kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
12: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
13: Idén is sztár fellépőkkel találkozhatsz a Pécsi Káptalan kertben. A fellépők közt a Voicingers, a Belga, Demián Ferenc, Azaria, valamint Gangsta Zoli és a Kártel. Részletes infók, jegyek, káptalankert.net. Villány új ritmusra ébred. Augusztus 15-én Wine & Vibe Fesztivál a Maul Borászat udvarán. Az első 200 vendég ajándék repoharat kap. 9 fantasztikus DJ. Breda Bia, Ezbeka, Nigel Stately, Andró, DJ App, Voksánvirág, DJ Boss és DJ Eddie. Prémium italok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál augusztus 15-én a Maul Borászatban. A Nemzeti Lovas Színház Romeo és Júlia című koncertmüzikejével érkezik Bikarra augusztus 15-én. Egy szerelem története egyszer 50 percben, ahol a látvány és a zene egyé válik, és új fordulatokat, mély érzelmeket hoz a felszínre. Részletek élménybirtok.hu. A magyar könnyűzenei élet egyik legismertebb előadója, Demián Rózsi idén tölti be a 80. életévét, augusztus 20-án pedig Pécsen, a Káptalan kert színpadon ünnepelhetünk vele a Demián 80 koncerten. Sőt, az előadás előtt a Hogyan tudnék élni nélküle című filmet is levetítik. A Cinema City-ben Pécsen megtekinthető a Sivatag fia kalandfilm, a Birka krimi vígjáték, a Bogyó és Babóca 7. része, a Mancsőrjárat, a Dino film, a Minyonok és szörnyek, a Toy Story 5. része, a Vajana, de vetítik az új Pókember vadonatúj nap című filmet, a Szürke zónát, az Odüsszeiát, vagy éppen a Megszállottság horrort. A Pécsi 3. színház igazgatója rendezésében látható lesz idén is a Zrínyi 1566 musical a Szigetvári várban. Moravec Levente dirigálásával augusztus 30-án este 8 órától színpadon Sasvári Sándor, Török Újhegyi Tamás, Bot Gábor, Besenci Árpád és még sokan mások. A látványos felejthetetlen este részleteit megtalálod a Pécsi 3. színház weboldalán.
12: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
14: Tanulj a Telekiben villányban ingyenesen. Felnőttképzési rendszerben

0: Ramonis. Reklámot hallottál.
1: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger, mert egy szuper délután mindenkinek ezekkel a zenékkel, Györke Attila vagyok, és igen, Lady Gaga dala indult el most, valahogy mindig újra és újra megerősítésre kerül, hogy a művésznő neve valóban a Queen Lady Gaga című dalából ered. Egy interjúban mesélte el most, hogy producere a Fusari telefonja automatikusan Lady szót írt a rádió helyett, az a fránya autokorrekt, ugye? De hát az énekesnőnek ez nagyon megtetszett, úgyhogy így született meg a Lady Gaga művészet.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket

Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Na itt van még egy zene, ami ebben az időben nagyon jól fog esni. Alex Kenji Bambolé, igazi hamisítatlan, modern, elektronikus zenei darab.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, van még sok-sok zeném. Az információk után Camrad dalát hozom, Be Mine.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Drága Rádió 1-esek, találkozzunk a Szegedi Ifjúsági Napokon is. Augusztus 26-29 a színen két Rádió 1 stage is lesz. Lesz egy stégünk, lesz egy arénánk. 17 órától pörögnek már az igaziba is lágerek a Rádió 1-es DJ-k jóvoltából, úgyhogy buli lesz keményen. És a 10. telefonáló biztos, hogy partizhat velünk. A Rádió 1 forradrottja 20-as

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na nézzük, ki a nagymázlista ebben a játékban, amit nemrég indítottam. Halló?
1: Szia, Dani vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Dani, szia! Tudod, hogy egyébként értél el?
1: Hát nagyon remélem, hogy tizedikként.
0: Tizedik?
1: Én remélem, hogy tizedikként.
0: Hát összejött! Tizedik lettél, Dani!
1: Nem tudom. Hidegráz. Nem.
0: Akkor még kérem gyorsan a Rádió 1 szlogenjét, mire nagyon kiráz az a hideg.
1: Jó. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Ez az!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a színre.
0: Na mit szólsz?
1: Hát kicsit izgatott vagyok.
0: Legyél is izgatott, mert ott leszel másodmagaddal a színen, bulizhatsz a Rádió 1 stage-nél is. Kit hozol magaddal?
1: Valamelyik haveromat megpróbálom lecsábítani. Aztán, ha nem, akkor nem tudom.
0: Nem hiszem. Nem hiszem, hogy ezzel problémád lenne. Mindenki veled akar majd menni. Úgyhogy érezd magad nagyon jól.
1: Köszönöm szépen.
0: Hölgyeim és uraim, drága Rádió 1-esek, nincs vége a játéksorozatnak. Ma még lehet jegyeket nyerni a Szegedi Ifjúsági Napokra. Például Juhász Gergőnél is a Kívánság műsorban a Rádió 1

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 0-24-ben folyamatosan, és nálunk játszanak az ország legjobb DJ-i, nem csak a fesztiválokon, adásban is. Full Max, például 5-től, 2 órán át mixel nem sokára a Live Mixben Juhász Geri mellett, 8-tól jön a Disco Sheet, Bárány Attila, Hanvai PG, DJ Junior, 9 órától pedig a World Is Mine Radio Showban, mint minden csütörtökön, Regál Lili és Joer Junior. Én Györke Attila vagyok, aki a következő zenei óra, és már bekészítettem egy ilyen dalt az elejére. Hypaton, Out of My Head!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
4: Villány ezen a héten új ritmusra ébred. Augusztus 15-én Wine & Vibe Fesztivál a Maul Borászat udvarán. Az első 200 vendég ajándék repoharat kap. 9 fantasztikus DJ, Breda Bia, Ezbekka, Nigel Stately, Andro, DJ Up, Voksánvirág, DJ Boss és DJ Eddie. Premium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál augusztus 15-én a Maul Borászatban. Szerezd meg kedvezményes elővételes jegyed még ma. winevibe.hu.
5: Augusztus 14-én különleges zenei élmény vár a Káptalan kertben. Egyedülálló hangzással és felejthetetlen pillanatokkal érkezik a Voice Singers koncertje. Káptalan kert, ahol a pécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.
6: Vetőmag Bolyból. Közeledik az őszi kalászos vetési szezon. Keresse a jó kenyér a minőség és a mennyiség ígéretét. Kis és nagy tételű kiszolgálás. Információ a 0620 95 05 146-os telefonon, az info@boy.bonafarm.hu e-mail címen. Vásároljon vetőmagot Bolyból.
7: Hogyan tudnék én?
8: Demién Ferenc 80. Augusztus 20-án a Pécsi Káptalan kertben. A koncert előtt a Hogyan tudnék élni nélküled filmvetítés is vár. Egy jegy, dupla élmény. Jegyek gag.jegy.hu.
9: 4 nap, amikor Harkányban felrobban a nyár. Augusztus 20-23 között jön a Harkányi Fürdőfesztivál. Színpadon Jude Law, a Republik és Radics Gigi. Az éjszakai partikért Pete Junior, Cookie és a Döndi duó felelnek. És ez még nem mind.

0: Bencsel, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánságműsor. Este 7-kor indulunk.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello, mindenkinek szép délután, Györke Attila vagyok. Autós barátaim, segítsük egymást a közlekedésben. Jöhetnek az infók, 0623111111 a forró drót. Én pedig minden délután dobok egy dalt a vezetéshez. Ma ezt.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey guys, we are Switch Disco. And you're listening to

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Ez a Rádió 1. 16 óra 16 perc közlekedési információkat kaptam. Szemi írta Viberen, hogy az M6-oson Bagnál a Budapest felé vezető oldalon 3-4 kilométeres a torlódás. Ádám azt üzeni mindenkinek, hogy az M5-ösön nagyon sokan vannak, 5 kilométeres minimum a sor Röszke felé Kecskemétnél. Gyuri üzente, 1-es főút, Óbarok, dolgoznak az úton a 35-ös kilométernél, lassabb a haladás.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük ezeket az infókat, várjuk a továbbiakat. A Rádió 1 forró drótja 20-3-111-111 SMS telefon Viber. Jó utat kívánok mindenkinek!

0: Gary és Pool Max. Rádió egy Live Mix Summer Edition. Ma is 2 órás lesz a mix. Addig még van pár jó zenei ötletem. Például ez a Taylor Swift dal, amit az infog után biztos, hogy lejátszok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és van...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Budapesten a Sziget Fesztivál környékén ma is mindenki okos navigációval vezessen, drága Rádió Egyesek. Kell a türelem. Az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is lezárásokra, forgalomkorlátozásokra kell számítani. A legkönnyebben a fesztiválozók tömegközlekedéssel közelíthetik meg a helyszínt. A szokásosnál sűrűbben és éjszaka is jár a H5-ös hév, a nagykörúti 6-os villamos a rendezvény ideje alatt minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár, a Filatori gát hévállomásnál pedig a belváros felé BKK mobil ügyfélpont is segít a közlekedésben. Erről mind-mind lehet olvasni a weboldalunkon a radio1.hu-n a hírek között. Jó utat mindenkinek! Pontosan 5 órától nem sokára Juhász Gerivel és Pool Max-el indul a Live Mix Summer Edition.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben! Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
4: Világmárkák, világra szóló áron.
5: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden vegeta termék 30% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Utaz biztonságban a Kolonnade biztosítóval. Kösd meg Atlas utas biztosításod a kolonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
10: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
11: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Annyi út áll előttünk. Van, a már régot kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra van.
13: További részletek Steba Kft. Pécs, Zsolnai Vilmos utca 109.
14: Ha Pécs, akkor Volán taxi. Már appon is.
15: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
16: Úszógumik a kézbe, jön a nyár legpancsolósabb bulija a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. Augusztus 20-a és 23-a között találkozzunk a Harkányi Fürdőfesztiválon. Minden nap Kinder Disco, DJ Kovács Tomival és pörgős gyerekfitness. A színpadon elvarázsol Richard Davidson bűvész, táncra perdít, kalapjakab és ringató várja a legkisebbeket. 4 napon keresztül mese és gyerekkoncertek. Jön Farkasházi Réka és a Tintanyúl, Iszkiri zenekar, Szalóki Ági, a Csilingelő trió. Zárjátok a nyarat egy hatalmas csobbanással Harkányban. További programok a harkányfürdő.hu oldalon.
17: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Szerviz profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
18: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió Egyen. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
7: Augusztus 15-én újra Belga a Káptalan kertben. Sajátos humor, kultikus dalok és hamisíthatatlan koncertélmény vár mindenkit. Káptalan kert, ahol a bécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.
19: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora a legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
20: This is the World is Mine Radio Show.
19: A

0: Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
0: És most!
1: Rádió
0: E! Indul a Rádió Egy Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben!
2: Tűn pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, itt vagyunk, és élőben mixelünk két teljes órán keresztül. Nagy nap a mai, felavatjuk Pulmexet is a Rádió Egy Live Mix Summer Editionben. Ő az egyetlen magyar DJ, akit Martin Garrix követ az Instagramon, és hát akinek játsszák a remixeit a Tomorrowlanden. Hello Pulmex!
3: Hello Geri, sziasztok, köszöntök mindenkit itt fényes nappal is. Igen, engem péntek esténként hallhattatok, és most itt vagyok veletek délután, és nagyon-nagyon boldog vagyok, és rengeteg újdonsággal készültünk nektek.
2: All in, betolunk mindent, menjünk élőben nem csak a YouTube-on, hanem a TikTok csatornánkon is 0 20 3

0: this is Purple Disco Machine and you are listening to Radio 1.
1: Ez a Radio 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Pulmex! Pulmex! A házigazda Juhász Geri.
2: Radio 1 Live Mix Summer Edition.

a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig igazi mai slágerek Mixben. A lemezjátszóknál Pull Meg!

0: A híres Vance Joy sláger Szigele feldolgozásában, ez volt a Riptide a Rádió 1-en. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, egész nyáron két órán át mixelünk, ma Pulvex a lemezjátszóknál először a Rádió 1 Live Mix történetében. Közlekedési információk jönnek közben. Csak röviden 6 kilométeres dugó van az M3-ason Budapest felé baktérségében a kiépített terelés előtt, és erős a forgalom az M7-esen, egészen az M0-as autó csomópontjáig Budapestről kifelé. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Rengeteg üzenetünk van, nem az a nagy szám, hogy Pulmexet követi Martin Garrix, hanem az, hogy Pulmex követ engem. Kell lennél több, Máté?
1: De jó, Pajami Máté, köszönöm szépen, hogy írtam most is.
0: Srácok, tartom magam az előző üzenetemhez, amit még egyszer a nyár elején írtam nektek a World is My Radio Show-ba, amikor ti ketten vagytok adásban, nem csak a zenék szexik, hanem a hangotok is. Imádás, puszi, Trixi. Oh.
1: De aranyos vagy, köszönjük szépen.
0: Lesz a szedben a Headlights, nagyon szeretem azt a számot, írja a TikTokon Játszint.
1: Pont egy aktuális kérdés, ugyanis ezt raktam fent folytatásként az első saját rádió zenémet, ami tavaly tök nagyot ment itt, és innen is szeretném nappal is megköszönni mindenkinek, hogy ennyien hallgattátok, úgyhogy jó hallgatózást továbbra is itt a Live Mix-ben, Headlights, tőle Pulmextől.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron két órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i. Full Max ma először fényes nappal, ráadásul két órán át a lemezjátszóknál. És hát azon, hogy én ennyi SMS-t régen láttam.
1: Ja, ennek nagyon örülök. Hello, hello, Rádió 1-esek. Köszöntök mindenkit.
0: Hello, srácok. Nem tudom eldönteni, hogy az edzésre koncentráljak, vagy a fenekemet rázzam inkább. Hajrá, Full Max, jó hallani délután, Tünde.
1: Na, de ez volt a célom, hogy ennyire éljétek. Köszönöm szépen az üzenetet.
0: Tünde, csináld a kettőt egyszerre. Elképesztően jók a zenék, extázis vibe. Hajrá, Pitty Man.
1: Köszönöm szépen.
0: Végre te majd délután Full Max, remélem többször lesz majd még ilyen. Üdvözlettel, Andrea.
1: Ez csak rajtatok múlik, írjátok meg majd a véleményeteket a következő két órában.
0: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk, és jön az a DJ, aki számodra meg a te karrieredben nagyon-nagyon fontos helyet foglal el.
1: Így van, Martin Garrixről van szó, aki a legjobban inspirált a kezdetektől fogva, és még a mai napig mindig felnézek rá, mert szerintem az egyik legnagyobb DJ a világon. Ugye tőle hoztam a Butterflies itt a Rádió 1 Live Mixben, egy óriási favoritom.
2: A lemezjátszóknál Full Max!

World Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Pool Max. A házigazda Juhász Geri.

0: 5 elmondhatatlan mennyiségű üzenet mindenhol. Sziasztok, Pulmexre szeretnék szavazni a Rádió egy DJ szavazáson, üzeni Kriszti.
1: Jaj, köszönöm szépen, akkor én már vezetek, mert nekem már van egy szavazatom.
0: Pulmex megkapta az első szavazatot, ugye még el sem indult a Rádió egy DJ szavazás. Hello, Pulmex üzeni DJ Tani. Vágjátok, hogy ki a DJ Tani? A 10 éves kislány, fiatal hölgy a TikTokon? Én most szereztem fel nemrég, ős tehetség a csaj.
1: Én már egy ideje követem, nagyon-nagyon ügyes, és szurkolok is neki, és pont kaptam egy kedves üzenetet az elmúlt napokban tőle, úgyhogy nagyon-nagyon kedves volt, hajrá neked is.
0: Drága DJ Tani, nem tudom, mikor leszel 18 éves, de ahogy betöltöd, akkor mindenféleképpen jelez nekünk. Jó, én nagyon remélem, hogy együtt rádiózunk néhány év múlva. Annyira cuki, annyira jól zenél, annyira jól csinálja ezt az egészet, és olyan szépen választékosan fogalmaz, hogy ilyet én régen láttam.
1: Igen, nekem is tetszik, és én csak annyit üzenek, hogy kitartás, nagyon sok melót kell még beletenni, de jó úton halad, nekem nagyon az egyediség elkezdett már kiforni, és a következő években ennek, ha stabil alapot ad, akkor minden rendben lesz.
0: Így legyen. Alig vártam, hogy a live mixben is itt legyél, Pulmex. Gratulálok, jó a műsor, Kinga.
1: Köszönöm szépen, nálam jobban nem várta senki.
0: 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Egy hydration break jön, tartunk egy hidratációs szünetet, megiszunk az összes szűrt vizet a konyhában, aztán pedig folytatjuk, jó?
1: Így van, várunk mindenkit vissza.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
2: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, valamint akár 60% kedvezményt kínálunk számos paplanra, párnára és matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előre fizetés nélkül. Szóval légyci, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
6: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
7: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
6: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
7: A Thrive Banknál igen, az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
8: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
9: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
10: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
11: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
12: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
13: Carglass javít, Carglass cserél!
14: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
15: Eladod?
16: Hát muszáj, most pénz kell.
15: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálog kölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
16: Ez jobb döntés.
15: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
17: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
18: Önnek a Protexin kell!
19: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerét.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból!
20: Csütörtöktől vasárnapig a Nektarin kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
21: Az RTL Most Wanted celebhajsza tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszoldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az évhajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
22: Reklámot hallottak.
23: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: Reklám.
24: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz.
25: Irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
26: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
27: Reggeli rohanás, edzés vagy munka? Frissülj fel a Drink 81 funkcionális vitaminitalaival. Drink 81. Boost your body and mind.
28: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
29: Augusztus 14-én különleges zenei élmény vár a Káptalan kertben. Egyedülálló hangzással és felejthetetlen pillanatokkal érkezik a Voice Singers koncertje. Káptalan kert, ahol a pécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.
30: Tanulj a Telekiben villányban, ingyenesen. Felnőttképzési rendszerben borászati és kertészeti szakmák egy év alatt, érettségi két év alatt megszerezhetők. Jelentkezés és részletes információk a telekiszakképzővillány.hu oldalon.
31: Vetőmag Bolyból. Közeledik az őszi kalászos vetési szezon. Keresse a jó kenyér a minőség és a mennyiség ígéretét. Kis és nagy tételű kiszolgálás. Információ a 0620 95 05 146-os telefonon, az info@boy.bonafarm.hu e-mail címen. Vásároljon vetőmagot Bolyból.
32: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
33: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît.
34: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
33: Alfa.

0: egyéb bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: elmúlt este 6. Hello mindenkinek, Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron 2 órán át mixelünk. Jön a második felvonás Pulmex-el. Ő most zenél először a Rádió 1-es karrierje alatt. Fényes nappal, ráadásul rögtön 2 órában. Hello Pulmex még egyszer.
1: Hello Geri, sziasztok, köszöntök minden Rádió 1-est. Így van, nagyon-nagyon vártam, hogy visszajöjjünk a következő órára is.
0: De jó vagy ember, a 7 szentség itt, az a Daft Punk óriási volt. Üzeni László.
1: Köszönöm szépen, örülök, hogy tetszett.
0: Pulmexnek van tehát még egy órája a lemezjátszóknál. Megyünk tovább.
1: Rengeteg különlegesség érkezik, az első is ilyen, ez a Fastboy Good Life itt a Rádió 1-en a Live Mixben.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. A lemezjátszóknál. Pool Max.

Summer Edition 5-től 7-ig Mixben. A lemezjátszóknál Full Max. Rádió egy live mix.

0: közlekedési információk jönnek csak nagyon röviden. Sokan haladnak az M1-esen Budapest felé, főleg Szárliget és Biatorbágy között, az M3-ason pedig egy műszaki hibás busz miatt van nagy dugó Budapest felé, a Szilas pihenőhely közelében. Mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Sziasztok, végre 110% felett a Live Mixben is, de régen vártam már erre. Nagy gratula Pulmexnek, így tovább Pacsi Máté.
2: Nagyon szépen köszönöm ezt a kedves üzenetet.
0: Az elmúlt hetekben rólad szóltak a hírek, veled volt tele a sajtó. A következő remixed miatt?
2: Igen, nagyon nagyot ment, ugyanis képzeljétek el, hogy ezt a feldolgozásomat, amit a Leave the World Behind-ból készítettem, lejátszották a Tomorrowland nagy színpadán az első hétvégén.
0: Úgyhogy gratulálunk hozzá, ez egy óriási teljesítmény, és hogyha valaki nem hallotta volna még ezt a remixet, játsszuk le.
2: Így van, akkor most itt a Live Mix-es közönségnek is megmutatom. Swedish House Mafia, Laidback Loop, Leave the World Behind, Pulmex remixben, itt a Rádió 1 Live Mix-ben.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely dupla erőbedobással mixelünk két órán át egész nyáron. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, mellettem a Full Max lemezjátszói mögött, ez pedig Thomas Gray volt és a Heaven, és szerintem erről a fiatalemberről sokat hallunk még.
1: Így van, remélem, én ismerem, nagyon nagy tehetség, és amúgy személyesen ismerem is. Elsőként játszottam itt a rádióban a viral zenéjét, a Rumors-t, amit 50 millió organikus elérést ért el a social media területein, és 15 darab kiadó jelentkezett be érte januárban, úgyhogy ezzel nagyot ment, és a Tomorrowland is fellévett, képzeljétek el, mert odaigazolták le végül ezt a zenét.
0: De nagy öröm napközben látni titeket, hajrá Pull Max, csak így tovább, hamarosan újra élőben is együtt bulizunk a strandon, a legnagyobb rajongód Adrián.
1: Jaj, köszönöm szépen ezt a kedves üzenetet, így van, a Strandfesztiválon jövő héten találkozunk majd.
0: Pontosan szerdától szombatig minden este ott vagyunk a Rádió 1 stage-en, tehát Zamárdiban a Balaton partján élő közvetítés is lesz, reméljük jó sok Rádió 1 hallgatóval találkozunk és bulizunk együtt. Tartunk megint egy hidratációs szünetet, jön egy rövid hydration break, az tényleg nagyon rövid lesz, alig 3 perces, aztán itt vagyunk még élőben szűk fél órán át, jó?
1: Igen, gyertek, tartsatok velünk!
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Augusztus 15-én újra Belga a Káptalan kertben. Sajátos humor, kultikus dalok és hamisíthatatlan koncertélmény vár mindenkit. Káptalan kert, ahol a bécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.
6: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1pécs.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
7: Ha Pécs, akkor Volántaxi. Már appon is.
8: Villány ezen a héten új ritmusra ébred. Augusztus 15-én Wine & Vibe Fesztivál a Maul Borászat udvarán. Az első 200 vendég ajándék repoharat kap. 9 fantasztikus DJ, Breda Bia, Ezbekka, Nigel Stately, Andrew, DJ Up, Voksánvirág, DJ Boss és DJ Eddie. Premium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál augusztus 15-én a Maul Borászatban. Szerezd meg kedvezményes elővételesi jegyed még ma. winevibe.hu.
9: A Papírvárnál szeptember 11-ig bármilyen iskolaszert vásárolsz, 20% kedvezményt kapsz. Ráadásul mindent egy helyen megtalálsz, és még segítenek is neked. Téged is vár a Papírvár, Pécsen, a pláza mellett.
10: Felfrissülnél? Reboot, koncentrálnál? Zoom! Ismerd meg most a Drink 81 funkcionális vitaminitalokat. Részletek drnk81.com.
11: 4 nap, amikor Harkányban felrobban a nyár. Augusztus 20-23 között jön a Harkányi Fürdőfesztivál. Színpadon Jude Law, a Republik és Radics Gigi. Az éjszakai partikért Pete Junior, Cookie és a Döndi Duo felelnek. És ez még nem minden. A színpadi programok mellett idén is számos kísérőprogrammal készülünk, többek között veterán autókiállítással, napi jógaórákkal, henna festéssel, valamint az esti órákban látványos fényfestéssel. Zárjátok a nyarat a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. További programok a harkányfürdő.hu oldalon.

0: este 8-tól 9-ig, kizárólag a Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Radio Egy Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Full Max! Full Max! A házigazda Juhász Geri. Radio Egy Live Mix Summer Edition.

0: Mix Summer Edition pull meg a lemezjátszói mögött. Most először két teljes órán át, tiszteletem uraim, ez egy Viber üzenet. Te jó ég, Grease 2000, mekkorát szól, táncolok a műhelyben. Pull Max nagyon jó, ölelés, Lúci mester.
1: Nagyon szépen köszönöm ezt a kedves üzenetet, örülök, hogy tetszett ez a fajta feldolgozás is.
0: Hello srácok, már hiányzott ez a délután veletek, jó a nyár meg minden, de nagyon le vagyok hozódva az életről, de szép mondat volt. Most meg, ahogy hallgatlak titeket, elfogott a vágy, hogy atomra tekerjem a hangerőt, csak jelezni szerettem volna, hogy megvagyok még, puszil titeket Szabina a pillás csajászárok szállásról.
1: Köszönjük, hogy írtál, kitartás neked.
0: Kösz, hogy itt vagy, jó munkát kívánunk, és hát képzeljétek el, drága Rádió 1-esek, van egy nagyon kedves születésnapos kollégánk, akit szeretnénk most felköszönteni.
1: Így van, Antonióról van szó, és Geri, te tudod, hány éves lett? Vagy?
0: Igen, azt hiszem, hogy 69. Vagy az csak a kedvenc
1: számom.
0: Antikám, Isten éltessen, jó nyaralást, gondolunk rád, rátok.
1: Így van, boldog születésnapot kívánunk innen a Rádió 1 Live Mixből.
0: Úgyhogy jöjjön most ő.
1: Tőle hoztam el a legújabb újdonságát, igazi nyári feelinges kis zene, Shot of Adrenaline, itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
2: A lemezjátszóknál Pull Max.

0: Tökéletes zárás Pulmax-től itt a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben. Gyorsan még néhány üzenet. Be vagy követve Pulmax, óriásit játszott el. Gratulálok a délutáni műsorhoz, Viki.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien írtatok, és hogy ilyen kedvesek vagytok velem. Nagyon nagy élmény volt itt a Live Mix-ben szerepelni.
0: Sziasztok, valami VIP party lett itt délután, Pulmax zenél, és Jamina után Antonio zenéjét is játsza. Remélem, ebből hagyomány lesz. Hajrá az új generációnak, üdvözlete GD. GD, nem is gondolnád nekünk, ez milyen jól esik a Live Mix-ben és a Where Is My Radio Show-ban, ez így megy tök régóta.
1: Így van, és Christopher zenét is hallhattátok, úgyhogy igyekeztem itt az első Live Mix-ben hozni a magyar kötelezőket is, támogatni a többieket is.
0: Szép nyarat mindenkinek, már ami még megmaradt belőle, Pulmax-et egyszer majdnem elkaptam egy selfie-re Zalaegerszegen, na se baj, talán Zamárdi van a strandfesten sikerül, írja Árven.
1: Na, ott biztos ott leszek Zalaegerszegen, szerintem még nem is voltam zenélni.
0: Akkor lehet, hogy Árven összekevert valakivel. Nem baj, Zamárdi van, tudja, hogy ott lesz a Pulmax, meg az összes Rádi van. Szerda, csütörtök, péntek, szombat találkozunk a Strandfesten, tehát Zamárdiban a Rádió 1 stage-en élő közvetítés is lesz. Holnap pedig lesz egy, nem, szombaton lesz egy komoly bulid a Szigeten.
1: Így van, szombaton képzeljétek el, lesz egy saját rendezvényem a Sziget Fesztiválon. A sportzónában fogunk az egyik konténerben csinálni egy óriási boiler partit, úgyhogy mindenkit szeretettel várok, aki szombaton érkezik 3-tól 6 óráig.
0: Jó bulit kívánok neked, mi pedig találkozunk a Where Is My Radio Show-ban pénteken. Ciao, Zseni volt az elmúlt 2 óra, köszönjük szépen.
1: Köszi, hogy itt lehettem, szép napot nektek, sziasztok.
0: Maradjatok, Bidirexa és a Fét lesz jön mindjárt. Velük kezdjük a Rádió 1 kívánság műsort, és játszunk színnapi jegyekért. Ez a Rádió 1.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Utazz biztonságban a Colonnade biztosítóval. Kösd meg Atlas utasbiztosításod a colonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
7: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-ig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
8: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Itt egy Orlen.
10: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
11: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
12: Ti kértétek, a Háda pedig elhozta a számotokra. Augusztus 14-e és 27-e között 50% kedvezményt adunk minden termékre a darabáros és kilós Háda üzleteinkben. Keresd fel a kedvenc üzleted és csapd le a legtutibb darabokra, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
13: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől keddig a 120 ml-es Ballino tölcséres csokoládés jégkrém 37% kedvezménnyel csak 169 forint, a 150 g-os Snack Day Chips 32% kedvezménnyel pedig csak 379 forint. Lidl, igazán megéri.
14: Reklámot hallottak.
15: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: Reklám.
15: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
16: Egy nagyon rövidre csefú hangutánzó vers.
17: Aló, jó reggelt kívánok mindenkinek. A pénz az be van fektetve. Befektettük, bementünk Saikám az ABC-be, 2 pontos is sört meg is rendeltünk, azon nyomban.
16: Ő jó, adom.
17: Saikám nyerte, azóta bújtatjuk. A hatás alatt van ennek a dolognak.
18: Csefu, te hova tűntél? Mert a faluba azt mondták, hogy te se vagy.
16: Igen,
18: meg.
16: Hogy nem vagy ott. Hol vagy, Csefu?
17: Én néztem egy svincsefkót, azt azzal olajra léptem.
16: Vigyázz magadra! Szevasz, örülünk, hogy beszéltünk!
17: Vigyázzatok, ti is küldöm a 13 ezeret!
16: Köszi, csáó, köszi. Na várjál, jön az Anna szalad. Várjál, valami hír van. Mi van, Anna?
18: Megvan, Csefu!
4: Esküszöm, nem.
16: Hagyjál
4: már. Megvan, kertész. Szia, Csefu, tartsad.
16: Teljesen szület. Csefu! Szia, Csefu!
9: Sziasztok, sziasztok!
16: Te vagy az igazi Csefu?
9: Én vagyok az igazi Csefu.
16: Csefu! Állsz egy kabátba, egy milyen színű a kabát a fotón, amin egy bringán állsz és lehozta az újság?
9: Kék.
16: Így van, hát téged most már egy ország ismert, Csefu, mert állítólag ismered a lottomilliárdost. Ki a lottomilliárdos, tudjuk? Vagy honnan ismered?
9: Hát régi barátom. Hát...
16: De te láttad, hogy ő tényleg megnyerte? Láttad a számokat?
9: Nem, láttam milliárd, hogyan? Számat sem tudom különben.
16: Jaj, nem tudod a számát sem.
4: Hát nehéz lesz.
18: De hogy meg lettél Csefu?
9: Majd ez hosszú történet, mert beszélgetünk, hogy kell, mert itt a kocsi meg kell rakni. Na,
16: jó, vagy Csefu, vigyázz magadra! Okay,
18: vigyázz magadra,
9: szia! Jó, vigyázzuk, ti!
16: Ciao.
4: Mi történt?
16: Megtaláltuk az igazi Csefut, érted? Ő volt az igazi Csefut.
15: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
19: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: És most.
19: Rádió
15: 1. Indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Tele lesz isteni zenékkel és játékokkal ez a következő egy óra is. A mai első telefonáló Jennifer Lopezt és David Gettát kéri. Szia!
1: Szia, Móni vagyok. Apukámnak és a férjemnek küldeném, éppen kártyázunk.
0: Szia, Móni, mit játszotok?
1: Römizünk.
0: Ki áll nyerésre?
1: Eddig én szerencsére.
0: Tönkrevered a férfiakat, nagyon jó vagy. Mit üzensz nekik?
1: Hát azt, hogy mindig így legyen, mindig én nyerjek.
0: David Getta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight, ez most a tiétek itt a Rádió 1-en. És figyelem, indítom az újabb játékot, ha jönnétek velünk Szegedre, a Színre bulizni, hívjatok innentől 10-ként a számunk 0620 3 111 111.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egyet.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi magisláger megy, sok jó buli és sok jó fesztivál lesz még a nyár végéig. Mindenhová viszünk magunkkal benneteket. Halló, halló!
1: Nándi vagyok, szia! Testről telefonálok.
0: Hello, Nándi, és elmennél Szegedig egy jó fesztiválért?
1: Igen, már nagyon régóta tervezzük, és szeretünk volna eljutni barátokkal, csak még eddig nem volt lehetőségem.
0: Soha nem voltál még akkor a színen?
1: Még nem. Deja vu-n voltunk már korábban. Aha. Itt Szegeden, de még a színen nem sikerült.
0: Na akkor mondj nekem egy Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik!
1: Wow, de jó, nagyon örülök, köszönöm szépen.
0: Úgyhogy megtört az átok, mehettek a színre is, figyelj.
1: Nagyon-nagyon örülök, de szuper.
2: Gratulálunk, nyereményed egy páros belépő a színre.
1: Nagyon örülök, szuper, köszönöm szépen nagyon.
0: Érezzétek jól magatokat, két helyszínen is ott leszünk idén a színen, és egy újabb páros belépőt még ebben az órában nyerhet tőlem valaki. Jön a Switch Disco, Rehab és Sam Felt, ez a Sleep Tonight. Itt csak igazi mai sláger.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak. It's gonna be okay.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger, mert Teddy Swims-t kéri a következő telefonáló. Hogy hívnak?
1: Én Máté vagyok.
0: Máté, kinek menjen ez a dal, a The Door?
1: Anyukámnak, meglepetésből. Igazából csak úgy meg szeretném lepni, hogy benne leszek a rádióba, hogy kérek neki egy számot.
0: Biztos nagyon örül, ezt akkor most neki játsszuk, és figyelem, indul az újabb játék, ha szeretnétek páros napi jegyet a Szegedi Ifjúsági Napokra, a színre. Most hívjatok tizedikként, a számunk 0620 3 111 111.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és nagyon sokan szeretnétek jönni velünk fesztiválozni. Halló, halló!
1: Szia, Edo vagyok.
0: Hello, Edo, honnan hívsz?
1: Hát képzeld, Szegedről.
0: Ha tudnád, milyen sokan hívnak most Szegedről, meg úgy alapvetően a délkeleti ország részből, voltál már akkor a színen?
1: Hát voltam, de csak egyetlen egyszer.
0: És akkor jó lenne elmenni újra?
1: Hát nagyon. És most vannak olyan előadók, akiket nagyon szeretnék megnézni.
0: Na akkor kérem szépen a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, te is ott leszel, te vagy a tizedik!
1: Ez most nem mondod komolyan.
0: De!
1: Úristen, nagyon örülök!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a színre.
0: Kivel mész majd?
1: Szerintem a kislányommal.
0: Anya-lánya fesztivál.
1: Igen.
0: Jaj, de jó. Igen. Érezzétek nagyon jól magatokat.
1: Hú, de szuper. Köszönöm.
0: Játszani természetesen holnap is fogunk még

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Ne feledjétek, jövő héten Strandfesztivál a Balatonnál, Zamárdiban. Találkozzunk szerdától szombatig minden este a Rádió Egy stage-en. Ott lesz az összes Rádió Egy DJ. Reméljük, hogy jó sok Rádió Egy hallgatóval bulizunk együtt. Halló, halló!
1: Szia, Zsani vagyok. Tátónak a számát szeretném kérni.
0: Szia, Zsani, intézem, kinek menjen?
1: Férjemnek.
0: Már játszom is. Ennek a dalnak az eredetije, képzeljétek el, 2007-es, viszont szerepelt a Friends and Neighbors című sorozatban még tavaly tavasszal. Ebből lett egy óriási TikTok mém, és ez a dal ennek köszönhetően újra a reneszánszát éli. Jön tehát Kato és a Turn the Lights Off DJ Dark remixében, csak itt a Rádió Egyen.

0: Rádió egyet halljátok, én lassan átadom a stúdiót a diszkósítnek, aztán pedig jövök vissza, méghozzá Regál Lilivel és Joer Juniorral, ők mixelnek majd a World is Mine Radio Showban. Juhász Geri kijelentkezik, tartok tehát egy jó hosszú, egyórás hidratációs szünetet, találkozunk a Hydration Break után, szép nyárestét, sziasztok!
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakásfelújítási ajánlatát. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköznem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
5: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
6: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd Cibes bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cib.hu/fizetőgyűrű. Cib Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
7: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, valamint akár 60% kedvezményt kínálunk számos paplanra, párnára és matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
9: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a Nektarin kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
11: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
11: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: megszólalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi ma is láger megy. Igazi ma is láger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
3: Diszkó!
0: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Hello, hello! Szavaztok, srácok! Kellemes szép estét, hölgyek és urak! Ez a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkósít. Innentől kezdve egy órán keresztül még az éter. A stúdióban 3D-ben DJ Junior, Hanvai PG és Bárány Attila.
5: Szavaztok, szép estét mindenkinek! Én is köszöntök mindenkit nagy szeretettel. DJ Junior vagyok, FM-en, webben és applikáción keresztül is itt vagyunk veletek, egészen este 9-ig.
6: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, messi, hölgyem és uraim, milyen tiszteltem érdem a publikum, jó magam, Hanvai PG is itt leszek a végéig.
4: Kezdünk is, méghozzá csepeliesen, vagyis jön a Bambolé itt a Rádió 1-en, a Diszkósítban az igazi mai slágerek között. Ezt küldöm DJ Junior menedzseltjeinek. Alex Kenji jó voltából, sok szeretettel.

0: Ez a Rádió egy esti show, a Diszkosit Radio Show, 20 éve itt vagyunk veletek, a Bárány, a Hanvai meg a Junior, és úgy tűnik, hogy ideig meg így lesz, minden este 8 és 9 között Diszkosit, és idén is lesz természetesen születésnap, ezt már mondom előre, december első hetében fogjuk ünnepelni a 21. születésnapját a Diszkosit Radio Show-nak.
1: És egyébként egy csomó Diszkosit aktivizáció van, majdnem annyi, mint a tavaly évben, a tavaly év volt a rekord, ugyebár 30 aktivizációnk volt, most ott vagyunk valahol a 28-29-nél, de a jövő héten most már tényleg kikerül minden, mert hát ugyebár van olyan, amiről igazándiból nem beszélhetünk, ami a jövő hetet érinti, de egy biztos, hogy ott leszünk a Strand Fesztiválon is, ám már Attila nélkül a jövő héten az elejétől a végéig.
2: Most pedig megyünk tovább a Rádió Egyen, az igazi mai slágerek között érkezik Hugel, illetve ahogy a franciák mondják, Hugel, David Guetta, French Montana, meg a többiek. Ez a Shine a Diszkositben, természetesen Vincent Chilában.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
1: Jönnek az ünnepeltek, névnaposok ma többek között az Ipolyok, Ádáskák, Beniták, Elenák, Gerdák és Hippolitok, ne rögjetek rajtuk lézős. A szülőnapos pedig az ismerőseim közül Niederkirchner Antal, vagyis DJ Antonio, Bodac Martin, Pintér Tamás és Sára Mikál. Isten éltesse az ünnepelteket!
0: Antoniót Isten éltesse, én is köszöntöm nagy szeretettel. Annyit akartam még mondani, hogy nem az ünnepeltek erőgünk, hanem rajtad, hogy amikor így a telefonot nézed, akkor van ez a mozdulat, hogy így szét kell húzni, na azt a sűrű
2: nagyobb legyen, minél nagyobb legyen.
1: Nem, én mindig csak egyszer, de akkor teljesen.
2: Mutasd meg, akkor a betűkkel.
0: De nem értem, van szemüged, miért nem veszed fel?

0: a rádió egy csak igazi mai sláger, megy diszkusít rádió show több mint 20 éve, DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával, és egyébként térjünk már vissza egy egészen picikét még az Óbudai szigetre, illetve a DJ Oti show-ra. Hatalmas szeretettel és figyelemmel fogadtak az emberek, szinte minden szavunkat, utasításunkat, kérésünket követték, és ezt szeretném megköszönni mindenkinek. Hát, hogy elviseltek minket ebben 35 percben.
1: Igen, szerintem jól bírták nagyon, diszkosítás slágereket játszottunk, régi nagy kedvenceket, egy-egy újat belecsempészve. Én azt gondolom, hogy a Balázs a showját, ugye a DJ-ot itt jól előkészítettük, pont ahogy kellett, és egyszerűen annyira várták az emberek, hogy bulizzanak, hogy ez a 65 ezer ember az egyszerűen extázisban volt. Jó hosszú volt a kifutó például, én sokat futkároztunk kifele, de nagyon jól éreztük magunkat, én komolyan mondom, hogy nagyon jó érzés volt ennyi emberről játszani, mert azért sok nagy buli játszhatunk, de nyilván 65 ezer ember az 65 ezer ember.
2: Nagyon durva visszajelzéseket kaptam egyébként az emberektől. Egyöntetően mindenki azt mondta, hogy a mi szettünk alatt fáradtak el a legjobban, mert hogy folyamatos, hát majdnem olyan volt, mint egy ilyen aerobik óra, mindenféle feladatokat adtam nekik, de hogy nagyon-nagyon imádták, és tényleg óriási büszkeség volt, hogy a legnagyobb ováció egy magyar dalra jött meg, én annak nagyon-nagyon örültem, én őszintén megmondom, én pont a tömeggel szembe voltam, és akkor meghallottam ezt a sikort, a sírás kerülgetett, és inkább akkor így fogtam magam, azt besétáltam, hogy majd ott inkább pityergek.
0: Most pedig megyünk tovább a rádió egyen, érkezik az egyik legújabb Essential Kelly-től, a Milkshake 2026-os Essential Mix-e.

0: Ez a rádió egy esti sója, a diszkosít rádió show, 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrien színű zenékkel, Bárány Attila mixe, itt van Hanvai PJ és én DJ Junior, még egy picit magamnál tartva a szót, én most szombaton játszom egyetlen egy helyszínen, méghozzá Bélmegyeren, egy nagy fesztiválon fogok több ismert magyar lemezlovas társaságában pörgetni, úgyhogy odaérkezem majd hajnali 1:30 tájékán.
1: Ha már itt tartunk, akkor én szombaton várok mindenkit, majd sok-sok szeretettel már egészen korai órákban Jászszent Andráson, utána pedig megyek az est végén, de még mindig szombaton a Szeledítóhoz szórakoztatni, szóval tessék oda megérkezni. További információk a Hanvai PG Fan Club Facebook oldalon.
2: Most pedig megyünk tovább Paulo Kempfert és Marcus Schulz dalával, a Not Over Yet, Be Sensual mixével, itt a Rádió Egyen a Diszkosítben.

0: Rádió egy csak igazi, mai sláger, mely diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambai PG-vel, búcsúzunk is egyből ma estére.
1: Én azzal búcsúzom, hogy most szombaton Bélmegyeren fogok majd pörgetni, és minden eredeti valódi DJ Juniorral is elérhető a YouTube csatornámon. Ráadásul holnap este én mixelek 8-on majd itt a Rádió egyen, illetve hétvégén érkezik a Swedish House Mafia Slicky Lee Happiness is So Sad című dalának DJ Junior remixe a YouTube csatornámra, meg egy Alex Kenji Bambolé DJ Junior remix is, úgyhogy csekkoljátok a csatornát és kövessétek be, én ezzel búcsúzom, szevasztok!
0: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek Hambai PG voltam, búcsúzom, szombaton várok mindenkit sok-sok szeretettel, Jász Szent Andráson, utána pedig a szelídító partjánál. Vasárnap, ugye az elmúlt vasárnap kikerült egy DJ ot is diszkosítás videó, aztán kikerült kedden is, és ma este is az utolsó erről a partiról, benne van ugyebár mindenütt egyik legnagyobb szerintem diszkosít partjának Sikolya, tessék csekkolni a TikTok csatornámon, én ezzel búcsúzom, szevasztok!
2: A héten 5 fellépésem lesz, de ebből egy egész estés, ma Tiszafüreden kezdek egy fesztiválon, holnap Balatonfűzfő játszom a Bob pályán, ahol a többi diszkosítás DJ

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
5: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
6: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
2: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio.

0: Galili. World is Mine Radio Show starts now. World is Mine.
1: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, itt vagyunk és kezdünk. Szupersztárok jönnek a következő három órában, igazi nagyágyúk minden értelemben. Mellettem Regán Lili, háromszoros év DJ-je győztes a Rádió 1-en. Hello Lili!
2: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
1: És hát zenei értelemben is abszolút prémium lesz ez a következő három óra, exkluzív zenékkel, sok újdonsággal és különlegességekkel, amik nem szólnak sehol máshol. Kezdjük el!
2: Elsőként érkezik Gordótól a Loco Loco, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: is minden este a Rádió 1 stage-en. Na Lili, most pedig egy saját zenéd jön.
1: Ráadásul a legújabb saját dalom érkezik most, ami biztos, hogy nem maradhat el a rádió szettemből. Ez nem más, mint a Heal Me, ez érkezik most át itt a Rádió 1-en a World Is My Radio Show-ban.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: Green Velvet, La La Land, ez egy idei 2026-os Medúza remix volt belőle a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jövő héten Strandfesztivál, szerdától szombatig találkozzunk minden este Zamárdiban is a Rádió 1 stage-en. Reméljük jó sok Rádió 1 hallgatóval bulizunk együtt, és hát a strandon fellép Robin Schulz.
1: Nagyon kíváncsi leszek, azt hiszem, hogy őt még nem hallottam élőben fellépni, de biztos, hogy meg fogom hallgatni, hogyha lesz rá lehetőségem. Érkezzen tőle egy újdonság, ez nem más, mint a Better Times itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. We'll be right back.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Regál Lili a lemezjátszói mögött. Mára is hoztál nekünk rengeteg friss megjelenést. Lost Frequencies érkezik, akinek te a korábbi dalait is nagyon szereted.
1: Nekem a személyisége is nagyon szimpatikus, a zenét is imádom, amiket csinál, szerintem egy egészen elvont személyiség, és van egy különlegessége, úgyhogy elhoztam ma este az újdonságát, ami a Leave It All címet kapta, ez érkezik most itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili.

0: és Rehab egyesítették az erőiket, ez volt a Sleep Tonight a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és ugye azt ígértük, hogy igazi A-kategóriás szupersztárok várnak titeket egész este, Alex Kenji, Hugh Girl, Tame Impala, ők mind-mind jönnek 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: My radio show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A Rádió 1.

0: Galili. World is Mine Radio Show
1: starts now. World is Mine. Hello mindenkinek, ígérem, továbbra is tökéletes társ, tökéletes háttér leszünk a nyárestétekhez. Mellettem még mindig Regál Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili!
2: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
1: Szemfeltet nagyon szeretjük, az előző órát vele zártuk, a másodikat pedig vele kezdjük.
2: Csapjunk is bele tehát, érkezzen a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Rega

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regálili. Regálili. Me, like you, is like one.

0: Itt a Rádió 1-es, a Word is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, Regál Lili a lemezjátszói mögött. Hugel érkezik, most tudjuk, hogy imádjátok. Egyébként szeptemberben, ha valaki nem tudná, lesz egy daytime buli a Budapesten. Ez a Moving to the Sun, Imile Angel-lel és Hugel-lel készítette közösen. Ezt játszottad Majorkán is, Lili?
1: Képzeld, Geri, hogy ezt a dalt játszottam, ráadásul én úgy szoktam játszani a szeptemben, hogy van egy zene, egy Bad Bunny zene, ami elképesztően jól illik rá, tényleg olyan, mintha együtt született volna a két dal. Amikor először lejátszottam, rázott a hideg, úgyhogy ezt lejátszottam a majorkai fellépésemen, úgyhogy elhoztam nektek ma is a Word is Mine Radio Show-ban. Ez nem más, mint a Moving to the Sun, itt a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál

0: Radio 1-es a World is Mine Radio Show csütörtök este. Regán Lili a lemezjátszói mögött. Mára is hoztunk nektek rengeteg friss megjelenést. David Guetta érkezik, és egy különleges dal visszaköszön benne a Stardust klasszikusa, a Music Sounds Better With You. Hát David Guetta nem tud mellé nyúlni.
1: És még mindig a mai napig a DJ megalapján a number one DJ elképesztő, hogy még mindig ott van a toppon. Hoztam tőle egy újdonságot, egy feldolgozást, aminek a címe Just The Way You Are. Ezzel pörgünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. The way

0: James Hype és a Don Fake Me Up egy régi kedves ismerős csütörtök este a Verdi Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem Regál Lilia lemezjátszóim mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Nem tudom, hogy vámpirok léteznek-e, de az biztos, hogy ez a dal óriásit megy most mindenhol. Ez nem más, mint Tame Impalától a Dracula. Ez érkezik most itt a Rádió 1-en a Verdi Mine Radio Show-ban.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regálili.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd. A rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött. Reggel.

0: Rádió 1-et halljátok, Regál Lili mind a két mai szettjét magatokkal tudjátok vinni a nyaralásra, megtaláljátok ezt a két összeállítást a mixek.radio1.hu-n, valamint az applikációnkban is a Mixek fülben. Joer Junior is befutott közben, innentől éjfélig ő mixel. Jó helyen vagytok, maradjatok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Rio One Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A Rádió Egyen. Hey, Mr. DJ. A budapesti stúdióból élőben. World is Mine. Oh. Juhász Gergővel. A lemezjátszóknál.
0: Hello mindenkinek, zseniális lesz nálunk a zene a következő egy órában is. Joer Junior viszi tovább a csütörtök estét. Hello JJ!
4: Gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek, szevasztok! Szia Geri, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Vágjunk bele az utolsó egy órába itt a World is Mine Radio Show-ba. Fantasztikus zenékkel készültem. Mindenkinek jó hallgatózást itt a Rádió 1-en.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

0: Rádió Showban a Rádió Egyen, Joel Junior a lemezjátszói mögött, Jonas Blue, Edge of Desire, ebből jövőnképpen kifelé, mivel megyünk bele?
1: Már is pörgünk tovább, érkezik Switch Disco és Samfeld közöse, akik ott voltak velünk és hatalmas bulit csaptak a Rádió születésnapi fesztiválon. Ez a legnagyobb újdonságok, Sleep Tonight, folytatjuk már is itt a Where is My Radio Showban a Rádió Egyen.
2: Hey, what's up, this is Samfeld, you're listening to the World is Mine Radio Show on Radio 1, Hungary.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd. A rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött. Joel Junior. Can't think, can't sleep, can't breathe. Can't think, can't sleep, can't breathe.

the right.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a Rádió egy szól és benne a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Éjfélig a lemezjátszóknál Joe Junior.
1: A második fél órát egy kicsit keményebbre fogjuk húzni, egy kicsi hangerőtekerés, és már is folytatjuk itt a Rádió 1-en.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd. A rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött. Joel Junior.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

0: Alex Kenji fantasztikus nyári slágere 2026-ban, ez volt a Bambolé a World Is Mine Radio Show-ban. A Rádió 1-en Joel Junior utolsó előtti trackként játszottam a JJ Zseni voltál, nagyon szépen köszönjük!
1: Köszönöm szépen mindenkinek az elmúlt egy órát, Joel Junior voltam, egy hét múlva innen folytatjuk, legyetek jók, szevasztok!
0: Amivel pedig ma zárunk, az nem más, mint Tonszendály és Fischer közöse a Favor. Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, ciao!

0: Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál a World is Mine után Király Tamás, a mixek hamarosan fent a Rádió 1.hu-n. Az igazi mai slágerek között pedig továbbra is csak a legjobbak. Nem sokára hozom Cookie újdonságát, de itt lesz Shakira, Kamrád. Most pedig a Fastboy, ez a Good Life.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. I had a

0: Be glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a melóban kitartást. A legnagyobbak szólnak továbbra is, és nagyon fontos, várom az üzeneteket, 0620 311 111. És ahogy mondtam, a legnagyobbak, mert hogy Billie Eilish után Shakira, és az a dal, amit egész VB alatt hallgattunk, de imádtuk, és azóta is a Die Die az igazi mai slágerek között.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert The Weeknd után Kamrád a fogyadásban, az mindenképpen közös bennük, hogy nagyon szeretik a gyökereiket. The Weeknd is még sokszor visszatér a szülővárosába, Kamrád pedig konkrétan nem is hajlandó elköltözni onnan, akármennyire is, ez egy német kisebb település, egy pár ezer fős település, mind a mai napig ez a központja, oda kötik a barátai, és azt mondja, hogy itt tud a legjobban alkotni. Ilyen nagy kedvenceket is, mint ez, Kamrád is a HG

ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Fontos, ma is lesz játék, a szegedi ifjúsági napokra páros belépőket lehet nyerni a Rádió 1-től. Ő pedig Dolcsi a folytatásban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazik.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, remélem mindenki teljesen átérzi a nyári hangulatot, és még bírjuk, mert hogy továbbra is tombol majd a 30 fok, és ezen a hétvégén is lehet nagyokat csobbani. Jövő hétre egyébként már mondanak esőt, de egyelőre koncentráljunk a hétvégére és az igazi mai slágerekre, amik között egy igazi nyári favorit most a kezdésben, Alex Kendi és a Bambolé, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Kellemes éjszakát és jó munkát, akinek melóznia kell!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél

A Rádió egy. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

vagy kedvenc! Ez a Rádió Egy csak igazi mai sláger megy, ezek között pedig a Rádió Egy DJ-je Lotfi Begi Freddyvel közösen a Pain and Glory pörgött, Begi pedig természetesen ott lesz a szegedi ifjúsági napokon is, amire páros belépőket lehet nyerni tőlük ezen a héten. Ma még figyeljük Attist és Gergőt, mert hogy ők pörgetik ki a jegyeket. Én pedig az újabb nagy kedvencet indítom Hypatontól, Norma J. Martinnal, ez az Out of My Head itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és egy igazi fesztivál kedvenc a Follow the Flow-tól, a Fogyarásban pedig egy igazi újdonság Loi-tól, aki egyre nagyobb sikereket ér el, óriási koncerteket csinál, de pont most nyilatkozta, hogy ha bár nagyon imádja a koncerteket, a legnagyobb élmény most, hogy egy csomó fesztiválon fellépőként is ott van, és ez neki az igazi siker. Hát meg közben nyilván ez a dal is, amit indítok, a legújabb a slágerlisták éléről Loi-tól, David Puentes-zel, a Golden Summer Rita Rádió 1-en. Kellemes éjszakát!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is